0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert most egy fiatal olasz DJ, producer a folytatásban Hypoton, akit nagyon-nagyon megkedvel David Guetta, egy műfajnak köszönhetően, ez pedig a Future Rave, ami nem csupán egy zenei stílus, hanem egy tudatosan felépített híd a mainstream, EDM és az underground techno sötétebb világa között, és hát ebben a stílusban is készített dalokat Hypoton. Itt kezdődött az ő barátságuk, most ezt a dalt nagyon szeretjük tőle. Jön az Out of My Head.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mind,

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy most egy igazán friss július 24-i megjelenés Lloydtól, akit már nem kell bemutatni a Rádió 1-eseknek, generációjának egyik legmeghatározóbb pop énekesnője Németországban, több mint 370 millió streammel, 5 egymást követő top 5-ös rádiós játszási listás helyezéssel, valamint a Blinding Lights című daláért járó platina lemezzel büszkélkedhet Brazíliában. Például ez a Golden Summer, egy igazi nyári zene.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy éjszaka is, az imént Tiesto, akinek a guest mixével, a vendég mixével szombat évféltől lehet majd találkozni a World Is Mine Radio Show-ban, vagyis hát holnap éjszaka, nem sokára. Ray Dalton, Blood Running, ezt hozom az egészségpercek után. Can't hold back, my heart is beating strong. You make it easy when the night's long. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, DJ szupersztárok a folytatásban, Switch Disco Rehab Stanfeld és Sleep Tonight. Stanfeld és a Switch Disco ugye a születésnapi fesztiválunk sztár fellépői között voltak ott 2026-ban, és ugye a Switch Disco az egy mashup formáció, vagyis két zenéből valami teljesen újat gyúrnak össze, de ebben az esetben nem egy mashupról van szó, hanem Amy McDonald nagy slágeréhez nyúltak vissza, This Is The Life-hoz, és azt nem feldolgozták, hanem egy picikét átalakították, ez lett a Sleep Tonight.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, Jennifer Lopez és David Guetta folytatásban. Mind a ketten szupersztárok, nem hiszem, hogy bárhol is be kellene őket mutatni a világ legtávolabb pontján is akár. Lopez 57 éves, Guetta 58, tehát kb. Egy korosztály, sőt, hát David Guetta mindjárt 59 éves. Na de a testük, mint két jól karbantartott 30 évesé, hogy mi a titok, azt nem tudom, ezért hívják titoknak, de azt tudom, hogy J.Lo minden reggel egy pohár citromos vízzel és fehérjedús seggelivel indít.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órában itt lesznek a világ legmenőbb DJ-i, David Guetta, Martin Garrix, igazi stadion himnuszok, mint például Shakira, Burna Boy és a Die Die, kezdésként pedig a tudáspercek után Kamrád barátunkat hozok, aki duplázni fog ebben az órában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat, ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió Est, csak igazi mai sláger, megy, és ígértem, hogy ilyen igazi arénás zenéket is hozok ebben az órában, úgyhogy érkezem már is Shakira, Burna Boy és a Die Die, hogy megünnepeljük azt, hogy hát mit is? Ja, mondjuk azt, hogy vége nagyon nagy hőségnek. Hogyha minden igaz, akkor a pénteki nappal jön az enyhülés, és aztán jövő héten csak egy kellemes langymeleg 35-37 fokos csúcsokra számíthatunk majd. Na de mi lesz az a 40 fokhoz képest, ugyebár minden relatív? Itt lesz még ebben az órában Ed Sheeran, aki a társszerzője ennek a dalnak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, egy brit és egy holland előadó után pedig egy német popstár érkezik, Kamrád, aki járt nálunk a stúdióban tavaly, és élőben elénekelte az egyik dalát, a Be Mine igazi mai slágerét, egyetlen egy szál gitár kíséretével, amit ő hozott magával, olyan apró volt, mint egy kis ukulele. Na, ugyanazt a dalt nyáron 100 000 ember előtt is elénekelte egy német rádiós zenei fesztiválon, a mi születésnapi fesztiválunkon is fellépett már korábban. Ezt a dalt is szeretjük tőle. Jön a Hug Yourself.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1
1: a csak igazi magyarázatért tartalmazott.
0: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
2: Tovább gyarapodott a tűzesetek száma a szárazságban. Több ezren ünnepelték a pápai Várkert fürdő születésnapját. Ma enyhe lehűlés jöhet. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Ismét több szabadtéri tűz adott munkát a vármegyei tűzoltóknak. A legnagyobb káreset Noszlop külterületén történt, ahol 32 hektáron égett a száraz fű és az aljnövényzet. A lángok megfékezésén több hivatásos és önkéntes tűzoltóegység dolgozott. Munkájukat munkagépek, lajtoskocsik és civilek is segítették. Öcs és Pula között mintegy 400 négyzetméteren égett a száraz növényzet, és az erdő aljnövényzete is, míg Dáka térségében fél hektáron csaptak fel a lángok. A veszprémi katasztrófa védelem továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztet, mert a tartós szárazság miatt rendkívül magas a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye. Több mint 3000 vendég vett részt a pápai Várkert fürdő 23. születésnapi rendezvényén. Az egésznapos ünnepen sportbemutatók, családi programok és zenés fellépések várták a látogatókat. Nagy érdeklődés kísérte a hagyományos Várkert fürdő szépe versenyt, amelyre idén 20-nál is többen jelentkeztek. A győztes a 19 éves celldömölki Molnár Szofi lett, aki egy éven át viselheti a Várkert fürdő arca címet. A szervezők szerint a rendezvény idén is bizonyította, hogy a fürdő a helyiek és a turisták körében egyaránt népszerű, tudósít a vármegyei heti lap. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugtra kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak.
2: Enyhe lehűlésre számíthatunk egy hideg frontnak köszönhetően. Ma a Veszprémben és a környéken legtöbb 31 Celsius fok lehet, éjszakára pedig 24 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a hideg frontnak köszönhetően akár elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A jövő héten is hasonló 31, maximum 34 fokos csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugye a ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt. Burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy az igazán koránkelőknek is. Most a 2026-os fesztivál szezon egyik húzódala, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatba. Alex Kenji, Bambolé.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing, so step to the rhythm. Az igazi

legyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van

0: Lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. Alapáltal megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás tehát nincs, csak vélemények. Így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Na gyerekek, hallottátok, hogy mire készül itt a női futógálán az Aldi csajok? Kíváncsiak a véleményetekre. Női piszuárokat raknak a WC-k mellé. Gyerekek, mi a különbség? Segítsetek megérteni. 3 percről 30 másodpercre csökken a WC használatnak ideje. Oh. A futó versenyeken bevezetik a női piszuárt.
2: Na várjál.
1: Na álljunk meg egy pillanatra.
2: A maga a piszuár az ugye a férfi pisilésnek egy ilyen szentélye, de hogy például a Sziget Fesztiválon volt már olyan, aminek nincs ajtaja.
1: Nincs ajtaja, csak beállsz oda, és igen, a fejed kilátszik, meg a lábad.
2: És a nőknél is ilyen lesz, hogy nem lesz ajtó?
1: Mi az, hogy női piszuár? Én ezt nem tudom értelmezni.
3: Én most megtekintettem ezt, és értelmezhetetlen számomra, és a lényeg az az, hogy beálltok egy
1: dézsaszerű valamiben.
3: Ami rózsaszín, csak hogy tudják, hogy lány vagy.
1: Igen.
3: Bemész a rózsaszín dézsába, ami hónaljad ér. Nagyjából, inkább a köldököt felett. És utána lehúzod magadra ugye a bugyelárist, meg a gatyát, és felé hajolsz egy közepes méretű tupperware edénynek, ami olyan formájú, mint hogyha egy betét lenne.
1: Ja, értem, tehát hogy nem kell bemenned becsukni az ajtót, magadra zsugni, levetközni, hanem te beleülsz egy ilyen hordóba, a fejed kint van.
2: De ez ajtó. Tehát, hogy érted,
3: csak bemész, ez nem az öltöző a strandokon, tudod, hogy...
2: Csak egy ilyen félkör?
1: Egy ilyen félkörben elveszel egy ilyen folyosóba, igen. És ráülsz a piszuára, kilátszik a fejed, pisilsz egyet, és futsz tovább.
3: Nem tudom ezt elképzelni, teljesen őszinte leszek. Az, hogy ki van a fejed, tehát emberekkel szemkontaktust létesít, ott van a rengeteg tömeg, te meg ott vagy lehúzod gatyával. És a tény, hogy le van húzva a gatyád, és mindenki tudja, és néztek egymás szemébe, az olyan, mint hogy kutya lennél.
1: Én nem tudom, én eleve nem tudok úgy pisilni, hogy de nem azért, mert hogy most az ember ismert, hanem hogy annak van egy, én szeretek bemenni az ajtón. Mm-hmm. És ott, tehát a piszuárhoz, ha sokan vannak, tök jó belépni egy ajtón. De egy futóversenyen, hogy felgugoljál egy ilyen, és 3 másik nővel összenézve közben ott brunzoljál egyet,
3: ez így ebben elmondom, hogy miért nem racionális az elképzelés. Egyrészt, hogy egy kicsi az a rész, mert egy nő úgy meg pisilni, hogy közben az összes portékáját magához szorítja. Tehát ugye
2: ez futóverseny, itt nincs portékád.
3: Gondolod, hogy a ruhád, amit így felhajtasz, azokat nem kell fogni, hogy ne pisild össze? Hát látod, hogy nem guggoltál még.
1: Lettolod a nadrágot.
2: Egy póló van rajtad, meg egy futónadrág, meg egy bugyi.
3: De ezek például azok a pulóverekben voltak.
1: Te miben futsz esküvői ruhával?
3: Igen.
2: A fehér ruhájában, amiről az előbb beszélt.
1: Síruhában vagy
3: nem,
1: ezek?
3: Nem, de ezek fesztiválokra lettek kitálva, nem? Ez egy fesztivál. Rendez. Na, és ott meg ugye az van, hogy ott van a kis retikülöd, ott van a mindened. És
1: futóversenyen akarják. De egyébként, ha nézed más köztéri vécéket, egyébként baromi jó megoldások vannak, hogy ezeket hogy csinálják. Tehát itt tényleg nincs mindenhol ez a toj-toj, hogy bemész ajtó, hanem ilyen álló piszuárok, kilóg a fejed, belépsz, kijössz ajtó nélkül, kicsit labirintus rendszerben bemész, pisilsz egyet. Szerintem, akik futnak itt a praktikum oltárán, feláldozzák a pisilés. Ez nem egy kényelmi dolog.
3: De csak be lehet látni.
1: Igen, belátsz konkrétan, nyitva van a teteje, persze.
3: De oldalról is belátsz, nézd, ott van, ott a Google a nő, látom a combját, és tehát ez nem jó így. Ez nem lett jó kitalálva.
2: De ez egy futóverseny, itt ők nem gondolkoznak, hogy tudod miért? Az időre hajtanak.
3: Senki ne lássa a pisilámat pisilés közben. És nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy szerintem ez szerintem ennyi, hogy picivel nagyobbnak kellett volna lennie, hogy nagyobb legyen az ív, hogy jobban eltakarjon.
1: És ha jobban eltakar, akkor nem zavar, hogy kim van a fejed.
3: Hát, ha most azt kell eldönteni, hogy összepisílem magam, vagy sem, annál jobb. Nem az ötlet rossz, hanem a tervezési problémával van bajom. Tehát, hogy
2: Magasítsák meg.
3: Amúgy meg igen, az, hogy nézd meg, ott is kukucskál befele a nő. Nézi a másikat.
1: Hát nem, hát mert lehet, hogy csak a társa fut, hát nem kukucskál.
2: Keresi a helyet, mert neki is kell pisilni.
3: Én az igazság, hogy nagyon megnézni magát ezt a kultúrát, hogy ilyen némán csendben vagytok egymás, mert a sok fős piszuárban, az egy tömegpiszuár, ugye?
2: Igen. Ha ismeretlenekkel vagy, akkor nem kezdesz el beszélgetni, kivéve ha vegetáriánus
3: vagy. De mi az
2: vagy.
3: Etikett, hogy belépsz, és akkor azt mondod, hogy jó napot, kedves kollégák, középsugaras pisiléske.
2: Nem vagyunk hülyék.
3: De nem.
1: Nem oda lépsz, csöndben konstatálsz. Igen.
3: Például van ez a nagyon agresszív pisilés, az engem érdekel, hogy tudod, amikor így valakit nagyon erősen pisil.
1: Igen.
3: Ilyen nagyon csobogós. Az nem azért van, hogy megdicsérjék a többiek?
2: Ja, direkt visz magával a vízet egy flakonból.
3: Nem, közben. Hanem hogy nagyon sokáig tartok, és utána egy ilyen 4 bár nyomással elhagyja a testét, tudod, ilyen igazi ló.
2: És akkor büszkén körben nézel,
3: hogy
2: ez én voltam.
3: És akkor nem szoktok ilyenkor csettingetni, legalább egy kézzel, tudod, ilyen tapsolásáját, hogy semmi?
1: Nem, semmi. Nem, ez túl misztifikált, ilyen nagyon gyorsan csinálod. Túl vagy rajta, és jössz is ki.
3: Akkor ez egy ilyen cowboy szituáció?
1: Ha vannak feliratok, azokat olvasod, képeket nézegetsz, és
2: ha haverral mész, akkor dumálsz.
1: Akkor dumálsz, igen. Akkor beszélgetés van. Ti tudjátok, hogy nektek mi a Bluetooth meg a Wi-Fi nevetek, gyerekek? Ti nektek ez megvan?
2: Van ilyenünk?
1: Hát tudod, hogy el tudod nevezni a Bluetooth nevedet, meg a Wi-Fi kapcsolatodat, hogy ne H2 nem tudom mi legyen, hanem annak tudsz nevet adni.
3: Én tudom az enyémet.
1: Magának a hálózatnak otthon. Azért kérdezem, mert hogyha te tudod a nevét?
3: Ez úgy alakult ki, hogy a férjemmel egy veszekedés után beállított az enyémet, és azóta az úgy maradt. Én azt mondom, hogy az én telefonomnak a neve... Nem, ez nem a te házasságot, felírt az enyém.
2: Csak veszekedés után gondoltam.
3: Nem mi máshogy bántjuk egymást, nem így. Igen, nekem azt írja, hogy a tudás legjava. A tudás legjava.
1: Ez a
3: Wi-Fi, ez a telefonom, hogyha csatlakozik bármihez, akkor ugye nem a nevet látják, hanem az, hogy a tudás legjava.
1: Ja, a tudás legjava, igen.
3: Ezzel Péter arra akart célozni, némileg okoskodásra.
1: Akkor az a Bluetooth-odnak a neve, mert ugye
3: a telefonodnak.
1: Ja, a telefonodnak. Aha, tehát ha én megtalálok téged telefonon keresztül, akkor a tudás...
3: Erdopolni akarsz nekem, akkor nem a nevet látod, hanem azt, hogy a tudást.
1: Aha, tudom. Én nem vittem túlzásba, nekem az a nevem, hogy iPhone, most megnéztem. Wow. Tehát azért az nincs nagyon kitalálva. De csak azért mondom, mert egy kényszerleszállás hajtott végig a United Airlines gépe, mert valaki a Bluetooth hangszórójának vicces nevet adott. Na, ezt magyarázzátok meg nekem, ezt a hírt.
3: Mennyire vicces?
1: Mondjuk elnevezte Bombának. Vagy azt mondta, hogy nem tudom, az én nevem a Allah Akbar, vagy az, hogy terrorista vagyok. Hogy mit tudom, hogy tök minden, ki nézi a Bluetooth nevedet?
2: Igen, ki akadt rá erre?
1: Hogy akadnak rá United Airlines? Amikor te felszállsz, akkor a te telefonod mihez csatlakozik? Ha van Wi-Fi a fedélzeten, ahhoz te tudsz csatlakozni. Ő a Bluetooth hangszórójának adott valami vicces nevet, és ezt kiszúrták, és azt mondja, hogy vissza kellett térnie egy New York-i repülőtérre. Spanyolországba indult, mert hogy biztonsági problémát észlelt a legénység, és azt mondják, hogy a bomba szó volt. Ráadásul, te tényleg terrorista vagy. Tehát valószínűleg nem fogod átnevezni a Bluetooth-odat bombára. Tehát ez annyira terrorveszély, és annyira semmi valódi félelem nincs benne, hogy nem is értem egyébként. Azt mondja, hogy a CNN megszerzett egy videót, amit egy utas rögzített, ezzel hallani, hogy a kapitány hangos beszélőn arról tájékoztatja az utasokat, hogy ez egész nagyon nem vicces, és a protokoll szerint komoly figyelmeztetésként kell értelmezni, és a lehető leggyorsabban leszállni. Bemondta ezt a hangos bemondóba, hogy a bomba nevű Bluetooth miatt nekik vissza kell fordulni. Nincs ez kicsit
2: beteg,
1: azért túlbiztosítva?
2: Ez beteg.
1: Otthon mi a Wi-Fi nevetek? Elneveztétek valahogy?
2: Plafonon nem megy át a Wi-Fi jel, valamiből nem tudom, miből csinálták. Van a földszint,
3: meg az azbestből,
2: Wi-Fi, meg a emelet Wi-Fi.
1: Komoly vasbetonból építkeztetek.
2: Igen, de most mit adj neki? Miért neked van?
1: Nincs, én nagyon sokan elnevezik.
2: Balázsék Wi-Fi, hát nem, hülyeség.
3: Nem, nekünk a dögös kancák XXL.
1: Tehát oda, ahova nem való, 1-2-3.
2: Zsűlnek biztos, hogy van.
1: Zsűl, úgy képzelem, hogy az összes Wi-Fi-nek van neve, az összes Bluetooth-ának van neve, ő külön elnevezgeti
3: őket. Hogy kérdez, csak annyit kérdezik, science fiction?
4: Jules.
2: Jó, a kis fülhallgatódnak van ilyen AirPods-od?
3: Az füles, fules.
1: Az meg fules.
2: Az is Zsül.
4: Ahogy, de Zsül telefonja.
2: Zsül.
1: Mennyire telefonja. Kell szeretned a Wi-Fi-det, hogy nevet adjál neki? Tehát, hogy mi van az emberekben, hogy nevet akarnak
3: elmondom,
1: adni a Wi-Fi-üknek?
3: Sok szomszéd kell hozzá. Tehát ott, ahol élsz a kis palotádban, hogy ott nincs rengeteg ember, aki bitorolná ezeket a sávszélességeket, de én, aki társasházban lakom, tudom, hogy megnyitom, és ott van, hogy TPO 04 link 11, stb. És akkor kell valami, hogy tudjad, hogy amikor jön át a haverod, aki ugye egy ingyen élő, és azonnal azt mondja neked, hogy ne haragudjál meg, de ennyi mobilforgalmat nem tudok generálni.
1: És akkor tudja, hogy melyikre kell fölmenni.
3: Igen, ami a legjobb dolog, ami történt ebben a műfajban, hogy meg tudod osztani egy gomnyomásra most már a Wi-Fi kódodat. Azt még nem tudom, hogy zajlik, mert nem mindig kínálja fel, csak random, de ez nagyon-nagyon tetszik, hogy most nem kell, mondom, 1-0-9 darab 5-ös.
1: Hát én nagy betű. Nagy LVVLK. Igen, hanem megfogod.
3: Dollárjel.
1: Igen.
3: És igen.
1: Az a jelszó megosztása.
3: Igen, az nagyon király az lett. És amúgy én szeretem ezeket az elnevezett wifiket, mert az látszik, hogy akkor van élet a házban.
1: Náluk az egyik szomszéd wifi-jének a neve a Répagyilkos 2000. Azért az így ebben a formában. Nem. Otthoni wifi nevünk CIA Hungary, ez a wifi nevünk. Figyelj, egyébként nagyon sokan adnak neki nevet. Tehát az otthoni wifi-nk az a Tech Kisbusz. A mi wifi-nk a Martin Luther King. Azt a mindenségét neki. Úristen.
2: De van ilyen, ami a szomszédnak szól, ne csapkodd a pince ajtót. Ez a wifi neve. Panelház, wifi név. Megraknám a szöszit a 6.
1: Jó, a bombára figyeljetek, az nem szerencsés. Tehát azt a légitársaság valahogy megnézi. Itt arról szól a hír, hogy a stewardessek kérték, hogy mindenki kapcsolja ki a Bluetooth-t, de hogy a bomba nevű felhasználó az nem tette meg, és valahogy így tudták azonosítani, hogy ő folyamatosan bekapcsolva maradt. Én nem tudtam, hogy ezt a légitársaság nézi egyébként.
3: Azt kérdezik, hogy bomba volt, hogy acceleri bomba.
1: Acceleri bomba.
3: Nem mindegy, nem mindegy.
1: Igen. Nálunk a csatlakoz anyádra, ezt a wifi nevet adtuk neki, működik.
3: Free wifi. Jaj, ez nagyon retro. Troja.exe.win. Jaj, de rég hallottam, vagy láttam ezt leírott a jó ég.
1: Ja, ez egyen megijeszt egy kicsit, hogy nehogy rámenjél, mert valami vírus van benne.
3: Igen. Ez meg a Winamp. Ezt tetszik a legjobban.
1: Van valami különös abban, hogy az emberek elnevezik a wifiüket, nem? Abban van valamilyen, nem is tudom, ilyen egyénieskedés van benne egy kicsit. Egy
3: individualizmus. Szeretem, amikor az emberek tudnak önmaguk lenni, és csak elindult valaki.
1: Nem szeretem ezt. Nem szeretem ezt, mikor az emberek elnevezik a wifiüket, igen. A bomba tájnyelven tűzoltót jelent.
3: Felgyújtod a házad, akkor azt tájfelden azt üvölt,
2: hogy bomba.
1: Igen. Azaz.
3: Ez nem lett könnyű neki, nem?
2: És mit üvöltesz, ha bomba van? Tűzoltó.
3: Bum, bum.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Gyermek felnőtt kedve, jó édes élet, Haribó.
7: Tudtad, hogy a Haribó nemesvámosi gyára a régió egyik legstabilabb munkáltatójaként most több nyitott pozícióval is vár? Tervezz a Haribóval hosszú távra, keresd állás lehetőségeinket a weboldalon. Haribó.com.
5: Vállalkozást indítanál? Fejlesztenéd cégedet és gazdasági ismereteidet? A Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara üzleti tanácsadással, szakmai programokkal, képzésekkel és kedvezményes finanszírozási lehetőségekkel támogatja a cégek fejlődését. Légy vállalkozói közösségünk része! Részletek veszprémikamara.hu.
8: Szemét
9: levittem,
8: villany
9: befizettem,
8: klíma
9: megrendeltem, Kaisai klímát találtam szerelőt is.
8: Hol?
9: kaisai.hu.
10: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek, gyors, pontos diagnózis Veszprémben. kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
11: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stopshopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű, kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stop shop Veszprém. Várunk szeretettel.
12: Bobó Fun Park, a nyár fix programja a Balatonnál. Kánikula, ugorj be, strand előtt vagy után. Esik, akkor is vár a fedett aréna. Ninja pálya, trambulin, mászófal, kötélpálya, virtuális valóság, élmények több korosztálynak. Vásd meg a jegyet online most 5% kedvezménnyel. Bobó Fun Park.
5: Hédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Hédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
13: Halló, itt vagy? Mondom, Nyári Margó Irodalmi Fesztivál augusztus 13 és 15 között Salföldön, a Bányakertben, itt a szomszédban. Lesz Lovasi András, Beck Grecsó, Anima Sound System, jön Tompa Andrea, Háj János, Fábián Tamás, Pető Péter, Tóth Marcsi, Kemény Zsófi és Fehér Boldizsár. Részletes program meg jegyek, írd be margofest.hu.
14: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha Akaliban jársz, fékezlete is a féküzletházban.
15: Generál kivitelezőt keresel? Veszprém Customs. A tiédet mikor kezdjük? 0620 20 926 50. Veszprém Customs.
16: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Alsóörsön, az Amfiban, a Pál utcai fiúk augusztus 15-én. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Pannonvárszínház.hu.
17: Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyar és Pravarna szórja a poénokat.
18: Augusztus 8-án, ne vess velük!
17: Jegyek a kultix.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
0: A rádió egy legfrissebb hírei.
19: Huszár János emléke előtt tisztelegtek, komoly feladatot oldottak meg az ajkai mentősök. Ma akár zápor is jöhet. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Huszár János helytörténészre emlékezett legutóbbi összejövetelén a Pápai Petőfi Város barátegylet. A résztvevők előadásokkal és személyes történetekkel idézték fel az Apáczai Csere János díjas pedagógus és Bél Mátyás díjas helytörténész munkásságát. Az Egyesület emellett értékelte az idei tavaszi és koranyári programjait is, amelyek között megemlékezések, hagyományőrző kirándulások és közösségi akciók is szerepeltek. Mint elhangzott, Huszár János szellemi öröksége 2024 óta a Pápa Városi Települési Értéktár része, számolt be róla a veol.hu. Különleges feladatot kaptak az ajkai mentősök. Egy intubált, lélegeztetett beteget csaknem 230 kilométerre fekvő kórházba szállítottak, miközben folyamatosan biztosítani kellett az állapotának stabilizálását. A beteg először az ajkai kórházban kapta meg a szükséges sürgősségi ellátást, majd a lakóhelye szerint illetékes intézménybe vitték tovább kezelésre. A mentőszolgálat szerint az ilyen nagy távolságú betegszállítások komoly szakmai felkészültséget és speciális felszerelést igényelnek, tudta meg a Veol. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
8: Csapadék nem esett, sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
19: Enyhe lehűlésre számíthatunk egy hideg frontnak köszönhetően. Ma a Veszprémben és a környéken legtöbb 31 Celsius fok lehet, éjszakára pedig 24 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a hideg frontnak köszönhetően akár elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A jövő héten is hasonló 31, maximum 34 fokos csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Indiába kalózolnálak el benneteket. Ha nem bányátok, méghozzá egy templomba, a vazés hír után, a hívek sorban álltak, hogy igyanak a vízből, ami egy elefánt szoborból csepegett.
2: Ó, de szép. Ez olyan, hát, mint a könnyező szűzmárja, csak nekik ugye könnyező
1: szűzmárja, a könnyező magonna, az elefántból csöpögött a víz. Mire képes a vallás, mire képes a hit, hoztak ilyen kis műanyag poharakat, és ahogy a fotón is látod, ugye ott állnak hosszú tömött sorokban, akár órákat is várva arra, hogy igyanak az elefánt szent könnyéből.
2: Mert ez csodatévő ital, de elmulasztja az isiászt, a vakok meggyógyulnak, és kilő a lába tőle.
1: Könnyezni kezdett az elefánt.
3: Jó. De a szeméből jött, vagy a szájából?
1: Az ormányacskájából.
3: Az ormányacskájából.
1: Kifolyt a kis víz, hát ott onnan mindenhonnan jött.
3: Mucinózus nyáltávozott az elefánt szoborból.
1: Nem tudom, hogy mennyit állnék sorba, minden esetre az indiaiak azért nagyon bőszen áldogáltak sorba, hosszú ideig figyeltek. És ugye a templomban dolgozók kiadták közleményben, hogy ne nagyon fogyasszanak ebből a folyadékból, de az indiaiakat nem lehetett lebeszélni. Csak jöttek, és hosszú többet sorokban műanyag poharkákba kivárták az órásort, és megitták a szentelt vizet. Azért micsoda ereje van a hitnek meg a vallásnak, nem?
2: Nekem is van egy ismerősöm, azt képzeld el, egy ilyen sziklába vagy tenyér lenyomatnál tud állni órákat.
1: Azt közben csak a Józsi oda ment, az berakta a kezét a sziklába.
3: A Józsi berakta.
1: Na most kiderült igazából, hogy ennek az indiai kis szobrocskának a másik oldalán van egy klíma, és a klímának a kondenzvize csöpög át az elefántnak a fején és az orványán. És felszólították az ott lévő híveket, hogy
3: adják vissza a kondenzvizet.
1: Hogy egyrészt hordják vissza a kondenzvizet, de hogy ne igyanak belőle, mert nem ennyire egészséges.
3: Indiai viszonylatban ez, mondanám nektek, a szűrt víznek számít.
1: Ez egy szűrt víz. Úgyis ez a szobor, ez egy templomnak a falán volt, és ugye azért hitték azt, hogy könnyezni kezd a szobor, mert hogy egy szent helyen volt maga a szobor is, az elefánt szobor. És hát nagyon sokan nyilatkoztak, hogy napokat utaztak, mire átértek az elefánthoz. Vonattal, busszal, van, aki stoppal jött, hogy igyanak a vízből. És hogy mély hittel érkeztek, és összetörték a szívüket, amikor kiderült, hogy kondenzvíz folyik át a klímából, ami a szobornak a másik oldalán volt.
3: De vegyük most akkor gócsolat, mi is a kondenzvíz? A kondenzvíz az a sok imádkozó léleknek a lecsapódása egy elektronikus készüléken keresztül, ami ugye utána vízként hát távozik. Na most, hát ez gyakorlatilag akkor ez a lélekjuice.
1: Ez lélekjuice ittak, igen. Kis baktériummal, némi penészsel, nem tudom, hogy mi van egy kondenzvízben, de hogy ennek azért vannak egészségügyi kockázatai. De hogy milyen érdekes a hit, nem? Mennyire durva, hogy csöpög az elefántból a szobor, vagy a víz, oda mennek, a szobor is elcsöpök, csöpög a szobor, és megisszák az emberek. Hosszú órákat álltak sorba.
3: Egyrészt ugye ingyen van, ami ugye szerintem 70%-ban megdobja így a keresletet, másrészt pedig, hogy szerintem annyira rosszak a hétköznapok sokszor, hogy minden, ami kicsit felülírja ezeket a törvényeket, amiket megismertünk, az így reménnyel tölti az embereket.
1: Hogy valóban csöpög az ormánya.
2: Szent ormányvíz.
3: Igen. Igen. És most ezek után mit csináljunk? Most vonjuk kétségbe az összes dolgot?
2: Nem, szerintem tudod,
1: ugye, nézd, ott a templom, látod? Először csak a kezüket rakják oda, és a templomnak az utca részén van egy szobor, és valószínűleg a templomból ez valahogy átcsurgott, és ahogy mennek el, mossák a hajukat, hozzáérintik a fejükhöz. Azért nagyon érdekes ezt így látni, nem? Helyesek egyébként nagyon. Itt még ugye nem alakultak ki sorok, és aztán jöttek majd folyamatosan, hosszú tömeg sorokban álltak, és itták a vizet.
2: A hittel kapcsolatosan ilyen tényleg az az érzésed, hogy tök mindegy, hogy mi történik benne, ugye? Tehát ha ők hinni akarnak ebben a csodában, hogy ez egy csodatévő víz, akkor
1: az mindegy, hogy mi van.
2: Hiába mondod, hogy ez légkondi víz.
3: Engem az érdekel, Balázs. Ott sétálsz az utcán. Látod, hogy ezt csinálják a többiek. Hozzányúlsz és a hajadba kened, vagy nem?
1: Ó, igen, abszolút. Persze.
3: Na ez az, persze. Látod? Ez az.
2: Hát hogy hipnózis.
1: Hát csak jobban tudja, ott lakik.
3: Így van, így van. Hát, mit csinált?
1: Hát csak nem kondenzvíz, ezért, tehát hát biztos valami szent dolog.
3: Így van.
1: Hát hogy ne érinteném hozzá, ha látom ott egy csomó indiai, hogy áldogál, akkor persze, hogy hozzáérintem. Hát nem? Hát ha ők azt csinálják...
3: Én sokkal rosszabb dolgot is csináltál volna ezzel az elefántormánnyal, ha nem látják, de mindegy, hát nem akarok senkire beszólni.
1: Igen. Biztos nagyon sokan mentek azért gyerekkorukban nagymamával csodaforráshoz, meg csodavizet hoztak a patikából, meg csodafőzetet ittek.
3: A szalvuszvíz, nálunk a szalvuszvíz.
1: Szalvuszvíz, mert nagyon, de az egyébként annak azért van bizonyítottan egészségügyi hatása.
3: Szikvíz, meg a szalvuszvíz. Ti pívizeztetek?
2: Aha.
3: A pívíz az...
2: Nővérem belefutott.
1: Hogy pívízimádó volt?
2: Igen.
1: Kinek volt matracos ilyen olyan ágya, ami a gerincedet sugározza? És nem volt ilyen? Tudod, egy időben lehetett kapni matracot, ilyen gerincsugárzós, mágneses matrac. Nem voltak ilyen...
3: Kozmodisznál megálltunk.
1: Volt családi kozmodisz?
3: Nem, de nagyon szerettem volna, de nem vették meg nekem. De az volt meg a hasizomgép, arra emlékeztek? Húzogatni kell egy nyilat így a hasizmot felé.
1: Júj, a hasizomgép, tényleg. Megvan, igen.
3: Két fehér műanyag.
1: Pívíz, apám is bebukta, olyan lelkesen vette és itta, amikor mondtam neki, hogy sima csapvíz, én voltam a sátán.
2: Így van.
1: Nekem öregapám a vietnámi balsamra esküdött, minden testi sérülést meggyógyított Hubertusra, mert az meg a lelket mosta tisztára.
2: Hát nagyon szeretem az öreget. Hubertus és vietnámi balsam.
1: Vietnámi balsam tényleg
3: működött.
1: Egy dolgot
3: hallok ki ebbe az egészből, hogy ez egy doktor, vagy egy professzor volt.
1: Volt vietnámi balsam valakinek a családban? Kicsi apró tégely, kinyitottad.
3: Lóbalsam, hideg-meleg és vietnámi balsam.
1: Alap volt.
3: Alap. Kicsit az orrod alá. Azt minden ebben van.
2: A kis csillagos tubusból, tudod.
3: Igen, az tényleg varázsszer volt, azért én keveset használom.
1: És ha halántékodra kented, igen. Én egy különleges török mészkeveréket rendeltem potenciál növelő gyógynövényekkel, bevertem belőle egy teáskanállal, 3 napig hosszú pulóverbe jártam, óránként volt erekcióm. Azóta csak okosba eszem, Zsolti küldte
2: nekünk. A nevét, haver.
1: Sokat vittem mamám a templomba, azt mondta, csoda történik ott, néha könnyezni kezdtek a szobrok. Aztán kiderült, hogy csak a meleg és a hideg levegő találkozása miatt nagyon páras volt a levegő, az, és ez csapódott le. Azóta is nagyon haragszom Bese atyára. Köszönjük szépen. Nagymamám gyurcsókra volt ráfüggve, gyurcsókvíz, mint mindenre jó csodaszer. Beépült a szókészletünkbe, folyton.
2: Gyurcsókvíz.
1: Ő még árult vizet is, az öreg gyurcsók, tényleg?
3: Gyurcsóknak nagyon rosszat tett a marketing ilyenek, hogy meghalt a végén, mert úgy volt, hogy ez nem fog behövetkezni.
1: De szóval, hogy sorok álltak a háza előtt. Én nem tudom, valahol Dunakanyarban lakott, vagy nem tudom hol, de ha Esztergom, Dunakanyar, nem tudom, de hogy sorok. Tehát reggel
3: a kanyarból lehetett látni, hogy sorban állnak.
1: A műholdas felvétel ott volt. 8-kor indult a rendelés, és 6-kor ott már hosszú tömött sorokba álltak az emberek.
3: Akkor nem volt ezek szerint online foglalórendszere.
1: Akkor még nem volt.
3: Akkor csak ki kell várni a sorodat.
1: De tudott valamit az öreg, vagy tudott, tényleg tudott valamit, lehet, szerintetek?
2: Persze, tévén keresztül gerincet műtött.
1: De volt valamilyen érzéke? Valamit jól csinált?
2: Hát valamihez
1: kis
2: volt érzéke.
1: Kisüldiasoktól jól kért el 10.000 forintot.
3: Én követtem volna TikTokon, ha lett volna TikTokja, úgyhogy valószínűleg a szórakoztató faktor, ezt nem lehet elvitatni tőle, de azt, hogy miért hittek neki, ezt nem értem.
1: De valamilyen képessége kellett, hogy legyen. Hát nem indulsz így. Az, hogy a tévében voltál, és gyógyítottál, és betelefonáltak emberek. Ennyit tudott,
2: hogy... Karizmatikus volt a csávó, tudod az.
1: Egy ilyen mély osópozba ült félig aludva. Hát azért a nagy
3: karizmája... Full szociopata volt, aki egyáltalán nem érdekelt, hogy mit gondolnak róla. És ez olyan vonzó az emberek számára, nézd már, mennyi önbizalma van.
1: Igen, nézd, oda nézd.
3: Nekem nincs annyi önbizalmam.
1: De hogy szerinted nem tudott semmit? Tehát, hogy nem volt semmilyen képesség birtokában? Egy nagy átverés volt 10 éven keresztül?
3: Én azt gondolom, hogy ő nem ezt gondolta magáról, hogy nem tud semmit, hanem neki volt egy meggyőződése magáról, amit át tudott adni másoknak, akik ezt elhitték. Tehát, hogy szerintem, és most sokszor, ha belegondolsz, maga mondjuk
1: maga
3: a pszichológia,
1: hit az elég.
3: Amiről szól. A pszichológia is arról szól, hogy találkozol valakivel, aki el tudja vett hitetni, hogy többre vagy képes, jobb vagy, mint amit gondolsz magadról. Hát végülis ezt tulajdonképpen ő tudta, mert ő kívülről elmondta neked, hogy figyelj, ne egyes szomorúan, nincs rá okod. Jó?
2: Igen, főnök.
3: Jó? Nem vagy depressziós. Mi vagy? Hülye vagy? Nem vagy depressziós. Ennek vége.
1: És meggyógyított.
3: És akkor azt mondta, hogy hát végül is, ha ő mondja, tudod, és amúgy
1: és elkezdtek meggyógyulni az emberek, és sorok álltak a háza előtt.
3: Ugye, szerintem az esetek többségében azért a probléma a fejünkben van. Tehát, hogy azért 70%. Nyilván vannak fizikai betegségek, amin azért szerintem nem tudod változtatni, de azt tudni, hogy amikor valaki mondjuk többször beteg egymás után, akkor egy idő után már az egész egy ilyen magasabb szinten keríti hatalmába a lelkét is.
1: Aha.
3: És hogyha ezt valaki el tudta neki mondani, hogy figyelj ide, nincs okod, hogy rosszul érezd magad, akkor lehet, hogy az neki pont annyi segítség volt, hogy
2: oké, de a gyurcsok gerincsérvet is műtött a tévén keresztül.
3: Hát igen.
1: Azt nem tudjuk, hogy működött-e, de megcsinálta.
2: Mondta,
1: Metszett,
2: a, mondta igen. A paciens, hogy már jó vagyok.
1: Hogy már jó vagy, elképesztő egyébként, tényleg elképesztő.
3: Meg felveti a kérdést az is, hogy hány olyan diagnosztizáltnak tekintett betegségen az embereknek, amit valószínűleg csak kitaláltak maguknak az internet segítségével. Tehát érted, amikor azt mondod, hogy mindig bal oldalt fáj a gyomrom, szóval, hogy valószínűleg sérben van, vagy üzé, vagy
2: máj.
3: Igen, máj, vagy mit tudom én. És akkor egy idő után annyira sokszor elmondja másoknak, hogy elhiszi. És lehet, hogy soha nem is volt vele orvosnál. És ezt nagyon sokszor tapasztalom amúgy, hogy így elkezdik magukat kezelni dolgok miatt, amire gondolják, hogy azok is.
2: És ha nagyon sokat elmondod neki, hogy az tulajdonképpen nem az, akkor vissza tud jönni? Nem.
3: Szerintem ez az kell, hogy egy ismeretlen ember, akit respektálsz, azt mondja neked, hogy ez nem így van. De tulajdonképpen amúgy sokszor így működik. Tehát van ez a vonat.
2: Nem, az
3: vonat.
2: Ismeretlen ember azt mondja, hogy hülyék ezek az orvosok.
1: A Gyurcsok ingyen csinálta ezt? Vagy ők komoly pénzeket
2: kért? A tévében igen.
1: De a rendelésen komoly lóvét kért, nem? Tehát az komoly pénz volt.
2: A tévében is MLD-es volt a
1: telefon, ahol hívtam. Igen, tényleg. Igen.
3: Igen, de mondjuk szerintem az, hogy sokkal jobban megbízunk idegenekben, mint az ismerőségben vagy családunkban, hogyha problémáról van szó.
1: Hát meg főleg, hogy tévében volt, tudod. Tehát, hogy ott ült, meg volt egy ilyen vízimiskája hozzá, nem? Egy ilyen őszhajt.
3: Hogy validálta őt a tévé, azt mondod?
1: Hát, hogy ne, biztos, ha, persze.
3: Az durva, amúgy. Mert bele se gondolok, hogy van, aki azt gondolja, hogy aki a tévében
1: van. Ahogy a tévében van, persze. Mama 4 évente zarándokul az urnához, és még mindig hisz benne.
3: De szoktál emelgetni a tetejét?
1: Volt egy szívbetegség gyerekkoromban, az apám még elvittek az Attila dombra, mert az a domb meggyógyít. Ugye az Attila domb az egy ilyen híres hely, egy ilyen szent hely, kisugárzása van, és oda járnak gyógyulni az emberek. Lehet aztán, hogy van benne valami, én nem kétlem ezt egyébként.
3: Most nézzük azt a kép egy gyurcsokról. Nem lehet, hogy az ő karrierje úgy indult el, hogy ücsörgött egy padon a CBA előtt. Nem? Nézzük.
1: Üldögélt egy padon, igen. Megszólították.
3: Igen. Valaki leült mellé sírva. Szólt kettőt, az meggyógyult tőle, jobban érezte magát, és azt mondta, hogy jó, figyelj, hát ebben van még. Lehet, hogy rákészítették
1: el a behívták a Budapest TV-be, és kiderült, hogy működik. De tényleg félelmetes volt, igen. Azt mondja, hogy könnyen beszélsz neked, nincs hajdaganatod, írja valaki.
2: Hajdaganat.
1: Öregem, a Dianás üveget rejtegette a párna alatt, kicsit megkenegette vele a homlokát, aztán gyorsan meghúzta az üveget, már is jobb volt, minden fájdalma azonnal eltűnt.
21: Nyugalom, nyugalom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
3: A Telekom film premierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten, vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom film premier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
4: Ismét hoztunk három jó indokot, hogy benézz az E+D-be. Reggelre Omnia Classic 250 g-os ürölt kávé 1549 forintért, vendégváráshoz aranyászok sör 259 forintért, a befőzéshez pedig kristálycukor két darab vásárlása esetén 275 forintért. E+D, ahol a pénzed többet ér.
5: Tudtad, hogy a Haribo nemesvámosi gyára a régió egyik legstabilabb munkáltatójaként most több nyitott pozícióval is vár? Tervezz a Haribóval hosszú távra, keresd állás lehetőségeinket a weboldalon. Haribo.com.
6: Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyar és Pravarna szórja a poénokat.
7: Augusztus 8-án, neves velük!
6: Jegyek a kultix.hu-n.
8: Brandó Burger Veszprém. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
9: Menekülj a hétköznapokból. Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland. Barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n.
10: Műgyanta nyílászáró.
11: Műgyanta és nyílászáró. Két terület, egy biztos név, az Adabau Kft. Egyedi műanyag nyílászárók és professzionális műgyanta burkolatok közel 30 év tapasztalatával. Veszprém, Tüzér utca 71, adabau.hu.
12: Adacégcsoport. A minőség a különbség.
13: Végvári napok, középkori fesztivál hétvége Sümegen. Augusztus 8 és 9-én újra életre kel a lovakkor. Kassai Lajos világhírű lovas íjász bemutatójával, a Sümegi Vár tüzérségi ostromával, látványos lovagi tornákkal, mongol lovas kaszkadőrsóval és olasz zászlóforgatókkal. Jegyek már kaphatók a jegy.hu, www.hotelkapitány.hu.
14: Nagyszabású családi musical Krutka Róbert zenéivel, Pablo és Picasso, avagy az állatok karneválja Veszprémben. Hannonvárszínház.hu.
15: General kivitelezőt keresel? Veszprém Customs. A tiédet mikor kezdjük? 0620 20 926 50. Veszprém Customs.
16: Katikám, hallottad?
17: Mit, Szilvi?
16: A Tárnai Autós Iskolánál már C-je és B-je kategória.

0: tanulni. Már szólok is a fiamnak. tarnaiautosiskola.hu. Reklámot hallottak.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Nőtt a balatoni vonatok népszerűsége, rekordszámú gólya kezdi a tanévet Siófokon. Ma akár esőre is számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Egyre többen választják a vasutat a balatoni utazásokhoz. A MÁV adatai szerint a nyári főszezon első hónapjaiban 5%-kal nőtt a helyjegyes balatoni járatok utasforgalma, a kerékpárszállítás pedig több mint 6%-kal emelkedett. A legnagyobb növekedést a Balaton Füredet és Tapolcát is érintő Csabai tekergő, valamint a Jégmadár Express érte el. A vasúttársaság szerint a Balaton 24 napi jegy is népszerű, amely a vonatok mellett Siófok és Balaton Füred helyi autóbuszain is használható. A MÁV azt javasolja, hogy a nyári hétvégékre az utasok előre váltsák meg menet és helyjegyüket, mert a legnépszerűbb járatok gyorsan megtelnek. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Berek-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növény egészségügyi osztályvezetője.
3: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztul.
2: Rekordszámú hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Debreceni Egyetem siófoki képzési helyszínén. Az idei felvételi eljárásban 127 elsőéves nyert felvételt a balatoni városban. Országosan is kiemelkedő évet zárt az intézmény, az új tanévre több mint 8200 hallgatót vettek fel. Akik lemaradtak a felvételiről, ma még a pótfelvételin jelentkezhetnek a meghirdetett képzésekre, írja a sonline.hu. Enyhe lehűlésre számíthatunk egy hideg frontnak köszönhetően. Ma a Veszprémben és a környéken legtöbb 31 Celsius fok lehet, északára pedig 24 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a hideg frontnak köszönhetően akár elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A jövő héten is hasonló 31, maximum 34 fokos csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék a Rádió Egyen! A legmenőbb arcoknak is kell a pihenés. Most kivettek egy kis szabit, te nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
5: Nem tudom, hogy láttátok-e, bemutatkozik Miska, a Magyar Pavilon házigazdája.
6: Na,
5: hát kell ennél többet mondanom, hogy el tudjátok képzelni, mi mutatkozott be. Ismerjétek meg Miskát, aki egyszerre tiszteleg a magyar népi hagyományok előtt, és idézi meg a modern japán kawaii stílust. Aha. Ugye ez a kawaii stílus, ez a nagyon nagy szemű, ilyen mosolygós, ilyen nagyon aranyos, kedves bábuk, meg rajzfigurák, meg mindenféle dolog.
7: Ez egy japán manga, igen. Amikor ilyen nagyon édes, ilyen nagy, magas homlokú, nagy szemű, csillog a szeme, igen, azok a manga figurák, amiket cukiskodnak.
5: És azt mondják, hogy Miska alakját a híres Miska kancsó ihlette, amely évszázadok óta a magyar kultúra szimbóluma. Hát ennyi jut a gyerekek, egy kancsó a magyar kultúra szimbóluma.
6: Most mi
5: szimbóluma.
6: A bajod? Egy gyönyörű, szép szimbóleumot, ugye, ahogy mondjuk, szimbóleumot vezetünk vissza, a Miska kancsót. Azt kérlek szépen esküvőre vitték, keresztelőre vitték, és bor volt benne, szépen ki volt festve, nagy hasa volt, tök olyan, mint a mi új Miskánk. Aha. És akkor a bizottsági homlokára csapott, és azt mondta, hogy ez
5: akkor
6: az.
5: Ez legyen. Mi nem megy ebben nekünk, gyerekek? Tehát ha megnézzük, ott volt a bódog, a ronda a szomorú kutya.
7: A
5: gyárfás, a szellemkutya.
7: A szellemkutya.
5: Nincs valami olyan szimbólum, nincs valami olyan rajz, nincs valami olyan, nem tudom, ötlet, amivel úgy ránézel, és azt tudod, hogy igen, ezek úgy mi vagyunk. Mi tényleg egy Miska kancsó vagyunk? Ez a mi kultúránk, egy kawaii japán mosolygó szoborral ötözve.
7: Ott van a Miska kancsóné.
5: Igen, csinálva.
7: Ott van az asszonkája, akit nem tudom, hogy hogy hívnak, de ők elindultak megnézni apát.
6: Mária Kancsó. Miska Kancsó, Mária Kancsó.
7: Jóságos Isten.
5: Emlékeztek Water Lilyre, meg Water Lajos, Water Lily. Ott volt az a vízipókra, emlékeztek a vízipókra? Volt valami, valami vízipókosunk
6: egy ilyen lila?
5: Őt biztos, hogy nagyon betripezve csinálták. Megcsináltak egy ilyen hatalmas nagy tevepatával rendelkező, beelesdézett nagyszemű vízipókot egy kanyonnal a lába között, nem tudom ki volt benne, de hogy emlékeztek arra? És a fogadásokon ment, egy pszichedelikus szörnyeteg lett. 2013 judo világbajnokság. Emlékeztek a tacskó disznó ember?
6: Basszus, tényleg.
5: Judo világbajnokság, jött egy tacskó disznó ember. A fradisasok úgy, ahogy van, nem működtek. Tehát tényleg, tényleg nagyon sok van. És most megérkezett a legújabb.
7: Úristen, ez mi a jó is?
5: Jézus atyain! Jézus atyain!
7: Ez egy magyar...
5: Ez egy Kazincz Barcikai rém. Kazincz Barcika alapításának hat fóna, de gépforulját csinálták meg a Kabarcit. Figyelj, mondom, hogy a horror szörnyek országa vagyunk. Aki a köré írt mese szerint Félix Sajó Kazincból, Félix Barcikából áll, és teljes egészében vizuális terrorizmus. Jézus atya, úristen! Isten.
7: Az a baj ezekkel, mindig oda kell tenni mellé egy ilyen kis lábjegyzetet, hogy amit látsz a képen, az micsoda.
5: Igen.
7: És onnantól kezdve, hogy valamit meg kell magyarázni, onnantól szerintem az már dől, borul az egész.
6: A 2024-es párizsi olimpia kabala figurája a Frignek nevezett alap, azt mondtad, hogy egy női...
7: A vagina.
6: Vagina, igen. A füles frigiai sapkáról mintáztál, de tudtad ezt?
7: Nem tudtad. Lefe, úgy, nekem is rá kellett keresnem.
6: De majd ők is rákeresnek a Miska Kancsóra. Érted?
5: Okay. Magyar vizsla, szeretjük magyar vizsla, nem rossz a magyar vizsla.
6: De az is el lesz cseszve. Tehát biztos, hogy a
5: nem tudunk állatot sem.
6: Rajzfilmből fogják venni ugye a vizslát, a frak a macskák réme, és egy elcseszett plüss figura.
7: Na, de az már tényleg fétisparti.
6: A legjobb...
5: A letelepedési kötvény. Adjunk mindenkinek a kiállításom. Gyere, itt egy kötvény, vigyed. Ez a mi kabala figuránk.
6: Mi az, amit nagyon szeretünk, hasonlít az országunkra...
7: Ügyfélkapu plusz.
5: Orbán Viktor.
6: Orbán Viktor miért hasonlít az országunkra?
7: De miért nem lehet egy jó Orbán Viktor plusz figurát megcsinálni?
5: Egyébként akkor már nyomjuk telibe. Persze. De várj, tehát szeretjük.
6: Tehát szeretjük nagyon, igen. És igen. Enni szeretjük.
5: Szeretjük enni.
6: És hasonlít az országunkra. Mi az?
7: De a gulyás.
6: A rántott hús.
7: De a rántott hús az osztrák. Rántott húshoz mi közünk
5: nem
7: van? Akkor már inkább pacal.
5: Akkor inkább egy rántott rapista. Azok vagyunk mi. Vágjál egy 20 centi sajdanabot a tapistából, forgásban, zsírban, olajban, jön egy kis panírban, oda a gyereknek a gyomrában.
7: De akkor legyen túros csusza. De
8: akkor legyen libamás.
7: Egy jó túros csusza.
5: Igen,
7: tepertővel.
6: És akkor lógnak egy csávóról ilyen tészta darabok, ahogy megy a világkiállítás.
5: Két szalonna szemmel, érted?
7: Amiket láttunk, ahhoz tehát a sorba simán beleférne.
5: Vörös hagymatestű, német szilárdfejű, sregfülekkel, magyohímzéses nadrágban, szegedi papucsban, paprika füzérrel a nyakában, egy pogrács, pacal, pörköltet, keverget.
6: Nem rossz, kicsit bonyolult.
5: Legyen a kocsonya, írja valaki.
6: Na,
5: az alapból rossz, ugye csúnya, nem nagyon tudod elrontani, ahhoz illene valami állati torzó. Ádám küldte nekünk, igen. Egy technokolos pumukli kantáros nadrágban gázkulcsal a kezében. Dani az ács küldte nekünk. És mit már a plusz, aminek cserélhető a szeme matolcsira?
6: De rohadék!
5: Erős Pista és Édes Anna egy herendi porcelánon egy szál Kolbival. Egyébként ez nem rossz. Na, kicsi irodalom, így van. Kicsi irodalom, kicsi gasztronómia, herendi porcelán, egy szál Kolbi, Erős Pista, Erős Anna találkozik. Igen. És szeretkeznek egyet egy herendi
7: és
5: porcelánon.
7: Ne emesse, és ez lenne az ő álma.
5: Így, gyerekek, ez gyönyörű. Egy betyárkört és betyárt is el tudna valaki képzelni. Vágási Feri plüss is nagyon jó lenne. Valami Tóth Gapi matyó mintás plüssben. Ruhában, lágossal a kezében, rajta egy rántott hús és egy köcsökből issza a bort. Megvagyunk. Egyébként ezzel megvagyunk. Magyarország világhírű kabalája Csicsolina.
6: Mindenki ismeri szerte a világon.
7: Jó hírünket vitte.
5: Igen, de szeretem. Szatyrot viszünk, amiben szatyrok vannak, teljesen tipikus. Szatyrok, amiben szatyrok vannak, visszük ezt magunknak. Abszolút jó. Összecsukható szopírnyó roller, kis helyen is elfér, megvagyunk rajta.
6: Jó Ludas Matyi gyerekek, hát az olyan aranyos volt.
5: Egyébként az egy jó, a Ludas Matyi, igen.
7: Mi van kötött a hozzá. Süsü például...
5: Szerintem Süsü volt az Japán, ország Japán első elcseszett kabala figurája.
6: Nem,
5: Süsü szerettem.
6: Tudod, miért lenne jó? Mert a japánok azok ugye rá vannak ezzel a Godzilla sztorira.
5: Godzilla mitológiai lények,
6: hát
5: igen.
6: Hát a mi Godzillánk. Egy kis plüss Godzilla kijön, és Süsü a sárkány. Egyfejű az is.
5: Igen, a Süsinek minden megbocsátasz. A maga esetlenségét, a bodrogival a hangját, az úgy volt jó, ahogy
7: tökéletes.
5: Volt. Tehát, hogy az tökéletes volt.
7: Volt. Nagyon,
5: tökéletes.
6: Igyek a szia uram, kamala figurát.
7: Szia uram, hát nem.
5: A szia uram is azért, az is nagyon kemény. Igen. Magyar-japán fordítókönyv, Tomi hangjával tökéletes lenne. Egyszerűen csak oda kéne vinni egy birkanyáját. Szóval szigorúak vagytok magunkhoz. Vannak azért szép irodalmi műveink, mesefiguráink, költőink, íróink. Lehetne valami szépet összetenni. Nekem az Erős Pista és az Erős Anna gyerekei tetszenek a legjobban. Erős kicsi. Aki megeszi, annak vége van kicsi. Na jó, van gyerekek, hát nem tudom. Megnézzük
7: vannak
5: a következőt.
7: Vannak még itt jelöltek, vannak még itt nagy esélyesek.
5: Expo 25 Magyarország. Kívánjuk, hogy jó legyen, jöjjön el mindenki Magyarországra. Ha nem látjuk
6: belőle sok üzletet, mert ugye ez arról is szól.
5: Arról, hogy dileket kötünk.
6: Aha. Így van, hogy mit tudunk kivinni, mit tudunk behozni, barátkozni.
5: Hamáka a gyerekek, hallottátok, hogy a kis itt végig evő kis csajci elbúcsúzott tőlünk?
6: Na, vége?
5: Vége van, ugye itt volt ez a koreai kislány.
7: Igen. Meghalt egy magyar kórházban.
5: Igen, elment egy új... Nem, vége van. Tehát, hogy elbúcsúzott. Vége van kicsi. Nem érted? Vége van. Csüzang, ugye így hívtuk őt, 11 millió feliratkozóval. Úgy döntött, hogy a kilépője, amit már vége vett, ugye 3 kiló sztéket közvetítettünk, és evett meg.
6: Hát az első a rántott hús.
5: A rántott hús volt, beült ugye egy csárdába, vagy nem is tudom hova, és végig
7: a plécsárdába,
5: és bődöltes anyagot, adagot evett meg. Elment utána a henteshez, mi azt bekértük, megkaptuk, hatan nem tudtuk megenni, amit egyedül megevett, plusz itt a kollégák. És ugye folyamatosan posztol, és kirakta most a legutolsó posztját, amivel elköszönt. De hogy itt már vagy jól lakott, vagy már nem volt annyira éhes, itt még egy picit úgy levezetett. Picit levezetett, és egy ilyen food track-nél állt ő meg. Teljesen váratlanul, valahol a Budapest külvárosában kinézett magának egy food track-et. A Tula is meglepődött, és 6 darab street food lángost evett ő még meg. De már csak úgy levezető jelleggel.
7: Vagy mindegyiket megkóstolta.
5: Nem, ő nem kóstol, ő megeszi.
7: De végig kóstolta az összes fajta lángost.
6: Igen, 6 különböző félét.
5: Tehát 6 különböző street food lángost nyomott tőle a végén. Ami önmagában megint nagyon nagyot teljesítmény, ha tudod, hogy milyen, amikor beversz egy sajtos tejfölöset. És arra iszol fél liter hidegvizet, és a gyomrodban megáll fél évre.
7: Másnap más fél
5: évre,
7: meg vagy.
5: Igen, tehát fél évre megáll.
6: És ráadásul gyerekek, nem is akár miket evett, mert ugye óriási nutellás lángossal fejezte be, amit én magam nem értek.
7: Hát az volt a desszert, tudod.
6: Igen, oké.
7: Tehát evett egy sajtos tejfölöset, evett, milyenek vannak? Sajtos tejfölös, van fokhagymás, hagymás.
6: Van mindenféle.
7: Gyroszos.
5: Igen, itt minden meg tudsz enni, 6-ot még a végén lenyomott. De ez magához képest, mikor a 3 kiló steakhez képest, ez már csak egy ilyen kis kilépő, nem?
7: Új gyakorlat.
5: Ez már csak egy kis új gyakorlat, igen. Sajtos tejfölös, nutellás, sima hagyományos, gyerekek, 6-ot.
7: De olyan boldogan eszi. Annyira tetszik.
6: Parizeres lángos, gyerekek!
5: Igen. De az ott van.
6: Az parizeres lángos.
5: Parizeres. Ugye ez egy ilyen street foodos van, lekváros és édes lángos is van náluk. Hamburger, hotdog, meleg szendvics. Egy ilyen klasszik street food valahol a külvárosban. És ő ehhez állt még be. Láttuk? Mindezt 50 kilósan még mindig. Tehát a csaj egy csoda. Tényleg egy csoda. Hihetetlen.
7: Láttuk ezt a csajt már kutyát vagy macskát enni? Bármi extrát. Mert egy lángost,
5: ha belelendül, felzabál egy csintért előtt. Tehát, hogy ha nagyon belelendül, igen. De persze, oda van ezekért az olajos, zsíros, nagyon nehéz magyar ételekért. Imádja. Hát, nem?
6: Mindent, az összes ilyet. Sőt, szerintem ő rá is ment erre, hogy ezeket keresse meg. Nézd meg, pörköltes lángos, gyroszos lángos, parizeres lángos, nutellás lángos, sajtos tejfölös, meg van egy irgalmatlan hagymás, ez nem tudom.
5: Mi kalória az? Tehát egy darab lángos, sor forró olajban, igen, forró olajban, vagy zsírban, nem tudom, vajon valahol olajban kisütve, az bődületesen sok, nem? Ugye meg maga a tészta is. Na de azért azt 6-szor, még mindenféle feltétel, egészen elképesztő. Igen, de oda volt értünk, én van 8 vagy 10 videót posztolt, még nálam a 3 kiló steak vezet. Tehát az felfoghatatlan.
6: Szeretem,
5: nekem azt tűnik a legnagyobb mennyiségnek. 3 kiló steaket megenni.
7: Tehát azt írja, hogy egy darab sima feltét nélkül lángos, az olyan 300-350 kalória, de ha mondjuk teszel rá sajtot meg tejfölt, akkor az 500-700.
5: 500.
7: Itt van mondjuk 5 darab, 5x6, az 30, az 3. Tehát ő csak a reggelivel meg egy napi kalória szükségletnek a másfélszeres.
5: 3000 kalória. Egy 50 kilós nő. De nem is azt, tehát hogy közben az olaj, tudod, amennyire forró, amennyire megterhelő ez a keltészta a gyomrodban.
7: Tudod, én már nem is arra nem vagyok kíváncsi, hogy ő mit eszik meg, mert most már tudjuk, hogy rengeteget. Hogy a napja továbbiakban hogy zajlik.
5: Ja, hogy kajál-e még este valamit, hogy leül-e még?
7: Hogy néz ki? Tehát utána, amikor visszamegy a szállodai szobájába, akkor mi történik? Le kell feküdnie? Rosszul van? Van, amikor tényleg felfordul a gyomra? Vagy utána elmegy edzeni? Vagy mi az is?
5: És én nem tudom képzelni, hogy ő meghánytatja mondjuk magát. Tehát, hogy ez simán benne van, hogy neki erre van egy módszere. Oh, azon kívül, hogy edzett, tágult a gyomra, készült erre hosszú ideig, azért ugye elég hányatott sorsú lány, szóval sok minden történt vele. Én el tudom képzelni, hogy ő megmegy, leforgatja, vége van, meghánytatja magát, és utána valahogy
7: bezsebeli a milliókat.
5: Normálisan él, igen.
6: Ezt a mennyiségű kaját nem lehet egészségkárosodás nélkül így tolni.
7: Nem.
6: És valószínűleg, hogy befejezte az utolsó forgatást, másnap reggel már csak egy ízé valami kis salátát eszik, vagy nem tudom elképzelni, vagy ő minden nap ennyit eszik, hogy föntartsa ezt az állapotot?
5: Ha tág a gyomrod, az azt jelenti, hogy éhes vagy. Tehát, hogy kitágul a gyomrod, akkor az azt jelenti, hogy akkor muszáj enned.
7: Igazából őt kellene nekünk magyar plüssfigurának megtennünk, nem?
5: Lassan itt van.
7: A szív- és érrendszeri betegségek a megtestesítője, de egyenes út.
5: Ez volt a kilépője, és nagyon cuki neszi a magyar lángos, és félbehajtja. Tehát ő úgy eszi, hogy az összes lángos legfélebb félbehajtja, és mindegy szendvicset úgy eszi meg. Nagyon helyes ez a csaj. Én nagyon megkedveltem. Nagyon, nagyon kedves kis teremtés egyébként. És elolvasod az életútját, és rájössz, hogy hú,
7: nem
5: zaklató barát, fú, nem tudom ott mi volt, abuzálás, bántották, kilépett egy ilyen bántalmazó kapcsolatból. Tehát,
6: úgy kezdte a karrierjét, hogy a csávója, az akkori csávója volt az, aki azt mondta, hogy neked ilyen videókat kell gyártani.
5: Itt kezdett el lenni.
6: Mondta, igen, hogy ő 45 kiló nem fog menni. Na, itt kezdődött az, hogy a csávó viszont elkezdte verni. Nagyon kemény sztori van mögötte, és hosszú-hosszú ideig tartott, mire ebből kijött, de közben fölépült ez a karrierje.
5: Aha.
6: És utána pedig az a cég, aki foglalkozott vele, utána ők kezdték el lenyúlni a pénzét, úgyhogy ő egy halmozott a hátrányos helyzetű, és még ennyi kaját is.
5: De most már keres a videókból?
6: Most szerintem igen.
5: Most már keres?
6: Most már talán hozzámegy a pénz.
5: Aha. Mert az ugye az volt egy interjúban, hogy a volt férje is lenyúlta, meg nagyon sok pénzt vett el tőle, most valamilyen ügynökséggel dolgozik, de mondd, hogy nem ingyen csinálja ezt.
6: Tehát, hogy nem kettelésből.
5: Mondd, hogy nem kettelésből csinálja, valahol máshol befolyik a pénz, biztos, hogy azért ezzel borzasztóan tönkre teszi a szervezetet, és még nem is keres belőle.
7: De nézd legalább,
5: ha 11 millió feliratkozó van milliós videókkal, csak kereselte is. Nem lehet, hogy ő ezt még mindig ingyen csinálja.
7: Azért őt elvinni egy stábvacsira. Hallott. Ott szorulnál, csupi.
5: Az biztos 3 kiló székkel. Na jó, hát szerettük, megszerettük ezt a kislányt, követtük végig, megbeszéltünk ugye a csárdával, meg a hentessel, és nincs benne csalás. Tehát ehhez képest ez a hatlángos, ez már csak egy. Lehet, hogy aznap délután ment a repülője, igen, tudod? Ez egy ilyen kilépő. Útban.
7: Álljunk meg!
5: Úgy van a gyorsforgalmi, még megállt, és evett, benyomott egy hatlángos. Igen.
7: És utána még a reptéren még felszálltam Mekibe, és még betolt 3 menüt.
5: Miközben hátul egy választási plakát, és egy villamos így elmegy, tudod? Annyira jó. Sajnos ez a kislány elment. Nem látjuk több magyarországi videóját.
7: Lehet, hogy kicsit bekerültünk Magyarországra, aztán
5: igen,
7: visszajön még egy picit.
5: Igen, kicsit bekerültünk a vérkeringésbe.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok, reggel nagyon szeretem az esztit, mert jók a poénjai, napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó, jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
6: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
12: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
11: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
12: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Ecofamily napok. Tudatos árak kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
14: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
15: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
16: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
17: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
4: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
18: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél, az Északkeleti útgyűrű 18 alatt.
19: Egy óra, ami csak rólad szól. Siófokon a Bonita stúdióban te kerülsz fókuszba. Reformer Pilates, Red Light terápia, feltöltődés. Foglalás bonitasiofok.hu.
2: Barátokkal egy jó este. Tegesz étterem és pizzéria, izgalmas kvízestek, finom ételek és új koktélok Balaton akaratján.
5: Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszertalok. A Padlás című musical Nagyvázsonyban augusztus 8-án. pannonvarszínház.hu.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
6: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
4: A Mohus szerződéses partnere. nagyautóbontó.hu.
7: Utazz velünk a középkorba sümegen. Megújult történelmi lovasjátékok, mongol lovas kaszkadőrsó és középkori lakomák várnak július 14-től heti 4 alkalommal. Fedezd fel a sümegi vár interaktív kiállításait, a számos múzeumot és lovakkori látnivalót, az életre kelt középkori hétköznapokat, és kóstold meg a magyaros ízeket a várcsárdában. Sümeg. Kalandok és élmények az egész családnak. www.hotelkapitány.hu.
9: Szeretnéd, ha gyermeked játék közben fedezné fel a tudomány és a technológia világát? A Tinker Labs Veszprém augusztusban ingyenes nyílt napokat tart. Gyere el, próbáljátok ki együtt élmény alapú STEAM foglalkozásainkat. Jelentkezés www.tinkerlabs.hu. Tinker Labs Veszprém, ahol a kíváncsiságból tudás, a játékból siker születik.
20: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stopshopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stop Shop Veszprém. Várunk szeretettel!
21: Vállalkozást indítanál? Fejlesztenéd cégedet és gazdasági ismereteidet? A Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara üzleti tanácsadással, szakmai programokkal, képzésekkel és kedvezményes finanszírozási lehetőségekkel támogatja a cégek fejlődését. Légy vállalkozói közösségünk része! Részletek veszprémikamara.hu.
22: A nyár legnagyobb színházi élménye idén is a Szigligeti Várudvarban vár. A Centrál Nyár két fergeteges vígjátékkal érkezik. A Furcsa Pár Alföldi Róberttel és Tóth Andrással, valamint Woody Allen Tiszta őrülete. Ne maradj le! Augusztus 8-a és 22-e között találkozzunk Szigligeten. Jegyek centralnyar.hu.
23: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
4: Reklámot hallottak.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
24: Tovább gyarapodott a tűzesetek száma a szárazságban. Több ezren ünnepelték a pápai várkertfürdő születésnapját. Ma enyhe lehűlés jöhet. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Ismét több szabadtéri tűz adott munkát a vármegyei tűzoltóknak. A legnagyobb káreset Noszlop külterületén történt, ahol 32 hektáron égett a száraz fű és az aljnövényzet. A lángok megfékezésén több hivatásos és önkéntes tűzoltóegység dolgozott. Munkájukat munkagépek, lajtos kocsik és civilek is segítették. Öcs és Pula között mintegy 400 négyzetméteren égett a száraz növényzet, és az erdő aljnövényzete is, míg Dáka térségében fél hektáron csaptak fel a lángok. A veszprémi katasztrófavédelem továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztet, mert a tartós szárazság miatt rendkívül magas a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye. Több mint 3000 vendég vett részt a pápai várkert fürdő 23. születésnapi rendezvényén. Az egésznapos ünnepen sportbemutatók, családi programok és zenés fellépések várták a látogatókat. Nagy érdeklődés kísérte a hagyományos várkert fürdő szépe versenyt, amelyre idén 20-nál is többen jelentkeztek. A győztes a 19 éves celldömölki Molnár Szofi lett, aki egy éven át viselheti a várkert fürdő arca címet. A szervezők szerint a rendezvény idén is bizonyította, hogy a fürdő a helyiek és a turisták körében egyaránt népszerű, tudósít a Vármegyei Heti Lap. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni, ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
25: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugtra kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a 3 naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak.
24: Enyhe lehűlésre számíthatunk egy hideg frontnak köszönhetően. Ma a Veszprémben és a környéken legtöbb 31 Celsius fok lehet, északára pedig 24 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a hideg frontnak köszönhetően akár elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A jövő héten is hasonló 31, maximum 34 fokos csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Hölgyeim és uraim!

0: hogy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Kis vidéki faluba kalózolnálak el benneteket, mert ugye március 8-án elvitték az ötös lottó főnyereményt. 4 MRD gyerekek. Azért a nagyok is lehajolnak.
2: Az bizony.
1: Nem? Ugye?
3: Az mindenkinek
1: azért
3: is
1: szép. Azért legalább egy Monte Carlo az űr. Vissza egy kicsit, el van. Ciprus. Ugye, hogy azért abból ugye el vagy egy ideig.
3: Egy nagyobb tank.
1: Egy nagyobb tank benne azért abból kijön, igen. Mindenkiében. De hogy... De hát itt van viszont egy falucska, és képzeljétek el, ez a falut, ugye, hogy őrtilos. Júli, jegyzetem, ebből forgatok, hogy lehet írni. Nem hiszed, hogy
2: merre van őrtilos.
1: Őrtilos. Se kocsma, se bolt, semmi nincs. A somogyi dombok között megbúvó kis faluban, őrtiloson. A legközelebbi lottózó is 20 kilométernyire van. A településen a kocsmai nyerőgépek betiltása óta nem divat a szerencsejáték, írja egy hosszú cikk. És hát kiderült, képzeljétek el, hogy a helybéliek szerint egy volt falubéli nyerte a 4 milliárdot, az ötös lottó főnyereményt, és hát ebből egy komplett mi kis falunk epizód született már.
3: De mi az, hogy megbojdult
1: a falu.
3: De mi az, hogy a falubeliek szerint?
1: Hát, egyértelmű bizonyítékot láttak a falubeliek.
2: Lehetne az újkígyósiak szerint is, csak ők nagyon messze laknak őrtilostól.
3: Nem az szokott lenni, hogy azt nem mondják el, hogy ki a nyertes, de azt meg szokták mondani, hogy melyik településről, vagy legalábbis melyik vármegyéből.
1: Ezt nem mondták meg, nem? De az őrtilosiak kiszúrták, hogy valaki gyanúsan viselkedik.
2: Tehát ez egy 1000 fő alatti település, ahol ha a falu egyik végében történik bármi, az 5 perc múlva, sőt, igen, 2 perc,
3: mekkora átok lehet ott járni egy ekkora pénzt?
1: Na várjál, a sztori nagyon jó. 400 fős lakosú falu, évi költségvetése 1 millió forint.
2: Szegények.
1: Ha igaz, hogy egy valaha itt élt kalandor nyerte meg a 2 hete az ötös lottó 4 milliárdot, akkor az bizony a falu összes házát és a környékbeli erdőkkel együtt mindent megvehet.
3: Azt a rohadt élet.
1: És hát elindult a találgatás az álmos és aprócska őrtilosban, hogy kivitt el a milliárdokat, és hát úgy néz ki, hogy megvan a nyertes, gyerekek. Bizonyám, az a hír járja egy hete, hogy ott van a nyertes, ott lakott.
2: Ott lakott, de ott már lakott. Nincs ott.
3: De mert nagyon részeg volt, és egyszer ezt így elújságolta a kocsmában.
1: Egy fiatal férfi nyerte a falusi lakosok szerint, aki 6 évvel ezelőtt még itt dolgozott. A beceneve arra utal, hogy több időt töltött az akkor még egész nap nyitva tartó kocsmában. És bizony, utána elköltözött. Senki nem tudja hova, de hogy a kedvenc italáról kapta a nevét.
2: Na, akkor gyerünk.
3: Ez Baki vagy Szifon.
1: Baki vagy Szifon, igen, igen.
2: Nem rossz.
1: Fröcsi.
2: Fröcsike.
3: Beher.
1: Egyébként.
3: Beher.
1: Beher, mint Beherovka.
2: Hát a Beherovka az nem, hogy szerintem ilyen kevert, ilyenbe kéne gondolkozni, alapitalokba.
3: Vagy legyen fütyi, és akkor fütyülős.
1: Igen. Fütyülős. Már nyilatkoznak a falusiak, hogy ismerték a betyárt. Ismerték a betyárt. És állítólagosan az van, hogy felhívta pár környékbeli barátját a nyeremény hírével, és hogy számíthatnak egy kis pénzre. Mondta egyébként a helybéli Sándor.
2: De Sándor maga benne van ebben a körben?
1: Sándor nincs ebben a körben.
2: Hát ő nem kap pénzt, ő csak hallotta, hogy a haverok viszont kapnak.
1: És megkérték Sándort, hogy jellemezze ezt a lottó nyertest. Hírhet, vagány volt, jó beszélő. Viccmesélő, de keze dolga időben nem járt olyan gyorsan, mint a szája, mondta Sándor. Volt több asszonya is a környékről, van gyerek is. Na, a hölgyek most nagyon keresik, hogy hírt kapjanak a nyereményről. Ő a nyertes, gyerekek. Zseniális a történet. József ismerte az állítólagos nyertes, nem voltak rosszban, de üzen neki, hogy jó lenne, ha barátja felhívná, és adna neki valamennyit a nyereményből.
3: Hirtelen nagyon sok barátja lesz.
1: Óriási ez a történet. A Hajnalka is nyilatkozott, szintén ott lakik, aki elmondta, hogy jóvágású, nagy dumájú, udvarias férfi volt, nem csoda, hogy bomlottak utána.
3: Hajnalka is megvallja most.
1: Milyen a sztori, úristen? Hajnalka is ismerte a lottó nyertest, és elmondja, hogy amikor nem volt munkája, lakbérese költött, pincékben húzta meg magát, ha tényleg ő nyert, megérdemelte. Végre egy kis ember mellé állt a szerencse, mondta Hajnalka, majd elviharzott.
3: De azért dögölj meg!
2: Ha nem, csak akkor, ha nekem nem adsz, akkor dögölj meg. Hallgatók megírták a nevet, a Hubertus után Hubi.
1: Hubi nagyon jó. De van itt egy másik ember, aki azt mondja, hogy az állítólagos nyertesnek, egy Csefu Bece nevű férfi volt a legjobb cimborája. A szomszéd településről, Zákányfaluból. Érted?
2: Csefu.
3: Csefu. Látod Csefut, ahogy átolja minden nap a biciklit?
1: Csefu átolta a bringát, ott van Csefu.
3: Ott van, és a biciklivel.
1: Nem hiszem, Csefu ismerte az állítólagos milliárdos lottó nyertest, hozza a zaol.hu. Ő Csefu, mutatom nektek Csefu. Az egész egy mi kis falunk epizód. Ő Csefu.
2: Csefu egy rózsaszín női biciklivel közlekedik. Hát ez csak így mondom.
1: Ami valószínűleg lopott. Ami valószínűleg lopott.
3: Az övé valamikor ezt elveszett.
1: Most kastázta valahonnan Csefu ezt a bringát. A fotó kedvére azt mondta, ez jó lesz. Elhozta a bringát. Csefu, na várjál, Csefuval is van baj. Az állítólagos nyertesnek Csefu, a képen látható Csefu, a becenevű férfi volt a legjobb cimborája a szomszéd település az Zákányfaluból. Ő mesélte, hogy telefonon felhívta a barátja a jó hírrel, de azóta eltűnt.
2: De ki a barát?
1: Ne, nem, Csefu is! Csefu is! A barátja fölhívta, ezt még elmesélte, azóta Csefut se találják a faluba. Csefu fölszívódott.
2: Hát ha csak nem az van, hogy a somogyi lottó maffia elkapta Csefut. Mert Csefu tudja, hogy ki a nyertes, és Csefut most fogva tartják.
1: Csefutusz!
3: Átmentek egy harmadik településre, és valahol helyőbe se jön, nagyon-nagyon leitták magukat.
1: Borzasztó leitták magukat, át is lehet, amit a Csefutusz.
2: Csefutusz, és azt mondják, hogy Csefu hívt föl a haverodat, ha a 4 milliárd kettőt ad, érted, akkor szabad vagy, ha nem, akkor...
1: És Csefu ül valóban, már bal füle már levágva, és nagyon kíván, gyere értem, Sanyi, adjál a pénzből, mert ezek mindenemet levágják.
3: És lesz egy ilyen eltorzított hangú telefonhívás, hogy...
1: Csefu vagyok.
4: Hát rákanyag, hogy Csefu jövök.
1: Hozzá egy milliárdot.
4: És hozzá egy milliárdot.
1: Levágjuk Csefu bal kezét. Figyelj, nagyon jó. Nem látták Csefut két napja, nyilatkoztak helybéliek. Üres az omlódozó vályok piskója. Mondta az egyik szomszédja, Attila. Tehát már Csefut is keresik, nagyon jó.
3: Kocsmában nézték meg.
1: Sülve, fóva, együtt, fűve együtt voltak a lottonyertessel. Ha igaz a hír, talán haza se jön. Mert ez csak én akkor hiszem el, ha ide áll az ember, aztán majd tőle hallom, vagy inkább látom, míg nem egy Porsche-val jön. Nincs rajta aranyóra, és nem hozza le ide a helyi focipályára a Fradit. Addig ez csak... Addig ez csak egy hülye vicc, nyilatkozta Csefu barátja.
3: Azt látjátok, hogy ezek összeírnak egy listát.
1: Zseni.
3: Hogy mit kérünk majd Sándortól.
2: Igen, és milyen szép álmok vannak, hogy a Fradit focizzon a helyi focipályán.
3: Fradit, őrtilosta.
2: 4 milliárd forintod van, akkor az legyen az első, hogy a Fradit lehozod.
1: Hozz egy Porsche-t, Csefu. Legyen a Renault-ra, hozz ide a Fradit.
3: Legyenek falunapok.
1: Addig nem nyertél semmit. Az őrtilosiak bíznak abban, hogy a legendának van valóság alapja, és egyszer csak megjelenik a helybéliük, és egy jó kis ételt, tőkét hoz a faluba. Jó kis élete, tőkét hoz a faluba. Őrtilos polgármestere, Kelei Zita nem kívánt reagálni.
2: Tehát Zita is benne van. Zita? A polgármester asszony.
1: Az hányszor vehetné meg őrtilost a 4 milliárdból? Tehát úgy, ahogy van az egész falut, kivásárolhatná vagyonából. Szerintem ott ingatlanonként nagyjából 600 ezer és 1,5 millió forint között vannak az ingatlanok. Az egész falut megvetné szöröstül, bőröstül.
2: Hát szerintem egy MRD, de az erdőkkel együtt.
1: Akkor minden megvan.
2: Akkor minden megvan.
1: Akkor minden megvan.
3: És milyen szép lenne, hogyha ebben tényleg lenne egy ilyen happy end, hogy visszatérne, és megvenné az egész falut, felújítaná. Felvirágoztatná, minden gazda kapna egy traktort, és itt tudod, és lenne egy ilyen
2: egy kis
3: őrtilosi,
2: őrtilos a magyar Svájc.
3: Erről írnának könyveket, novellákat.
2: Csak
1: ilyen elvonulási központok lennének, wellness szállodák, és egy brutálisat csinálna az. Belőle, tudod.
3: És jó érzékkel megfogná, ezt a piacot nem piálná el, nem hozná oda a Fradit, viszont felvirágoztatná a települést.
2: Azt nem tudjuk, hogy nem adták még ki a közleményt, hogy fölvették-e? Mert ha fölvették a nyereményt, már nem tudom, hogy ilyen gyorsan föl lehet-e, ez csak egy kis gondolkodás.
1: Ez jó kérdés, aztán fölveheted.
2: Mert ugye szombaton húzták, tehát tegnap hétfőn reggel besétált a nyertes, fölvette a 4 MRD-t, akkor Csefúval ők már...
3: Lehet, hogy már Ibizán valahol csapatják.
2: Már Ibizán verették, vagy Monakóba, hogy írta.
3: Hova megy Csefú és Sándor? Hívjuk Sándornak. Nem, mi lenne az első út, ahova ők elmennének?
1: Vagyunk? Ők ketten? Hát ez egy jó kérdés. A következő kocsmáig jutnának el, ott csatra vágnák magukat.
3: Az éjszaka leple alatt bekopog Sanyi Csefuhoz, azt mondja, gyere Csefu, megyünk, hova?
1: Hova? Igen, mi a terv? És mennyi idő alatt vernének Csefuval a seggére a 4 milliárdnak?
3: 4 milliárd.
1: Tehát körülbelül mennyi idő alatt füstölnék el Csefu meg ő? Csefu, érted? Csefu.
2: De Csefuval kimennének Monakóba kaszinózni, tegyük rá a pirosra.
1: Nem jutnának el Monakóig.
2: Mert lesz a 4-ből.
1: Az, hogy nem jutnának el Monakóig. A kis falvakba jutnának el, mindenhol csatra vágnák magukat, és vége lenne. Nincs eladó el ingatlan őrtilosban, megnéztük. Nincs egy telefonfülke őrtilosban?
2: Nézd már, hogy nincs egy hívható telefonfülke, hogy hát, ha kiszedünk valamit az őrtilosaikból.
1: Ahogy annak
3: bőségényét hívtik. De ott mondjuk elzárkózik ugye a polgármester.
1: Hát attól még nézd meg a polgármester hivatal, csörögjünk oda. Hát hát, ha élőbe fölveszik. Őrtilosi polgármester hivatal.
2: Ha van őrtilosi hallgatónk, hívjon nyugodtan.
1: Igen. Ott vagyunk az őrtilosi polgármesteri hivatalba. Nem hiszik, hogy reggel fél 8-kor szól a telefon.
5: Igen, tessék, költözkösségünk kormányzat.
1: Ó, kezit csókolom, Sebestyén Balázs vagyok a Rádió 1-ből. Kezit csókolom, jó reggelt kívánok.
3: Jó reggelt.
1: Élőadásban tetszik lenni, kezit csókolom. A Zitát keresjük, benn van esetleg a polgármester asszony?
5: Nincsen, mert még nincs munkaidő.
1: Csefu nincs ott a környéken valahol? Nem bringázik el, nincs ott, tetszete látni? Tetszik ismerni Csefut?
5: Hát látásból ismerem, mert ő sem őrtilosi lakos.
1: Nem őrtilosi, jaj, a másik faluból jön át Csefu.
5: Igen, mert a rokonai itt laknak, igen.
1: Aha. Na, de tetszett hallani a pletykát, hogy mi most őrtilossal kapcsolat?
5: Igen.
1: Van
5: a plecska van, de hát most igazod sem, azt még mi se tudjuk.
1: De nem bukkant föl azóta a nyertes, nem volt a környéken.
5: Nem.
3: De ön ismeri a nyertest? Aki lehet a nyertes?
1: Csak látásból vagy névből.
5: Ismerem, de már nagyon régóta nem él. Így meg nem is lakott Örtilosban, úgyhogy ez egy kicsit téves információ, mert nem örtilosi lakos volt, hanem a szomszéd települési.
1: Csefu nem túsz, mert arra gondoltunk, hogy Csefu is felszívódott, hogy elrabolták, vagy lelépett a lottó nyertesed, de akkor Csefu megvan.
5: Meg, persze.
2: Megvan, nagyon jó. És vannak-e árulkodó jelek? Tehát a polgármester asszony például tegnap már egy nagyobb településfejlesztési tervet rajzolt föl a palaktáblára. Vannak
1: van ilyen jelek? Igen, máshogy viselkedett, igen.
5: Nem,
1: nincsen ilyen? Nem jött be tegnap nagy tervekkel, hogy itt aztán most aztán aranykora lesz őrtilosnak? Nincs ilyen?
5: Nem, nincsen ilyen, nincs.
2: Mennyibe kerül?
5: Ebből nekünk nem lesz jobb, hogy ő megnyerte.
1: Nem lehet tudni. Hogy visszavett, aztán felfuttatja a falu életét.
2: Igen, most megköszöni azt a szállást, amit 6 évvel ezelőtt kapott az egyik pincébe.
1: Oké, örülünk, hogy beszélt. Kivel beszéltünk? Tetszik volna egy nevet, csak hogy tudjuk.
5: Nem. Nem szeretném visszahallani magam a rádióban.
1: Most is benne vagyunk a rádióban.
3: Ez kizárásos már... alapot.
1: Igen, ez egy élő adásban vagyunk, ezt jeleztem az elején. Igen, de semmi baj, örülünk.
5: Semmi gond. Nem tetszett, mondani semmi rosszat.
1: Mi egyébként a polgármester asszonyt kerestük. Na jól van, csongoltatjuk a falut, akkor őrtilosban mindenkit. Jó?
5: Köszönjük szépen, viszont hallásra. Minden jót.
1: Egy nagyon rövidre Csefu hangutánzó vers. Jó?
6: Aló, jó reggelt, szívánok mindenkinek. A pénz az be van fektetve. Befektettük, bementünk Saikám az ABC-be, 2 pontos is sört meg is rendeltünk, azon nyomban.
1: Ő jó, adom. Megvan Csefu, gyerekek, megvan Csefu. Jó, és akkor te tudod ki a nyertes, Csefu?
6: Persze, Saikám nyerte, azóta bújtatjuk. A hatás alatt van ennek a dolognak.
2: Csefu, te hova tűntél? Mert a faluban azt mondták, hogy te se vagy.
1: Igen,
2: meg.
1: Hogy nem vagy ott. Hol vagy, Csefu?
6: Én néztem egy svincsepkót, azt azzal olajra léptem.
1: Vigyázz magadra! Szevasz, örülünk, Csefu. Hogy beszéltünk!
6: Vigyázzatok, ti is küldöm a 13 000-et!
1: Köszi, csáó, köszi! Na várjál, jön az Anna Szalad, várjál, valami hír van! Mi van, Anna?
2: Megvan, Csefu!
3: Mondjad! Van az igazi!
1: Mi van?
2: Az igazi, Csefu!
1: Ne, szivat! Ne! Szivat!
3: Esküszöm, ne!
1: Hagyjál
3: már! Megvan! Kertész! Megvan! Szia, Csefu,
1: tartsad! Teljesen szület! Csefu! Szia, Csefu!
7: Sziasztok!
1: Csefu! Te vagy az igazi Csefu?
7: Én vagyok az igazi Csefu.
1: Csefu! Állsz egy kabátba! Egy milyen színű a kabát a fotón, amin egy bringán állsz és lehozta az újság?
7: Kék.
1: Így van! Hát téged most már egy ország ismer, Csefu, mert állítólag ismered a lottómilliárdost.
7: Hát azt, hogy ismerem.
1: Na, mesélj nekünk erről egy kicsit.
3: Hova tűntél az elmúlt 2 napban?
1: És el vagy tűnve állítólag, Csefu, meg vagy?
7: Ki?
1: Te, Csefu, azt hallottuk, hogy eltűntél.
7: Én tűntem már, hova tűntem már? Ne idegesítsetek.
1: Akkor meg vagy. Jó, megvagy, jó, Csefu, megvagy, jó. Ki a lottómilliárdos, tudjuk, vagy honnan ismered?
7: Hát régi barátom.
1: De te láttad, hogy ő tényleg megnyerte? Láttad a számokat?
7: Nem, láttam milliárd, hogyan? Nem is találkoztam vele.
1: Ja, nem is találkoztál
3: vele. De beszéltetek telefonon?
7: Nem beszéltünk telefonon sem.
3: Hát akkor...
1: Hát akkor nem tudtuk, hogy ő nyerte, és ő most nincs a faluban? Tehát, hogy ő most már nem él ott, ő elköltözött?
7: Én nem tudom, már van most.
3: De próbáltad őt hívni?
7: Nem, én a számát sem tudom különben.
1: Jaj, nem tudod a számát sem.
3: Hát nehéz lesz.
1: Hát akkor várj, akkor azért nem vagy annyira közeli barát, de ő lehet, hogy jelentkezni fog nálad, hogy adjon egy kis pénzt?
7: Nem, már szó sincs erre, nem is rá, hogyan.
1: És mi az, hogy az italáról kapta a becenevet? Az milyen ital vagy? Mi volt a beceneve?
7: Unikum, nem tudom, mi a cvak.
1: Ja, cvak! Bocsánat, csak ne arra, úgy, csak ne bántsál, de hát csak kérdez. Jó, jó, hát bocsánat, tudom, mi a cvak, így már megvan. Azért, mert sokat ivott ebből, vagy mert nagyon szerette?
7: Én szerette, hát mindegyikünk szereti, mi is megisszuk.
1: Hát azért az ember nem veti meg.
2: És akkor te hogy lettél csefú?
7: Majd ez hosszú történet, mert beszélgetően kell, mert itt a kocsi meg kell rakni, na.
1: Jó, vigyázz magadra,
7: Jó, vigyázz, ciao.
3: Mi történt?
1: Megtaláltuk az igazi csefút. Érted? Ő volt az igazi csefú.
3: Ő az volt.
1: Ő a csefú volt. Ő de van a fotón, de... ő tudta, hogy egy kék kabátban van a fotón, és tudta, hogy egy jelvény van a mellkasán. Azt tudta, elmondta. Még azt is elmondta, hogy milyen jelvény.
3: De csefú nem lett gazdagabb.
2: Még nem tudhatjuk, lehet, hogy csak terem.
1: Szerintem egy lépésre vagyunk a lottómilliárdos megtalálásától.
3: Nincsen egyetlen ember se ebben a településen, ahol tudná ennek az embernek a telefonszámát.
1: Az előző csefú jobb volt, mint az eredeti.
2: Igen.
3: Valaki küldje már el.
1: Mindenki hazudik, én vagyok az igazi csefú. Gyerekek, ez nagyon szürreális, de hogy indul el azért egy kicsi faluban egy ilyen történet, nem? Az egészen ijedetlen. És itt most mindenki ebben a lázban él, hogy ott egykori falu lakos nyerte meg a 4 milliárdot. Valószínűleg semmi nem igaz belőle.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
2: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vinn nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Chery modellek már 8.590.000 forinttól. Chery Auto. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
5: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
11: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
13: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: Az Anna Góra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden.
15: annagora.com.
16: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
17: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
16: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedést.

0: termelésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
1: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
0: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
2: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Csütörtöktől vasárnapig fél liter Karlskrona Premium Pils 12% kedvezménnyel csak 179 forint. Mindig Aldi.
3: Amfi alsó őrs. Augusztus 8-án felejthetetlen TNT élő koncert. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket egy varázslatos nyári estén. Jegyek amfi.hu.
4: Borok, koncertek, Balaton. Kell ennél több? Augusztus 7-től 23-áig vár a Balatonalmádi Borfesztivál. Paddy and the Reds, Anna and the Barbies, Gipó Cirkusz, Divák és még sokan mások a színpadon. Találkozzunk a Veselényi Strand előtti rendezvénytéren.
5: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
6: Gyermek felnőtt kedve, jó édesélet Haribo!
4: Tudtad, hogy a Haribo nemesvámosi gyára a régió egyik legstabilabb munkáltatójaként most több nyitott pozícióval is vár? Tervezz a Haribóval hosszú távra, keresd állás lehetőségeinket a weboldalon. Haribo.com.
7: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
8: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81. Boost your body and mind.
9: Felújítaná otthonát? Burkolatok, kádak, kabinok, csaptelepek, hőszigetelő rendszerek mind egy helyen, széles választékban. Laguna fürdőszobaszalon, Veszprém, Mártirok útja 13.
10: Vállalkozóként fontos, hogy a pénzügyei rendben legyenek? Legyen szó céges könyvelésről, bérszámfejtésről vagy adóbevallásról, nálunk jó kezekben lesz. Részletek profit-adó.hu. Profit Adó 2006 könyvelőiroda. Pontosság, felelősség, biztonság már 20 éve Veszprémben.
11: Reklámot hallottak.
12: A rádió egy legfrissebb hírei.
13: Huszár János emléke előtt tisztelegtek, komoly feladatot oldottak meg az ajkai mentősök. Ma akár zápor is jöhet. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Huszár János helytörténészre emlékezett legutóbbi összejövetelén a Pápai Petőfi Város barátegylet. A résztvevők előadásokkal és személyes történetekkel idézték fel az Apácai Csere János díjas pedagógus és Bél Mátyás díjas helytörténész munkásságát. Az Egyesület emellett értékelte az idei tavaszi és koranyári programjait is, amelyek között megemlékezések, hagyományőrző kirándulások és közösségi akciók is szerepeltek. Mint elhangzott, Huszár János szellemi öröksége 2024 óta a Pápa Városi Települési Értéktár része, számolt be róla a veol.hu. Különleges feladatot kaptak az ajkai mentősök. Egy intubált, lélegeztetett beteget csaknem 230 kilométerre fekvő kórházba szállítottak, miközben folyamatosan biztosítani kellett az állapotának stabilizálását. A beteg először az ajkai kórházban kapta meg a szükséges sürgősségi ellátást, majd a lakóhelye szerint illetékes intézménybe vitték tovább kezelésre. A mentőszolgálat szerint az ilyen nagy távolságú betegszállítások komoly szakmai felkészültséget és speciális felszerelést igényelnek, tudta meg a Veol. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok, a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
14: És
11: csapadék nem esett. Sajnos a halastavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halastavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
13: Enyhe lehűlésre számíthatunk egy hideg frontnak köszönhetően. Ma Veszprémben és a környéken legtöbb 31 Celsius fok lehet, északára pedig 24 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a hideg frontnak köszönhetően akár elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A jövő héten is hasonló 31, maximum 34 fokos csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
15: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye? Hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügy megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépéshez szükséges erő, önerő.
16: Jó, a gyerekek az
15: hitel,
16: átlagokat.
15: Szerelem.
16: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
15: Oké, okay, hitel mert... gyerek. De azt el tudjuk fogadni. Jó,
16: el tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
15: Igen.
16: Ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége. Igen, nem ez van.
15: De engem érdekel az életközepi bennemaradás is, tehát azért azt nevessük el, mert jó, van a gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A fene se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
16: Még... De épp ez az érdekes, hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
15: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
17: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
16: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyodott?
17: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
15: Na de várjál. Igen, a toxikus kapcsolat az nem...
17: Akkor a melegek! Szaktanári!
15: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos víz, el vagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
17: Túl jó a szex, mondjuk, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
15: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
17: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak, ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkozz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami...
15: Hát várjál, a szexszel valakivel együtt maradni, az egy nagyon nyomós ér.
17: Az egy jó pont.
16: Nem értem, hogy mi a baj.
15: Miért kéne szakítani?
17: Álljunk le, álljunk le.
15: Most nincs meg ez a téma.
16: Jó szex. Ott maradok életem végéig.
15: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk közösen.
17: Ez mindig a jó kapcsolat.
15: Csöndben van, egy büdös a lábam.
16: Várjál, akkor tisztázunk, nálad mi a rossz kapcsolat.
17: Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
15: Csöndben van, nem akar szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem büdös a lábam.
17: Előtt telefonszámokat kérek.
15: Mutasd egy ilyen férfit, életem.
17: Egy olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megburdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
15: Az jó.
17: Minden más lehet, mint a Péterre, csak azt kérem, hogy csukott szájegye magyarót.
15: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná. Jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül. Érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedüléttől, kapcsolatfüggő vagy, benne maradok. Ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
17: Van egy ilyen szlogen, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
15: Igen. Pánikolok, ha nincs senki, mert ez volt az egyik érv.
16: Micsoda, pánikolok?
15: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánika éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen, ha hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi, nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
17: A biztonsági játékos.
15: Ez a biztonsági játékos.
17: Ők a remete rák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
16: Remete rák.
17: Igen, ezek ilyen kis...
16: Ez nem homár, ugye?
17: Ez nem homár.
16: Nem
17: azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
15: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász, kozmetikus, körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
16: Egy kényelmi párkapcsolat.
15: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez az eltartott, ugye?
16: Még
15: ez az
16: mindig.
15: Eltartott, aha. Igen. Ez a ki azt írja, a pénzügyi a megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
16: Hogy minden
15: azt nem tudom képzelni,
16: rossz.
15: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
17: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
15: Hogy jó szexel, minden más rossz.
17: Nem, hogy az vagy, hogy ezt az egy képességet ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
16: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
17: Abból 7 órát.
15: 7 órát az ágyban töltötök.
16: Nem tudsz végig szexelni.
17: Hát ugye ezért szakítottak veled.
16: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék ti, érted?
17: Igen,
16: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja
17: de te
16: elvinni.
17: Is tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi ideig tart, igen. De van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az azt követő időszak, amikor pedig a elégedettségérzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtte, meg utána meg...
16: Én kettőig is bírom, jó? Nem kell
17: hát
16: te másfelezni.
17: Nem ezt hallottam. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
15: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály. Nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszlek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
16: Meg ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
15: Igen, az a te felelősséged. Igen. Nem vállalok felelősséget. Mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az ráthárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
17: Igen, meg szerintem csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, mint más másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy hol van Józsi? Hát szakítottunk, és ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó az az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az Exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Tehát akkor tulajdonképpen saját magad ezt spiráloztad be, hogy, tehát, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
15: Igen.
16: Igen.
17: Tehát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni. Igen.
15: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is egy ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
17: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy tudod, hogy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulálva van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel, mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez veszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húzza vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon. Mert
16: ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem, ha véletlenül ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen.
17: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
15: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Ja. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állandóan legyen valami készenlét vagy feszkó, vagyis találsz egy normálisan működő, téged szerető, a tenyerén hordozó ember, és eldobod azt, hogy nem kell unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami 100-szor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a válás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Benne madarodok a házasságomon, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez is látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet, ezen gondolkodom folyton.
17: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, szerintem de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másra megváltozon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának szerintem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, meg változni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgot, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
16: Na és ha nem tud veled menni, akkor kell lépni.
15: Hát akkor meg akkor már meg föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni. Látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
17: Így van.
15: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, 3 kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, 2 hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedéssel volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsér.
16: Ezért kell párkapcsolat helyett pár kapcsolat. Nekem 4 van.
15: Igen. 13 év, 2 gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a 2 gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök puszi név nélkül. Nem olvasom.
17: Sok embernek kell egy gyerekes nő. Tehát szerintem, mert hogy egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a 2 különböző dolog. Én mind a kettő vagyok.
16: Szerintem, ha ráadhatsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
17: Nem, egyáltalán nem. Szerintem az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat a gyerekkel.
15: Nem szeretsz bele?
17: Hogy érted?
16: A gyerek
15: mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók. És én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő, gyerek, és...
16: De akkor meg...
15: Hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van 2 gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Érted? Nem nincs benne a következő randi, mert...
16: De azért meg nem kár, hogyha ő elmegy.
15: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyt nem adja.
17: Jó, de ez nem is az, ez szerintem az a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ezt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát 1 vagy 2 gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy ez nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat, kapcsolatod a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és hogy nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy hát nekem gyerekkel volna fogkálni senkinek.
16: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
15: Igen.
16: A másiknak senkije nincs, ha én elhagyom, akkor abba belehal, nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
17: Ez nem magad
15: elé helyezés, felmentés.
17: Gyávaság, igen.
15: Gyávaság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
16: Nem
15: gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
17: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
15: Igen.
17: Tehát, hogy te vagy
16: a
17: herceg, a lovaga, mit tudom, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lehet magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
15: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
17: Nekem olyan ismerős, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. Alkalmatlan erre.
15: Igen, négy gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy ponttal küldtetett, értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg a feleséggel hogy... már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
17: Ez az, nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és el le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Mert mindig csak az, hogy jaj, hát elment, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami a valóságban megint nem igaz, mert
16: nem, nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
17: Meg hány olyan gyereknek köszön, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert lenne. Hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal jobban, sokkal magasabb szinteken érzékelni. Tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgyis, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
16: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
17: Igen, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, aki utána megismerkedtek.
15: Igen.
17: Az egy másik.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
4: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már régot kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való.
6: További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
12: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
13: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
14: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
15: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: Reklámot hallottak.
1: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
17: Álom otthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
18: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
19: Újdonság Veszprémben. Megérkeztek az új Cherry modellek a Ringautó Veszprémhez. Modern design, innovatív technológia és élmény minden kilométeren.
20: Ne csak halljon róluk, ismerje meg őket személyesen.
19: Várjuk a Ringautó Kft-nél Veszprémben az Északkeleti út gyűrű 18 szám alatt. Cherry, most már Veszprémben is.
21: Mamma mia! Szenzációs kiárusítás a Tutto Bene kárpecipő üzletekben. Most minden termék 50-60% kedvezménnyel a készlet erejéig. Üzleteink Keszthelyen, Hévízen, Balatonlellén, Siófokon és Balatonfüreden. Tutto Bene kárpe, a nyári Balaton cipőmárkája. Őrült árak, bellissimo! Tutto Bene kárpe!
22: Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszertalok. A Padlás című musical Nagyvázsonyban augusztus 8-án. pannonvarszínház.hu.
23: A nyári szünetben is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi állatkert, minden nap nyitva.
24: Havasi zongora show.
0: Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
2: Emlékszel még a filmre?
3: A Pannonvár Színház bemutatja Sose halunk meg című előadását. Egy történet, ami egyszerre megnevettet és megérint. Humor, életigenlés és felejthetetlen karakterek egy különleges előadásban.
2: Jegyek és információ a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
9: Balatoni panoráma, nyári pezsgés és az ízek, amik miatt mindig visszatérsz. Az északi part egyik kedvenc találkozóhelye a Balatonfüredi Dog Bistro idén is vár a város legszebb sétáján. Óriási étlapunkon ott vannak a kedvenc burgereitek, tésztáitok és persze a Dog ikonikus pizzái is. Ráadásul a klasszikus nápolyi stílus mellett már igazi New York style pizzákat is kóstolhattok, és ha egyszer ráharaptok a pizzacsigákra, nincs visszaút. Balatonfüred, Tagore sétány, Dog Bistro.
24: Balaton Kicks. A Balaton első sneaker shopja vár téged.
25: Balatonkenese, főút 33.
24: Balaton Kicks, ahol a minőség és az egyediség találkozik.
26: A nyár legnagyobb színházi élménye idén is a Szigligeti Várudvarban vár. A Centrál Nyár két fergeteges vígjátékkal érkezik. A Furcsa Pár Alföldi Róberttel és Tóth Andrással, valamint Woody Allen Tiszta őrülete. Ne maradj le! Augusztus 8-a és 22-e között találkozzunk Szigligeten. Jegyek centralnyar.hu.
4: Reklámot hallottak.
27: A rádió egy legfrissebb hírei.
28: Nőtt a balatoni vonatok népszerűsége, rekordszámú gólya kezdi a tanévet Siófokon. Ma akár esőre is számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Egyre többen választják a vasutat a balatoni utazásokhoz. A MÁV adatai szerint a nyári főszezon első hónapjaiban 5%-kal nőtt a helyjegyes balatoni járatok utasforgalma, a kerékpárszállítás pedig több mint 6%-kal emelkedett. A legnagyobb növekedést a Balatonfüredet és Tapolcát is érintő Csabai tekergő, valamint a Jégmadár Express érte el. A vasúttársaság szerint a Balaton 24 napi jegy is népszerű, amely a vonatok mellett Siófok és Balatonfüred helyi autóbuszain is használható. A MÁV azt javasolja, hogy a nyári hétvégékre az utasok előre váltsák meg menet és helyjegyüket, mert a legnépszerűbb járatok gyorsan megtelnek. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Berek-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növény egészségügyi osztályvezetője.
29: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, csak a fa néhány éven belül teljesen elpusztul.
28: Rekordszámú hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Debreceni Egyetem Siófoki képzési helyszínén. Az idei felvételi eljárásban 127 elsőéves nyert felvételt a balatoni városban. Országosan is kiemelkedő évet zárt az intézmény, az új tanévre több mint 8200 hallgatót vettek fel. Akik lemaradtak a felvételiről, ma még a pótfelvételin jelentkezhetnek a meghirdetett képzésekre, írja a sonline.hu. Enyhe lehűlésre számíthatunk egy hideg frontnak köszönhetően. Ma a Veszprémben és a környéken legtöbb 31 Celsius fok lehet, éjszakára pedig 24 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a hideg frontnak köszönhetően akár elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A jövő héten is hasonló 31, maximum 34 fokos csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
30: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemel!
5: kedvelt pihenésüket töltik, de a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
6: Szeretnék egy kis szaktanácsot kérni.
7: Te akarsz csajozni?
6: Igen. Nem, köszönöm szépen. Azt már kitárgyaltuk. Azon kezdtem el gondolkodni, mivel ugye hát ilyen 14-15 év körüli fiúgyermek van otthon, hogy ebben a korban mi, de szálljatok be ti is, mert azért körülbelül hát néhány év különbséggel, de egyivásúak vagyunk, azért ebben a korban, vagy nálunk legalábbis az osztályban 12 éves kortól, hogy is mondjam, hát föllángoltak azok az érzések, amik így fiatal fiúkban már föl kell, hogy rángoljanak, nevesül, hogy elkezdtél érdeklődni elég erősen a másik nem iránt. Tehát mi azért 12-13 évesen, 7-be, 8-be meg már főleg, mindig megpróbáltuk úgy elmenni a folyosón a kis kolléginák mellett, hogy legalább egy picit hadd érjünk oda egy vállhoz. Vagy mondjuk... Igen, vagy tesi...
8: Kötélmászáson beállni a kötél alá, nekem lássál
6: ez
8: valamit.
6: Hogy ez lett volna. Következő, valami, hát, ha valami megvillan, és képzétek el, így elkezdtem kutatni a
8: gyerektelefonjában.
6: A gyerektelefonjában is. Nem, hanem az ilyen jellegű gyerekkel bíró ismerőseim között, hogy ez a korosztály most hogy érdeklődik a női nem iránt. Ez a 14-15 éves korosztály. 13-14-15, és az általános tapasztalat, hogy sehogy, hogy mi történt a világgal.
8: Hogy
6: 14 éves fiúk, akikkel így elbeszélgetnek a szülei, apjuk, anyjuk, vagy egymás között, hogy nem téma náluk ez. Tehát, hogy tökre mindenért érdekli a sport, érdekli a videójáték, érdekli az akármicsoda, valahogy a csajozás nincs benne a mai fiúk, a 10 éves fiúknak az életében annyira, mint amennyire nekünk benne volt. Tehát ilyenkor, hát 13 éves kor, én megkérdeztem Somát is, mondom, haverokkal így belenéztek olyan tartalmakba, ahol hát...
8: Tudsz valamit mutatni apának?
6: Apának valami új. Mert az egyéb már kifogyott, igen. Érted? Igen. Azt mondja, apa nem. És tök őszint, tehát nem az, hogy jaj, hagyjál már, hülye vagy, hanem hogy egész egyszerűen látókörükön kívül van 13 éves korunkban, mi az a Quell magazin emlékeztek.
8: Micsoda? Fürderuha rovat viccet? Fehér nem is fürderuha rovat. Alig vártam, hogy áttekerjek a szobaosztály, meg előszoba, meg konyhabútor, törölköző osztály, érted? Hát behogy ne.
6: Én a Szent Bibliaként járt körbe. És bármit megadtál érte, hogy legalább egy-két napig nálad dekkoljon az a része ennek a bizonyos magazinnak, árusítós magazinnak. Semmi. Nyilván nem pornóújságot kell vegyenek, mert van internet. De az interneten se néznek ilyesmit.
7: Na hát azt azért nem hiszem.
6: Hát pedig nem. Képzeld el, az van, hogy de ez egy ilyen generációs cucc, tehát nem csak az én ismerőseimnél, hanem mondjuk egyre inkább úgy tűnik, de majd a hallgatók megírják, vagy elmondják, hogy valahogy egyelőre ez még őket nem érdekli. És a 16 éves lányomnál például óriás szerelem van, meg a nemiség is szóba kerül, meg minden. Tehát, hogy ott megy, a lánynál megy, és a 2 évvel fiatalabb.
8: Mi van ezzel a generációval, ugye? Vagy mi van a mai fiúgyerekekkel? Ezekkel a 15-16-17 évesekkel. Tényleg sokan azt, én is meg tudom erősíteni, hogy egyszer nincs a látókörben.
7: Nem. De miért, de álljunk meg egy pillanatra. Na. Ti megbeszéltétek az apáitokkal, anyáitokkal, hogy éppen milyen csajért. Hát
8: nem is feltétlenül, de azért észreveszed, ha búg valakivel, látott, ha valakivel üzenget, látott, ha valakire úgy néz, az olyan azért, vagy elmegy edzésre, és ott van egy csaj, és akkor arról még úgy kicsit beszélget. Tehát nem is a direkt kérdésekre nem jön olyan válasz, hanem szülőként azt érzékeled, hogy nincs a perifériában, nem? Igen. Tehát, hogy van edzés, van suli, van haverok, van telefon, van nem tudom, Xbox, vagy mit tudom én, de nincs. És a véletlenül félve rákérdez, a reakcióba érzed, hogy hát az még a kanyarba sincs.
6: Mert nem az tehát, a reakció, hogy... ez a ledobós, hogy hagyjál már öreg boomer, nem igen. Akarok veled beszélgetni. Plusz minden ilyen ismerősöm, akivel erről dumáltam, nagyon jó őszinte kapcsolatban van. Tudjuk, hogy ezt mi mindig szülők túlértékeljük, de azért viszonylag jól látjuk ezeket a kapcsolatokat, és tudjuk, hogy elmondaná a gyerek, hogy azt mondja, hát igen, a Krisztike tetszik, vagy az akármicsoda, vagy igen, apa, néztünk már pornót a barátaimmal az iskolai szünetben, és nincs. Érted? Tehát, hogy nem az a válaszreakció, ez a kopján leme semmi között hozzá öreg boomer, hanem hogy egy ilyen várándítás.
8: Igen, hogy... de hogy így, nem, hogy nem. Nincs. Igen. Tehát,
7: de elviszi az energiákat, vagy a figyelmet?
8: Szerintem ez egy nagyon összetett, nem tudom, hogy mi az oka, de tényleg 15-16 évesen te a mi generációnk is, hát már csajoztál.
6: Hát már igyekeztél túl lenni mindenen.
8: Eljárkáltás, mert volt egy diszkó, és már valakivel azért csókolosszál egyet. Már többeket azért én láttam, hogy ott már több is volt, tehát hogy már nem szó szerint, de hogy tudtad, hogy 15-16 éves osztálytársaság már nem szűzek, mire a gimbe odaértél, már fél osztály elkapott valakit az első osztály kiránduláson. Tehát, mi van a mai fiú gyerekekkel? Később érnek? Mások a hormonok? Ben van az okostelefon és az Xbox, és elveszi az érdeklődés, kisebb a tesztoszteron szint, sok nem tudom hormon cuccot esznek, és egész egyszerűen lejjebb ment a tesztoszteron. Később érnek, lassabban serdülnek. Mi az oka? Nem tudom.
7: De azt mondják, hogy a kutatások szerint, hogy egy 10-12 éves gyerek találkozik, 10-12 évesen találkoznak először felnőtt tartalommal.
8: Jézus hát, Isten, ott hát, meg is állnak a növésből. Igen. Hát amilyenek mostában felnőtt tartalmak, azért hajadat leteszed, nem? Tehát megtalálja egy 12 éves gyerek, én nem csodálom, hogy nem akarsz
7: szexelni. Hogy sokkot kapnak.
8: De azt egyébként azt tényleg nincs benne, hogy beleszalad egy ilyen tartalomba, frusztrálja, megijed tőle, elzárja, senki csak ki ott van, aki elmondja, hogy ez nem a valóság, nem tudom. És annyira frusztráltá teszi, vagy teheti, hogy fél a fizikai kontaktustól, vagy a közösségi oldalak, és a Viber, és a nem tudom milyen csetek, egyszerűen nem az van, hogy oda tevődött át, és a rendes kapcsolat, kapcsolódás, nővel elmenni, sétálni, valahova kettesbe maradni, az nincs, mert mindenki rohan haza, úgy talán együtt legyen az internetes virtuális térben.
6: De nem, ott ez... se jelenik meg a szexualitás. Érted?
8: Igen, de ott sincsen csajoknak tehát, nagyon írogatás. Igen,
6: hogy nem csajoknak írogatás van, nem akarsz közel kerülni a jóhoz, nem nézel szexet a neten.
8: De közben mindegyik érted? Nagyon edz, közben mindegyik gyúros videókat igen. néz, közben kocsibádi nőt hirdet, és mondja, hogy edzeni kell, és a 15-16 évesek UFC lázban, és gyúros lázban, és izomépítés lázban élnek, nem? És több a konditeremben a gyerek, mint a felnőtt szinte, vagy ez a 16-18 éves korosztály, ahol az van beléjük diktálva, hogy a test, a gyúrás, tehát hogy lehet, hogy önmagukkal foglalkoznak többet, de még ebben nincs benne a nő.
6: De ha a testre meg a gyúrásra
8: igen?
6: Abból a szempontból megy rá, hogy az jó lesz a csajozásra, mert nem hiszem, hogy ez a generáció ilyen nagyon egészségtudatos lenne még. Tehát ő még nem annyitott koporsos temetésre készül, mint
8: inkább egy társadalmi elvárás, hogy neked ki kell gyúrnod magad.
6: Hogy ki kell gyúrni magad, de azért kell kigyúrni, azért kell jó kinézni, aztán az jó lesz majd a digibe csajozni, mert könnyebben becsajozol. De hogy ott se érzem benne ezt.
8: Na de ha 14-15-16 évesen nem is csajoztunk, azért ha pornó volt, azt megnézted?
6: Micsoda? Hát, na persze.
7: Mikor találkoztál az elsővel?
8: 7,5 évesen.
7: 7,5 évesen.
8: De, hogy hűlök.
7: Nem, el tudom képzelni, megtaláltad a nagypapád magazinját az ágyal, simán el tudom képzelni.
8: Szerintem általános iskolában ÖKM magazin, körbeadás, megnézés, lapok szétválasztása, nyomok eltüntetés, és akkor utána valahol mondjuk általános iskolában fölmentél egy osztálytársadhoz, Petinek hívtek, és akkor Peti hozta a VS kazettát, hogy megmutatom a bukám, mit néz. Mit a hétmester lövész? Hát nem teljesen. A bolygó neve Annál. Beraktad, és akkor így ültél, tudod, és emlékszem, hogy ott ültünk négyen, és így megfagytunk, amit látunk, tudod. Aztán azért úgy gyorsan felvettük a fordulatot.
7: Hatodik vagy hetedik osztályos voltam, amikor ugyanígy, mert ezt lányok is csinálták, így felmentünk egy barátnőnkhöz, aki megmutatta a szüleinek a videók az
8: még VHS-en. Hát még VHS-en történt, persze.
7: És az első ilyen ominózus felnőtt filmes élményem az a Csicsolinának, tehát én rögtön
8: ezzel kezdtem. Te jó, és én mindent értek.
7: Igen.
8: Tehát ez az felér egy borzasztó nagy sebbel.
7: Ha azt gondoltam, hogy ez a szexualitás, és hogy ez, már pedig azt gondoltam, hogy a barátnőm apukája normális, és hogyha ez, ők ilyeneket néznek, és ez a szexualitás, akkor én ebből nem kérek, köszönöm szépen. Tehát, hogy én szerintem az lehet, hogy annyira korán találkoznak ezekkel a tartalmakkal, hogy azt látják, hogy itt olyasmi történik, amitől ők még nagyon-nagyon-nagyon messze
8: megijednek,
7: vannak.
8: Megijednek, bezárnak.
7: Nem tudják magukat összehangolni ezzel a világgal.
6: De igen. Azt hajkózzuk, hogy mindenki hamarabb érik mindenben.
7: De a mai fiúk is 12-13 évesen ott állnak 20 percet a tükör előtt, és belövik.
8: De nem igazán érettek. És... én azt láttam meg, hogy pont elcsúszott az érés. Tehát, hogy te 13-14 évesen egyedül mentél edzésre, közlekedtél, elkezdtél felnőni, mert fel kellett egy kicsit nőnőd, a mai gyerekek, azok nem feltétlen nőnek föl előbb. Még ha akár be van zselézve a haj, vagy gyúrnak, akkor sem személyiségben nem érettebbek, és nem hamar. A csajok igen, szerintem a csajok hamarabb nőnek föl. Hamarabb kezdenek el nővé válni, hamarabb lezajlik valahogy az érési folyamat, de mai kamassrácok, azok szerintem nagyon el vannak csúszva, és nem véletlen 16-18 éves csajok még 25 éves palikkal akarnak együtt lenni, mert hogy ott kapják meg azt az érettséget. Tehát nem véletlen, hogy fiatal csajok inkább idősebb palikat keresnek. Szóval azt mondják, hogy fiam, mi generációnk az gyatra. De valahogy a maszkulinitás is, mint a kihalna belőlük. Tehát, hogy kicsit ilyen, nem is tudom, milyenek a mai fiúk sokszor, nem? Az... tehát, hogy kicsit ilyen elnői esettek.
6: Az
8: nem
6: igaz,
8: tudom.
6: Hogy ugye ezt az egyenjogúságot nyomja most mindenki mindenhol, tehát ebben aki már ebben nő fel, annak valószínűleg nem lesz annyira fontos, ez a, idézőjelesen mondom, és jól értsétek, ez a bizonyos férfi dominancia. Tudod, hogy, te, hogy mi lépjünk először, mi legyünk azok, akik udvariasak vagyunk veletek, mi vagyunk az erős férfiak, akik megvédenek benneteket. Ez most nagyon baltával faragott, de remélem azért érthető a dolog. Ez náluk már nincs meg. Mert nekik már nem kell ez, neki már nem kell majd előre engedni, de ettől függetlenül azért a nemi érdeklődés, de, és akkor nem csak az, hogy lány, de fiú iránt se, ami nem biztos, hogy baj, de érted, hogy maga a nemi érdeklődést nem látom ebben a korosztályban úgy, mint ahogy nálunk a komplett egész osztály meg volt őrülve hetedikben. Az összes fiú.
8: Szerintem ebben nagyon sok minden benne van. Szerintem ebben benne lehet egyébként egy olyan tényező is, hogy tele vannak önértékelési zavarral, nagyon sok impulzus kapnak, hogy válsz férfivé, miért nincs kigyúrva, miért nem vagy napbarnított, miért nem jó a hajad. Azon önértékelés próbálják összeszedni, menni, kigyúrni magukat, megtalálni, de az önbizalmuk valahol meg közben a béka segge alatt van, mert közben azt látod, és annyi impulzus jön feléd, hogy legyél jó, legyél tökéletes, gyúrd ki magad, hogy nézel ki, miért nem jársz edzőterembe, hogy közben belül meg ebben a rengeteg információban borzasztóan bizonytalanok. Nem? Nekünk nem volt ennyi impulzus, nem kellett ennyire pasinak lenni, ilyen hajnak lenni, ilyen ruhában lenni, mert hogy valahogy egy kicsit egyszerű világ volt. Oké. De egy bonyolultabb a világ, ezáltal szerintem egy kicsit ők belül az önértékeléssel küzdenek, ez a mai fiatal generáció. Tehát nem is jut el oda, hogy nyisson, mert még magát próbálja valahogy összekapni. Ez nem lehet, hogy van egy ilyen nagyon nagy túlzott elvárás, egészen félnek. Vagy a másik fele, az még már masszívan pornófüggő, mondjuk 15-16 évesen, de az meg már annyira durva a dolgokat lát és kattant rá, hogy már nem is akar, vagy mer, vagy tud valódi kapcsolatot létesíteni, mert tudja, hogy azt ott se adni, sem megadni, se úgy csinálni nem tudja. Tehát szerintem ugyanakkor hát a pornó is lassítja azt, hogy ő utána valódi kapcsolatba lépjen. Mert ha csak magát az ott szereplő férfiakkal összehasonlítja, kialakul egy olyan hamis önkép, hogy azt mondja, hogy én nem vagyok elég, engem ne röhögjön ki, én nem tudom azt, amit szocializálódtam, tehát nem is akarom, hogy ez velem megtörténjen. És rajta marad a pornó, masszív pornófüggés, tehát ez nagyon komoly addikció, de minden egyes nappal távolabb csúszik attól, hogy valódi kapcsolata legyen.
6: De ő legalább
8: de mondjuk legalább találkozik a szexuálisra, de hát mi pornón keresztül 16 és a pornófüggővé, az megette a fene.
6: De legalább tehát, ő érdeklődik, ugye? De most mi azokról beszélünk,
8: ahol semmi nincs.
6: Ahol így az hogy még nem.
8: De szerintem örülünk neki.
7: Na ez az, hogyha én lányos apuka vagyok, akkor örülök, hogy ez az idő...
8: Hát ha lányos apuka vagy, igen. És 15-16 évesen szerintem nem pasizik, igen. Ennek szerintem örülsz.
7: De ha fiús apuka vagyok, akkor meg szomorúan konstatálom ezt?
8: Nem, akkor meg vagy ijedve.
6: Igen. Itt, nem és ha lányos megijed. És fiús is vagy, akkor vagy bajban.
8: Akkor vagy egyszerre megijedve, és akkor vagy szomorú, és akkor örülsz is. Nem, szerintem inkább van egy ilyen férfi, és na mi van? Van valami, tudod, de jó lenne.
7: De nálatok van, volt ilyen, nálatok vannak ilyen nagy beszélgetések. Szia, Beni, gyere, ülj ide mellém egy kicsit.
8: Szia, Beni, gyere, pattanj ide a térdemben. Ha ezt a kis hegykebajusz megköltöm, aztán mondd el apádnak. Van valami,
7: vigye már itt a... Kis csinos kislány, akit kinéztél magadnak.
8: Valami kis csinos macan. Zsibbad már a térdedet.
6: Nem pont így, de...
8: Nem, de azért rákérdezik, hogy figyelj, mi van? És akkor így érzem a reakcióból, hogy őszinte, hogy nincs képbe, nem elmismásol valamit, és hogy így egyszerűen még nincs a perifériában. Ó, de nem jutottam, hogy belenézek a telefon előzményekbe, de szerintem nincs. Tehát lehet, hogy naív vagyok, de nincs felnőtt tartalom se, vagy egyszerűen nem azon a fókuszom van. Azt tudom, hogy azért a suliban nagy gond maga az okostelefon, meg a pornónézés sokan, meg nem tudom. De ez minden suliban, tehát hogy mi valahol a gyerek orra alá dugják, nem? Tehát ezt néz meg, akkor látja, akkor elrakja, akkor elmeséli otthon, akkor másik szülő bemegy, hogy akkor itt most miért nézi, akkor az a gyerek hozza. De nem tudom, hogy volt-e konkrét találkozás például felnőtt filmmel, de tudom, hogy vannak, akik nézik. De egyébként meg 15-16 évesen meg már miért ne néznék, ha meg ott van.
6: Persze.
8: De közben nagyon nagy átoknak tartom, de ha most egy linket te meg tudod nyitni, 16 évesen vagy annyira kíváncsi, hogy megnyitott. Ez is egy olyan dolog, hogy igen, átok a pornó, de azért, mert még nem egy kész személyiség találkozik vele. Utána azért nem rossz. De átok azért, mert az válik a valóságod, de és nem tudsz különbséget tenni, hogy az mi abban a fikció, és a szexuális nem így működik, és mi kell egy nőnek, hát nem az, amit a pornóban látsz. Másképp, hogy a lányok is pornó szocializálódnak, és azt mondják a fiának, hogy bánj úgy velem, mert meg akarok felelni annak, amit
7: igen,
8: látok.
7: Igen.
8: Tehát, hogy ez nagy
6: van, hogy a lány ki akarja szolgálni a fiú.
8: Mert azt hiszi, hogy így kell.
6: Mert azt hiszi, hogy így kell.
8: És, és meg akar felelni.
6: Az, akinek soha életében nem volt egy orgazmusa sem, vagy nem lesz.
8: Igen.
6: Mert ezt gondolja. Igen.
8: Tehát több pornón szocializált nemzedék nőtt már föl. Hát azért nekem vannak.
6: És milyen jól vagy.
8: Távoli, nagyon távoli.
7: És nézám, milyen egészséges vagyok.
8: Barátaim, akik mondják, hogy hát ezek a 20 éves lányok, ezek már nem azt csinálják, amit régen csináltak a 20 éves lányok. Mondom, igen, hát akkor üljünk be szaunázni. Legalább meséld el. Figyelj, nem hiszed el. Tehát ez több generációt nőtt már föl azon, és hogy így, hát nyilván ez mondjuk egy Palinak, ez aki szingli, és egyedül van, és 35 éves élmény, de hogy De nem tudom, érdekes ez a dolog, de szerintem egyébként még jó. Tehát ha mindez még 20 évesen vagy 25 évesen történik, ott azért kezdjünk gyanakodni, igen, hogy valami pánik, nem oké.
6: Nincs pánik, én egy összehasonlítást végeztem, még egyszer az alapján, hogy hetedikben náluk a komplett iskola meg volt már őrülve, és most ezt nem látom. Tehát, hogy nem, pánikra valószínűleg nincs sok, majd kiforja magát, az előbb-utóbb csak az ösztönök elindulnak, és elkezdenek lépni, de azért minden esetre furi, hogy ez ilyen 3-4 évet tolódott.
8: Igen, jó. Valahogy elcsúszott az egész egy kicsit. De amíg meg gyerek maradt, tudod, azzal tudod igazszalni magad, hogy aztán azért jönnek a bonyodalmak. Szóval, hogy akkor meg az lesz, hogy Isten, de jó volt, mikor még 2 éve meg sem tudod.
6: Nem volt ilyen.
8: Ott ül majd a kislányal, érted, a kanapén.
6: Igen, és a kislány apukája veri az ajtót.
8: Nagyon veri az ajtót, és a kislány meg azt mondja, hogy igen, az történt. Ezt akarjuk most veletek közben. És akkor rájössz, hogy Isten, de jó volt, mikor 2 éve ezelőtt semmi nem történt, tudod. Tehát, hogy... Vagy hazajön nagyon összetörve, hogy megcsalták, érted? Szóval ennek a kapujában vagyunk.
7: Na most, ha elfogadjuk azt, hogy mondjuk ez 2-3 évvel kitolódott, oké. Most nem 12 évesen kezdenek el remegni, hanem mondjuk 15 évesen. De vajon ugyanazt élik meg egyébként érzelmi szinten, mint amit te vagy mi mindnyájan, hogy amikor először összeérkezetek, amikor először egymásra néztek, az első csók érzelmi szinten, vajon ugyanazt adja nekik, ez, vagy már egészen másban van?
6: Szerintem a pillangó agyon
8: ezt ki kéne próbálni. Megcsokolsz. Fogod a kezem, megnézem, megnézem, érzek-e még valamit. Hát én remélem, hogy ugyanazt. De hogy közben meg a közösségi oldalak, meg a térben való kommunikáció az olyan, mintha inkább elválasztaná őket. Szóval, hogy én sokszor látom, hogy a srácoknak nagyobb élmény külön hazamenni, és a virtuális térben találkozni, mint együtt bandázni
7: ott
8: egy plázában, egy moziban.
7: Igen.
8: És én mondom, hogy miért nem találkoztok, miért nem jönnek el? Dehogy is, tök jó, Xboxozunk együtt, írunk, ott vagyunk. Megvan a közösségi dolog, de nem fizikai térben történik, hanem mindenki hazarohan, hogy a saját lakásából újra csatlakozhasson a barátjához. Hát ez nagyon el van. Te meg kolbászoltál a plázában, Margit szigeten, bandáztatok, gengeltetek, nem, és nagyon jó volt. Nyilván most is van ilyen. De hogy talán kevesebb. De szerintem ez a csajozás részével is érdekes, hogy mi van, hogy ha már megélik a szerelmet, remélem, hogy ugyanazt élik meg. Nem? Hogy megfogja a kezét, izgul egy kicsit, csókulóznak, igen, egy nagyot, sétálnak egy nagyot, cukik elbúgnak, tehát az valószínűleg nem változott, nem?
7: Nekem tök érdekes, hogy csak a saját gyerekeimből tudok kiindulni, ők már viszonylag nagy kamaszok, ugye a fiam idén lesz 18, a lányom
8: az nagyon lesz 17, kemény.
7: Ugye?
8: Nagyon. Nagyon. De öreg vagy.
7: De, ja. De hogy ők gyakorlatilag, tehát hogy olyan szinten érett és tapasztalt, és annyira nagyon komoly egy éves párkapcsolatban él mind a kettő most már, és ápolják, és viszik, programokat szerveznek.
8: Nekem kicsit ez is ijesztő.
7: Hogy egészen mások lettek, tehát hogy az én, amikor én voltam fiatal, akkor így belezugtál, kizugtál belőle.
8: Mi volt a következő? Estélkeltél, dráma volt, igen. Kiborultál, elhagyott, szerelmes levetél, tehát persze estélkeltél, igen.
7: Itt meg azt látom, és azt nem tudom mennyire általános, hogy nagyon.
8: Nem úgy, mint a szüleik.
6: Nem is tudom mondani,
8: gyanús, hogy ezek ilyen kényesúlyozottak, ezek a gyerekek, hát nem ránkütöttek.
7: Hogy olyan szinten irigyésre méltó az a párkapcsolat, amit látok náluk, hogy csak pislogok.
8: És az nem volt fura, hogy Miró egyszer csak térdelt a fürdőszoba ajtó előtt, és leskelődött egy kulcsukat.
6: És próbálta a kalasnyikomot átkuszkolni az ajtó alatt.
8: Fürdik, oda néz, apa, légy szíves, 3 hónapja ismerem, állj már föl.
1: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió Egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Újdonság Veszprémben. Megérkeztek az új Cherry modellek a Ringautó Veszprémhez. Modern design, innovatív technológia és élmény minden kilométeren.
4: Ne csak halljon róluk, ismerje meg őket személyesen.
3: Várjuk a Ringautó Kft-nél Veszprémben az Északkeleti út gyűrű 18 szám alatt. Cherry, most már Veszprémben is.
5: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
6: Nagyszabású családi musical Krutka Róbert zenéivel, Pablo és Picasso, avagy az állatok karneválja Veszprémben. Hannonvárszínház.hu.
7: Katikám, hallottad?
8: Mit, Szilvi?
7: A Tárnai Autós Iskolánál már C-je és B-je kategóriát is lehet tanulni.
8: Már szólok is a fiamnak.
7: Tárnai Autós Iskola.hu.
9: General kivitelezőt keresztül.

0: keresel? Veszprém Customs. A tiédet mikor kezdjük? 0620-20-926-50. Veszprém Customs.
1: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Csütörtöktől vasárnapig fél liter Karlskrona Premium Pils 12% kedvezménnyel csak 179 forint. Mindig Aldi.
2: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
3: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha Akaliban jársz, fékezz le te is a féküzletházban.
4: Vállalkozóként fontos, hogy a pénzügyei rendben legyenek? Legyen szó céges könyvelésről, bérszámfejtésről vagy adóbevallásról, nálunk jó kezekben lesz. Részletek profit-adó.hu. Profitadó 2006 könyvelőiroda. Pontosság, felelősség, biztonság már 20 éve Veszprémben.
5: Képzeld, az Anna Góra Aquaparkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
6: annagóra.com.
7: Mamma mia! Szenzációs kiárusítás a Tutto Bene Scarpe cipőüzletekben. Most minden termék 50-60% kedvezménnyel a készlet erejéig. Üzleteik Keszthelyen, Hévízen, Balatonlellén, Siófokon és Balatonfüreden. Tutto Bene Scarpe, a nyári Balaton cipőmárkája. Őrült árak, bellissimo! Tutto Bene Scarpe!
8: Ismét hoztunk három jó indokot, hogy benézz az E+D-be. Reggelre Omnia Classic 250 g-os ürölt kávé 1549 forintért, vendégváráshoz aranyászok sör 259 forintért. A befőzéshez pedig kristálycukor két darab vásárlása esetén 275 forintért. Z plusz D, ahol a pénzed többet ér.
9: Reklámot hallottak.
10: A rádió egy legfrissebb hírei.
11: Tovább gyarapodott a tűzesetek száma a szárazságban. Több ezren ünnepelték a pápai Várkertfürdő születésnapját. Ma enyhe lehűlés jöhet. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Ismét több szabadtéri tűz adott munkát a vármegyei tűzoltóknak. A legnagyobb káreset Noszlop külterületén történt, ahol 32 hektáron égett a száraz fű és az aljnövényzet. A lángok megfékezésén több hivatásos és önkéntes tűzoltóegység dolgozott. Munkájukat munkagépek, lajtoskocsik és civilek is segítették. Öcs és Pula között mintegy 400 négyzetméteren égett a száraz növényzet, és az erdő aljnövényzete is, míg Dáka térségében fél hektáron csaptak fel a lángok. A veszprémi katasztrófavédelem továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztet, mert a tartós szárazság miatt rendkívül magas a szabadtéri tüzek kialakulásának veszélye. Több mint 3000 vendég vett részt a pápai Várkertfürdő 23. születésnapi rendezvényén. Az egésznapos ünnepen sportbemutatók, családi programok és zenés fellépések várták a látogatókat. Nagy érdeklődés kísérte a hagyományos Várkertfürdő szépe versenyt, amelyre idén 20-nál is többen jelentkeztek. A győztes a 19 éves celldömölki Molnár Szofi lett, aki egy éven át viselheti a Várkertfürdő arca címet. A szervezők szerint a rendezvény idén én is bizonyította, hogy a fürdő a helyiek és a turisták körében egyaránt népszerű, tudósít a Vármegyei Heti Lap. Szeptembertől a nyugtaadásról is kötelező adatot szolgáltatni. Ez a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákra is vonatkozik. A Nemzeti Adó és Vámhivatal évvégéig azonban bírságolás helyett segíti az érintett vállalkozásokat a technikai átállásban, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a NAV kommunikációs főosztályának vezetője.
12: Minden vállalkozásnak valamilyen módon el kell juttatnia a nyugta kiállításról elektronikusan az adatot az adóhivatalhoz. A kézi nyugtákat érinti, és a számítógéppel előállított nyugtákat. Azt azért már most el lehet mondani, hogy a papírnyugtát használó kisvállalkozásoknak érdemes átgondolni azt, hogy a három naponként történő adatszolgáltatás helyett egy nagyon egyszerű alkalmazást választanak.
11: Enyhe lehűlésre számíthatunk egy hideg frontnak köszönhetően. Ma Veszprémben és a környéken legtöbb 31 Celsius fok lehet, északára pedig 24 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a hideg frontnak köszönhetően akár elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A jövő héten is hasonló 31, maximum 34 fokos csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
13: Hosszasan beszélgettünk arról, hogy mi lehet annak az oka, hogy a mai fiatalok 14-15-16 évesen, akinek van gyereke, talán érzékeli, tapasztalja, nyilván nem általánosságban, mondjuk, mert mindenhol van ez így, de hogy nehezebben ismerkednek, nem nyitnak annyira a csajok felé, a pasik, el vannak a gyerekek, srácok, inkább én pasik még, el vannak a saját világban, sportolnak, közösségi oldalak, játszanak, de hogy valahogy az a régi 14-15-16 évesen általunk elkövetett csajhajkurászás, az mintha egy kicsit úgy hát leáldozóban lenne, és hogy mi van a mai srácokkal. Ezek ilyen személyes tapasztalatok, nem feltétlenül szülőként baj ez, meg nem úgy értek, hogy hú, most akkor baj van, és de rossz ez, de hogy arról beszélgettünk itt hosszan, hogy már 15-16 évesen azért már ismerkedtél csajosztál, és hogy ma tendencia a fiatal srácoknál, gimiben, gimi végén, hogy még úgy nincs barátlő, nem érdeklődnek, egyszerűen annyi minden el van elfoglalva, de valahogy a csajozás az nincs a napi renden. És mi csúszott el, mi változott el, mi változott meg, mennyi vagyunk más világban, hogy kellett szülőként bármin aggódni.
14: Szóval, hogy ez is lehet, hogy benne van, ez tök jó, hogy mondtad, mert ez nekem nem jutott eszembe, hogy annyi az egyéb inger, ami nálunk nem volt. Kimentünk focizni,
13: hát hogyne.
14: Lemette a játszótérre, de nagyon nem volt ennyi minden. Hogy most lehet, hogy ezek elviszik. Úgyhogy elzárom otthon az internetet.
13: Várd el a
15: klasszik felvilágosítást tartottatok a gyerekeknek?
13: Ilyen leülsz, és akkor a bibe, és a... Nem.
14: A bibe porzó nem, de beszélgettünk ezekről.
13: Persze. Én, ha majd lesz aktualitás, akkor igen.
14: És ő lesz haver.
13: De most nem arra, hogy... Hány szülő csúszott így le? Igen, meglátom. Először a magas sarkút az előszobában. Nem tudom, ha úgy látom, akkor azért az alapdolgokat elmondod, de mindjárt most a gyerek, meg a születésünk, azt már azért nagyjából tudja, a védekezés, meg az óvatosság azért az fontos, de azt most még úgy érzed, hogy nagyon nem kell. Meg vannak suliba, tök jó, suli is ilyen felvilágosító programok. Tehát szerintem, amit tudniuk kell, azt tudja, a szülő régen le van erről maradva.
15: Menj anyához.
13: Ha van kérdés, igen.
14: Igen, klasszik megoldás.
13: Igen. Szóval igen, ez a gyere fia, beszélgessünk a szexről, tudod. Oké, apa, mit akarsz hallani? Nagyjából itt tartunk szerintem, hogy mire te leülsz addigra régen késő. De ha most megjelen, amikor benni egy csajjal, akkor azért nyilván leülsz vele, hogy figyelj, mennyire komoly, erre figyeljetek. Hát ahogy te is elmondasz, 2-3 olyan itinert, ami azért fontos lehet. De most, aki így tudod, egy ilyen vacsoránál mellé kuporodsz, hogy kezdjünk el akkor erről beszélgetni a Leo-folva.
15: De egyébként tök cukik ilyenkor, tudod, ilyen félmosolja, jaj, apa, tudod. De igen, hogy látszik. Rajta, hogy egyébként jól esik neki ez a fajta gondoskodás, hogy úgy férfi számba veszed, és igen, és most már komoly dolgokról beszélgettek, más dolgokról beszélgettek, ami eddig nem volt téma. Valahogy szintet lép a kapcsolatotok is. Egyébként ez szerintem egy nagyon-nagyon szép evolúció.
13: Abszolút. Megszülőként is jó, igen. 25 vagyok, minket a szüleink 13-15 évesen szó szerint féltettek a lányok közelében engedni. Emlékszem, táborozni mentünk, kérdésem mindig be is csomagolt. A legjobb, hogy a bőrömre tett egy könyvet, hogy ne váljon fiatalon szülővé. Elég morbid volt. Hogy ne válj fiatalon szülővé, ez volt a könyv címe. Kislányomnak 14 évesen volt az első barátja, most 16 éves. A fiú rendszeresen nálunk aludt, első csok, első szerem, első intimitás. Családtagként szeretük, egy év után ért végét, azóta olyan sűrűn váltakoznak a fiúk a cipője az előszobám, hogy fotózom őket. Ha elköltözik, csinálják egy albumot, de inkább itt legyenek, mint máshol. Még azt, hogy 14 évesen beérkezett a kis csaj első azt barátja,
14: és ott is alud.
13: Azért én kapaszkodnék. Szóval,
14: hogy igen, a járás 14, hogy együtt járunk, azt tudod, az még egy ilyen ártatlan oké, de ott alvós 14 évesen.
13: De megérkezik 14 évesen, és ott is alszik
15: de
13: a lágyodnál.
15: De nem feltétlenül történik. De nem, attól, hogy ott alszik, és most ne gondoljátok, hogy naiv vagyok, mert attól, hogy ott alszik, attól még nem feltétlenül történik meg.
13: Persze, én ezt értem meg, akkor inkább arra gondolsz, hogy most egy tényleg egy Tesco parkolóban legyen egy kocsi csomagtartójával, vagy ott nálatok, biztonságban, jó környezetben, akkor azt mondod, hogy figyelj, inkább ide gyertek. Igen. Nem? Tehát ez tök jó érv, hogy ha már van, akkor gyertek ide, persze. Akkor nem máshol legyenek, vagy titokba, vagy valahol, valami nyomorúságos helyzetben, igen. Későn érnek a fiúk, mi aggódtunk, hogy mi van a gyerekkel, milyen az érdeklődési köre, még az is felmerült bennünk. Még az is felmerül bennünk, nem tudom. Aztán a 17 évesen az apja egy alkalommal elutazott, így házához kellett menni kutyát etetni. Apja kamerája bekapcsolt, a mozgás és végignéz, hogy a kislánya a kézen fogva ballag, illetve megethetik a kutyát.
15: Tehát akkor ott nyert igazolást, hogy egyébként nincsen semmi probléma, csak elő lett.
13: Ezt a sztorit nem értem. Mi történt itt?
15: Tehát azt hitték, hogy a srácnak nincsen barátnője, hogy nem érdeklődik a lányok iránt. Miközben csak arról van szó, hogy ezt nem köti az orrodra.
13: Ja, értem, hogy megetetik a kutyát együtt, és hogy...
15: És láttak egy felvételt arról, hogy egyébként jön egy lányjal, és megetetik a kutyát, és valószínűleg már régóta tart a kapcsolat, tehát megnyugodtak.
13: Hogy van.
15: Azért gondolom egyébként, hogy tehát, hogy szerintem a Somesznek de is az lehetnek meg, lányok.
14: Hát az milyen kapcsolat, hogy nem mondja el a gyereket, hogy van kapcsolata.
15: De miért? Te is zászlóval a fejed fölött rohantál apáthoz, és mondtad, és újságoltad neki.
13: Egyébként én sem meséltem el. Hát,
14: más volt a kapcsolatunk vagy? Szerintem. Tehát én nagyon
13: szinte... nekem apáddal abszolút.
14: Ugye?
13: Szinte nagyon más vibe-on
14: alig beszéltetek.
13: Nem sokat tud. Próbáltam, de az öreg mindig lekopszott.
14: Kemény dió volt, ezt alá tudom támasztani. De nem volt ilyen, hogy beszél, de nem a nőkről, semmiről.
13: Igen, apád a másik véglet volt.
14: Na, azért ez egy másik dolog, de mi meg tök őszintén emberi érzelmekről, barátságról, mindenről dumálunk.
15: Igen, ezt várod, vagy ezt reméled, hogy ezekbe a dolgokba is beavad, de közben meg egyébként lehet, hogy nem. Nem, és ez még nem jelenti azt, hogy nektek rossz lenne a kapcsolatotok, csak ez már a...
14: De mesél róla, a hogy nem érdekli.
13: Igen, őszintének látod a nem érdeklést, igen. 14 éves a lányom, nyilván az itt-ott alvás egyelőre nem téma, de még elkezdett egy fiúval találkozni, barátkozni, haza is hozta, a srác 17 éves, 190 centi magas, 46-os lábon, amikor megláttam, sokot kapta.
15: De és mi van akkor? Na és ez a ciki.
13: Na.
15: Mert hogy nekünk tök nagy szerencsénk van, hogy mind a két gyerekünknek a párja egy ilyen nagy szuper cuki gyerek, tehát nagyon-nagyon szeretem őket. Mi van akkor, hogyha egy olyan sráccal vagy csajjal áll itt be, akit a hátad közepére nem
14: akkor hát ez szerintem ez nagyot, és borzalom. Azt mondod, hogy hajrá!
13: Ez a sztori nem rólad szól. Végignézed és kíséred az úton, hogy elbukik.
14: Ez már nem a tiéd.
13: Vagy rájön, vagy szerelmes lesz, hogy megcsalják, és ott vagy neki, ha kell lesz, de ez már nem a tiéd. Te már csak kísérő vagy. Itt muszáj hátra lépned. Meg szerintem sokszor az van ebben a helyzetben, hogyha a kamasz, aki nagyon szerelmes, de vak, és nyilván egy drógerre jött össze mondjuk, sokkal inkább már a pasi oldalára áll, mint a szülő oldalára. És kockáztatod azt, hogy elveszíted a gyereket, mert neki a szerelem, és az a geng, és a csapat, és a suli, és az a banda már sokszor fontosabb, mint a szülő. És ha te nagyon beleállsz, akkor lesz egy megromlott kapcsolatod a gyereke, aki ugyanúgy azzal a másik csávóval, vagy csajjal lesz. Tehát itt okosabbnak kell lenned. Csak titokban, vagy nem mondja, vagy megutál, vagy ellened fordul, vagy bejön 16 évesen, hogy elköltözöm. Két hónapra szülök. Szerintem ez ilyenkor egy óvatosabb dolog, hogy elmondod, de aztán kiszállsz a dolog, nem nagyon tudsz mit csinálni. Érted? Az én férjem hivatásos vadász, egy hetes volt a kislányom, amikor hazállított egy kis puskával, hogy ezt a lánynak vette. A kislányom még csak 6 éves, de a férje már tudatosan készül, ha egyszer itt alszik nála valaki. Már most berendezte a nyári konyhát, kanapai, tévé és rengeteg alkohol, mert azt mondta, hogy ő nem hajlandó a házban aludni, ha itt van a lányánál valaki. Édesem, cuki, igazi klasszik lányos apuka. Igen.
15: Mielőtt a panyasz hazahozta a párját, a barátját, igen. Neked is voltak ilyen szózatok, hogy nem, ha engem egyszer asztal alá tud inni, csak akkor teheti be a lábát, meg ilyen, eszünk, iszunk, vígadunk.
14: Inni, mert az én házamban? Nem gondolod.
13: Hosszányúltál a pálinkás üvegemhez? Te senki.
14: De én megkínáltam, tök korrektul vettük szerintem az akadályt. És nem is volt olyan, hogy majd akkor itt hogy viselkedtek meg, nem aludhat itt meg. Ez mind az elidegenítés egyik legjobb módszere, hogy tényleg, amit az előbb beszéltünk, hogy a saját lányodtól így fogsz a lehető legtávolabb kerülni. Elmondhatod a véleményed a fiúról normális keretek között, de a támogatás szerintem mindennél többet ér. Hogy oké, ez a te választásod, ő a választásod, csináljátok.
13: Igen. És látod, hogy rosszul választott. És látod, hogy valószínűleg lehet, hogy rosszul választott, de végig fogod nézni, mert te se választottál mindig. Ha azért a lányom kiszívott nyakkal, mondom, kiütöm a fogát a lovagodnak, ha még egy ilyet meglátok. Mikor hazahozta a fiút, be volt toj vagy balhízi fogok, kitöltöttem két feles pálinkát, és mondom, Isten az ott a családban. Először nálunk itt reggel kijött a lányom a szobába, és azzal kezdte, hogy apa megtörtént. Azóta eltelt 8 év, házasok, és 6 hónapos az unokám. Ez milyen cuki sztori, milyen ritka. Ja. De igen, nagyon igen. Szép, igen.
15: Na.
14: Micsoda, igen. Próbálja megfejteni az üzenetet ilyenkor.
13: Igen, fiam felé intelmem a kapcsolataik elején, sose alázzatok meg a csajaitokat, mert én foglak kasztrálni benneteket. Ez milyen szép egyébként. Azt nézem, hogy nekünk 4 gyerekünk van, a fiam 18, de barátnője még nincs. Nem tudod? Tehát sokan vannak ebben. Csak a kocsik, a repülés pilóta akar lenni. A lányom 16-15 évesen volt egy barátja, akit hazahozott bemutatni, onnan adott az apja, ment velünk mindenhova, de mindenről tudni akart. Nem tartott sokáig a kapcsolat. Az ikreink 13 évesek, fiú, lány, úgyhogy még előttünk vannak ezek a kapcsolati gondok. Tehát 18 éves a gyerek is nincs barátjője. Tehát sokan vannak ebben, és érted, kocsi, repülés, tanul.
14: Más érdekel.
13: Más, lassabban, egyszerűen lassabban érik, valószínűleg ez lehet, igen. Tegnap néztük közösen a Reels videókat, a téves kisfiam, és egy iszonyat Lamborghint vezetett egy brutál szőkájú bomba csajra. A fiam azt mondja, hogy apa, azért ez a lány elég csinos. Eldobtam a telefont, kiálltam a teraszra, és elüvöltöttem. Ez az én fiam! Olyan büszke voltam. Még 6 évesen azért ne csinosozza a szőkét, azért az rendben van, igen. A lányom az Omion azzal fogadott, hogy csókolozott egy fiúval, úgyhogy a hasán ült. Gondolhatjátok, mi játszódott le bennem. Egy aggódó apuka. Mikor jött a lányom fiúja, gyorsan a nappaliba lefeküdtem a földre hanyat, egy üveg sörrel és fekve úgy fogadtam. Felemeltem a mutatója, most mondtam, ha megbántott, széttéplek. Utána nevetünk, de az arcára fagyott a mosolyt. Szerintem az erős. Fater lefekszik egy kőbányaival a nappaliba, nem? És bemutat a középsúlyával, azért az elég erős. Igen. Lányom 14 és fél évesen közölt, hogy mindenki hülye, aki fiúzik. 15 évesen első szerelem megjelent, 16 és korában első együttalvás. 18 évesen összeköltözés. És most 20 éves, még együtt vannak, és nagyon szeretjük a srácot. 18 évesen összeköltöztek. Wow.
14: És 16, első szerelem. Az is egy érdekes dolog, hogy manapság egyébként így első szerelmet végigvinni.
13: Mekkora hiba.
14: De
13: nagyon nagy hiba. Borzasztó nagy hibának tartom.
14: És nem lehet, hogy van?
13: Nagyon
14: nem
13: nincs. Lehet, én nagyon látom, ritka. Nem azt mondom, hogy nincs. Persze, láttam én már albinóval, csak nem mindig. Tehát, hogy nagyon, nagyon ritka. Repül.
14: Aki festette magát.
13: Nem. Hát, nyilván, ha két olyan ember találkozik, és sírig tart, és az gyönyörű. És ülnek 68-70 és fogják egymás kezét, és tart az általános iskolát, ez nagyon szép.
15: De azért törvényszerű ez szerintet, hogy előbb-utóbb bejön a hiány. Beüt. Tehát két ember nem lehet együtt 70 éven keresztül.
13: Nem mondom, hallottunk már ilyet. Na de nem jobb azért úgy megtalálni, hogy nagy szerelem, nagy csalódás, megedződsz, fölkészülsz, átmész egy csomó minden, és már jól választasz érett személyiségből, és úgy, hogy igen, ő a nem, vagy nem tudom. Tehát ez az első...
14: Azonban, ezekre kevés a példa, akik összejöttek általános iskolában, és
13: inkább a szét mennek utána. Tehát, hogy
15: hát de a sorspont...
13: Az gyönyörű, meg két olyan lélek találkozás. Hogy ne? Hát ez benne van. Csak ez milyen ritka, pedig milyen szép kellene, hogy legyen.
14: És hányan átkozzák a fiatalkorukat, hogy...
15: Hogy csak ennyi volt.
14: Hogy csak ennyi volt benne.
15: Ki kellett volna jobban fújni.
13: De ha nagyon megtalálod és lélektársad, és ő akkor az, jó. Akkor még azt se bánod, hogy nem érdekel, hogy nem volt más. Őt szeretem, őt akarom, és én vele akarok élni. Szóval az klassz. Csak...
14: Milyen
13: csak
14: érzés lehet?
13: Csak valaki mondja, mi. De ez nincs meg, azért ez a legtöbb, nem? Hát azért te is túl van, én is, hát mindenki nincs. Túl van egy jó párkapcsolatom, mire nincs. Valahogy megállapodsz. Tehát azért ez 100-ból egy az ilyen, hogy óvodában találkoztunk, és 70 évesek vagyunk.
15: Ordítva zokogtam az első nagy összetörésemkor otthon.
13: Ja, most azt hittem más. Máshogy fejezetben mondhatod, igen. Az első nagy összetörésnél? Hát, az nagy szenvedés.
15: Egy nálamnál jóval idősebb férfibe voltam szerelmes, és amikor kiderült, hogy hát ebből nem lesz semmi, én addig mentem, hogy én szerelmet vallottam neki. Azt mondtam, hogy all in. Itt nem lehet más csinálni, csak úgy, hogy akkor én odaállok el, és megvallom. Mert nem lehet más.
13: És aztán visszakísértek az óvodába? A mazsolacsoportba? Gyere vissza, Juli. Menj be a mazsolacsoportba, most már evéd van. És szerelmet vallottam?
15: 17 éves voltam, igen. És szerelmet vallottam neki, akkor volt, azt hiszem, ez a pasin 35 éves.
13: Fülükbe a kis pedó, nézd már oda. Már.
15: Nem, és nagyon-nagyon elegánsan delerázott.
13: Uh-huh. Ez elegáns.
15: És én akkor azt éreztem, hogy itt nincs tovább.
13: Most 35 évesen lerázik 17 éves lúzer. Ez egy barom. Ezt a helyet nyomorult.
15: Én azt gondoltam, hogy ebből nem lehet kijönni. Tehát nincs az az ember, nincs az az érzés, ami...
13: Ahogy hogy örökre benne maradsz.
15: Így maradok.
13: Igen.
14: Ahogy így elnézem a lelki állapotodat, nem is.
13: Nem lehet, hogy kicsit tényleg beleragadtál. Igen. Lányom 21, kimondottan szép, és még szűz. Összehet egy szintén 21 éves, kifejezetten csúnya, szintén szűz fiúval. Szeptember óta tolják, és még mindig szűzek. Vannak gondok, megértünk a pusztulásra. Ügyvegy, anya, aki így még sosem lesz nagymama. Milyen cuki, hogy ezt ugye leírja?
14: Kifejezetten ronda.
13: Mondjuk kifejezetten ronda 21 éves szűz fiú, hát nem, nincs jó kezekben a lányod.
15: De lehet,
13: mármint a szüzessége megóvása szempontjából mindenféleképpen.
14: Lehet, hogy ők lesznek azok, akik életük végéig. Együtt lesznek. Hogy együtt szűzem. Fedezik fel. Hát azt reméljük, nem. De hogy együtt fedezik fel ezt a dolgot, nem?
15: De nézd meg, itt van. Nem első szerelem, de egymásnak elsők voltunk. Gimnáziumban jöttünk össze, 15 éve vagyunk együtt, 8 éve házasok, két gyönyörű gyerekünk van. Máig hatalmas a szerelem.
13: De jó! Ez nagyon is. Gimivel jöttek össze?
15: Igen, gimivel jöttek össze.
13: De klassz.
15: Egymástak elsők voltak, igen, és azóta is tart. És
13: de kár, hogy hazugság. Ja. Nem, ez tényleg szép. De azért a 21 éves szűzlány, meg a 21 éves szűz fiú, azért ott van baj. Na, ott azért igen, van baj.
15: Az, és aki a házasságig tartogatja az üzességét?
13: Az egy idióta.
14: És ha ott kiderül, az hogy rossz.
15: Hogy az
14: hogy
15: rossz?
14: Veled, nem a szex a rossz, hanem vele rossz.
15: Hát utána már lehet tovább menni.
14: Ja, csak közben van egy
13: házasság. Ha másnap elválsz. De nincs ez sem baj.
15: az nem egy olyan érték, amit így érdemes őrizgetni?
13: A szüzesség önmagában?
15: Nem,
13: Amerikában már újra trend, igen, hogy 20 éves végén szűz vagyok, igen, és hogy már nem adod oda 10 éves, és megfordult. Ez most már jó 10 éve egyébként, nagyon nagy kiváltság, hogy igen, te még 21 éves vagy, hogy aztán elad utána valahol Dubajban. Egy
14: ja, az más, úgy, a pénzé lehet menni,
13: nagy trend Amerikában, hogy utána viszont elutaznak 20 évesen Dubajba, és eladják ezt 4000 euróért. Nem, de hogy tényleg ez megfordulni látszott, de régen ment a 14-15, de hogy most már az a menő, és az a valahogy 18 és amit a még szűz vagy.
15: Tartogatja magát a férjének.
13: Hogy tartogat? Igen, de a férjének valójában?
15: Hát igen, akihez hozzámegy, ő azt mondja, hogy csak vele. És ő lesz az első, és reméljük az utolsó is.
13: Aha.
15: Mert hogy ez egy olyan érték. Ez egy olyan érték,
13: ez klassz egyébként,
15: amit csak az ő nagy szívszerelme, az ő férje érdemelhet ki.
13: Szerintem ezzel nincs baj, nem?
15: Dehogy nem.
13: Jó, de nem a jobb, mint hogy 20 évesen már 43 pasid volt, és mindenkivel lefeküdtél, és nem tudom. Tehát hogy azért az se feltétlen egy jó tapasztalás. Jó.
14: Hát 20 évesen 43 csajod volt.
13: Az viszont
14: na, ugye?
13: Minden tapasztalás nagyon hasznos, igen.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620-3111-111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
4: És ez?
3: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
11: A 650 vagy 750 grammos Purina One száraz macska eledel csak 1799 forint.
10: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
12: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
14: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió Egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Új ízek várnak a Deges étterem és pizzériában Balaton akaratján. Megújult étlap, friss fogások és különleges koktélok. Kóstolja meg ön is.
15: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n.
16: A nyári szünetben is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi állatkert. Minden nap nyitva.
17: Balaton Kicks. A Balaton első sneaker shopja vár téged. Balatonkenese, főút 33. Balaton Kicks, ahol a minőség és az egyediség találkozik.
18: A nyár legnagyobb színházi élménye idén is a Szigligeti Várudvarban vár. A Centrál Nyár két fergeteges vígjátékkal érkezik. A Furcsa Pár Alföldi Róbertel és Tóth Andrással, valamint Woody Allen Tiszta őrülete. Ne maradj le! Augusztus 8-a és 22-e között találkozzunk Szigligeten. Jegyek centralnyar.hu.
19: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
3: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
19: A MOHU szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
7: Egy óra, ami csak rólad szól. Siófokon a Bonita stúdióban te kerülsz fókuszba. Reformer Pilates, Red Light terápia, feltöltődés. Foglalás bonitasiofok.hu.
5: A nyári napsütés feltölt energiával, de bőrünknek ilyenkor extra védelemre van szüksége. Dr. Durai Jónás Noémi, a MOTE szakértője, az Orvos Klinik Egészségközpont orvosigazgatója segít összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.
20: A napfény jó kedvet ad, feltölt energiával, de a bőrünknek védelemre van szüksége. Már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, és hosszú távon növelheti a bőrbetegségek kockázatát. Ezért ne feledjük, használjunk legalább 30-as faktorszámú fényvédőt, és 2 óránként, valamint fürdés, sportolás után kenjük újra. A fényvédőt érdemes már indulás előtt 15-20 perccel felvinni a bőrre, és ne feledkezzünk meg az olyan könnyen leégő területekről sem, mint a fülek, az orr, a tarkó vagy a lábfejek. Fontos tudni azt is, hogy a felhős idő nem jelent teljes védelmet, az UV-sugárzás ilyenkor is elérheti bőrünket. Vigyázzunk magunkra és szeretteinkre, élvezzük a napsütést felelősen.
5: Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-el, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
21: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
22: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stop Shopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű, kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémmel is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stop Shop Veszprém. Várunk szeretettel!
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
23: Huszár János emléke előtt tisztelegtek, komoly feladatot oldottak meg az ajkai mentősök. Ma akár zápor is jöhet. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Huszár János helytörténészre emlékezett legutóbbi összejövetelén a Pápai Petőfi Város barátegylet. A résztvevők előadásokkal és személyes történetekkel idézték fel az Apácai Csere János díjas pedagógus és Bél Mátyás díjas helytörténész munkásságát. Az Egyesület emellett értékelte az idei tavaszi és koranyári programjait is, amelyek között megemlékezések, hagyományőrző kirándulások és közösségi akciók is szerepeltek. Mint elhangzott, Huszár János szellemi öröksége 2024 óta a Pápa Városi Települési Értéktár része, számolt be róla a veol.hu. Különleges feladatot kaptak az ajkai mentősök. Egy intubált, lélegeztetett beteget csaknem 230 kilométerre fekvő kórházba szállítottak, miközben folyamatosan biztosítani kellett az állapotának stabilizálását. A beteg először az ajkai kórházban kapta meg a szükséges sürgősségi ellátást, majd a lakóhelye szerint illetékes intézménybe vitték tovább kezelésre. A mentőszolgálat szerint az ilyen nagy távolságú betegszállítások komoly szakmai felkészültséget és speciális felszerelést igényelnek, tudta meg a Veol. Kritikus helyzetbe kerültek a hazai halgazdaságok, a rendkívüli hőség és a hetek óta tartó aszály miatt. A vízhiány, az elpárolgás és a tavak kiszáradása már a halállományt veszélyezteti. A helyzetről Timmel Edét, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatóját kérdeztük.
24: Csapadék nem esett, sajnos a halas tavak nem jutottak vízutánpótláshoz. Ennek okán most már rendkívüli elhullásokról is tudunk beszámolni országszerte, főleg a dunántúli területeken, ami igencsak magas anyagi károkat okoz a gazdálkodók számára. Lesznek sajnos olyan halas tavaink, amit el fognak lehetetlenülni, hiszen természetes vízbázisra jöttek létre. Itt a völgyzáró gátos tavakról kell beszélni, ami, hogyha nem fog a klíma érdemben változni, már pedig azt látjuk, hogy nem változik, akkor el fognak lehetetlenülni középtávon is.
23: Enyhe lehűlésre számíthatunk egy hideg frontnak köszönhetően. Ma a Veszprémben és a környéken legtöbb 31 Celsius fok lehet, északára pedig 24 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a hideg frontnak köszönhetően akár elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A jövő héten is hasonló 31, maximum 34 fokos csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: Hölgyeim és uraim!

0: helyzet? Hogy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Az amerikaiaknak egy kérdést, és arra voltak kíváncsiak, hogy ki hogy válaszol, és kíváncsi vagyok, hogy szerintetek milyen eredmény született. A kérdés az úgy szólt, hogy fogd meg egy általad szeretett rokonodat. Fogod most így kiemeled ebben a pillanatban, berakod egy szobába, ahol 100 évig kell élnie, egy üres szobában, és mind éjjel-nappal fény van. 100 évet kell ott leélnie. Te kapsz ezért $3 millió, amikor ő kijön a szobából, akkor neki tördik az összes emlékét, viszont ez az egész neked csak egy másodperc.
2: Kicsit bonyolultnak érzem.
1: Tehát neked van egy másodperc a dolog, hogy most berakod oda
3: egy
1: szeretett rokonodat, egy másodperc múlva neki lejár a 100 év, a 100 évet ő egyedül éli le egy szobában, de minden emlékét törlik, te viszont kapsz $5 millió, úgy, hogy egy másodperc alatt átéled azt az élményt, amit ő 100 év alatt. Neki törlődik az emléke, semmiben nem sérül.
2: Ilyen érzés ADHD-snak lenni. Ez a folyamatos bűntudat, hogy mindenki
3: de
2: érez.
3: A 100 évet
1: ő leéli, csak. De azt mondta, hogy mehet a játék, letelt. És te megkapod a $3 millió. Ő semmire nem emlékszik, viszont 100 évet leéltetsz vele egy szobába, hogy senki nem szól hozzá, senki nem beszélget. Többször őrül bele, többször éli, többször sír, és nem tud meghalni. 100 évet van egy szobába, $5 millió, és egy másodperc alatt vége.
3: Szegény mama. Mennyi minden.
1: És egy fontos, hogy egy szeretett rokonodat. Tehát, hogy nem a haragodda az apád, hanem egy nagyon testvér, gyerek, 100 évig. És a 100
2: év ott elakadtak, hogy mi ez a szeretett rokon.
1: Igen.
2: Hogy ez egy ellentmondás.
1: De hogy próbálj belehelyezkedni. Ez volt a kérdés. És képzeljétek el, hogy nagyjából az amerikaiak 70%-a azt mondta, hogy igen, fognám a gyerekemet, fognám a feleségemet, fognám az anyámat, és mivel törlődik az összes emléke, és nekem ez egy másodpercembe telik, ezáltal végig életném vele a 100 évet, és elvinném a pénzt. És kevesebben voltak azok, hogy nem érdekel az egy másodperc, nem érdekel az, hogy 5 millió vagy $3 millió, hanem az érdekel, hogy vele ott leéletek 100 évet egyedül egy szobában, úgy, hogy állandó fény van a szobában való, hogy így volt megfogalmazva, hogy folyamatosan világos van 100 év.
3: Hát ez megőrülsz 3 nap után.
2: Igen, de ezt bevállalja meg, akire ezt mondja, persze, az annak valószínűleg soha nem volt még pénze. Tehát szerintem, hogy ezt a szegény embereknek tűnik egy ilyen nagyon nagy tétű dolognak, de hogy akinek volt mondjuk valaha annyi pénze, hogy mondjuk nekem nélkülöznie, annak azt szerintem...
3: Mindig tudsz olyan pénzösszeget mondani, ami nem volt. Nem tehát tudom. Aki viszonylag jól él, annak is azt mondod, hogy akkor nem $3 millió mondasz, hanem 20-at, amivel nagyon nagy álmokat lehetne megvalósítani. Szerintem ez nem tudod, itt ebben a felmentő öv, amiben így kapaszkodsz, az egy másodperc.
1: Nagyon jó, nagyon összetett a kérdés. Hiszen tök jól van súlyozva, neked egy másodperc. Ő nem emlékszik majd semmire, tehát azt mondod, hogy nem sérült, nem emlékszik semmire, ugyanannyi idősen kapod vissza, de ott ő azt a 100 évet leéli, ami viszont te egy másodperc alatt keresel $5 millió. És aztán mehet a játék, itt a csekk, megvan az 5 millió. Igen. De neki az ott 100 év volt. És nagyon kíváncsi voltam az eredményre, és leéletnék vele. És azt mondták, hogy igen, menjen, mert megvan a pénz. Ez egészen
2: nagyon
1: megdöbbentő.
2: Fura. Nekem én
1: Laci azt mondja simán. Hát de várjál, egy szeretett rokonodat beraksz egy szobába 100 évre. Mindegy, hogy most öregszik-e közben, vagy ne ilyen részletet be. 100 évig valaki nem szól hozzád, te nem tudsz belehalni, és 100 évig ég a lámpa, és 100 évig egy üres szobába vagy, tök egyedül.
2: Én meghámozom a gyereknek a paradicsomot, szóval rám elézetek.
1: Én fölvágtam neki a szőrőt, annyira féltem, hogy félregyel, úgyhogy...
2: Rám elézetek, ez nem én vagyok.
1: Tessék, ki mit mond? Ki mit mond? Fogd meg egy szeretett rokonodat. Van ilyen?
3: Van. Rengeteg.
1: Mondjuk a gyerekedet. Vagy a feleségedet. És egy másodperc múlva dollármilliómos vagy.
2: Kevesebb is elég lenne. Zsű, kapsz egy csellót.
1: A Zsűl is gondolkozik.
2: Zsű, kapsz egy csellót, a pénzt megkapod meg.
1: Mondjad? Persze! Hát szeretem, hogy ilyen őszinte műsor
3: vagyunk. Egy nap, vagy egy másodperc.
1: 100 évet leéletsz vele
3: nem
1: egy szobában.
3: Nem fog rá emlékezni.
1: De 100 év gyötrődést okozol. Zseniális.
2: Én ezt nem vállalnám be. Azért nem, mert amúgy maga a koncepció szerintem egy fasság.
1: Szerintem zseni a kérdés. Azért... Aki ezt így beegyensúlyozta, ilyen jó arányérzéke, a kérdés zseni.
2: ami olyan dolgokat megbevállal, mint tudom én, mint egy másik rokonomnak mondjuk az egészségét kapom vissza cserébe, vagy tudod, az életét. Vagy
1: de nem, ez
2: másik...
1: a kérdés. Tehát
2: de nem, maga az, hogy pénz, meg ez.
3: De neki
2: ez nem
3: is jobb lesz. Egy másodperc
2: nem tudom, összehasonlítani a kettőt.
1: Egy másodperc alatt ezt tölik el.
3: És nagyon fontos kérdés.
2: Egy másodperc, mert ő megéri ezt a 100 évet.
3: De vége, és elfelejti az egészet.
1: Ott van az érdekes, hogy te pislogsz egyet, és kerestél 5 millió dollárt. Ő vele leéletsz 100 évet. Én ilyeneket tudok eladudni, ne haragudjatok.
3: De nem, és nagyon érdekes kérdés dobott be a hallgató, igen? Hogy van dupla pénz a két rokontra? Hakunk be!
1: Jó, tehát oké, várj, van egy Lacink, aki azt mondta, hogy igen.
3: Simán.
1: Van egy Eszter, aki azt mondta, hogy nem, én is a nem belőlük, én elképzeltem volna Benit, a Noelt, valakit ott, hogy 100 évet leéletek vele, nem? Van egy Zsül, aki gondolkozik, de most, hogy ránézek, szerintem Zsül az igen.
3: Igen, én kettőt raknék.
1: Te beraknál kettőt, de elfelejti, várjál, föloldozva azokat, akik beraknál. Elfelejti, de 100 évig sír, zokog, üti a falat, veri, ki akar jönni, hát nem tudja.
3: Konkrétan megőrül.
1: 100 évig megőrül, de 100 év után visszakapod, és semmire nem emlékszik, csak azt mondja, hogy honnan van a Maserati Balázs.
3: Semmi jó volt.
1: Egyéb még ebből az aranybégemből itt egy kicsit.
3: Fordíthatunk rajta egyet úgy, Laci, hogy vállalnád-e, hogy te kerülsz bele, az egész világnak ez egy másodperc lenne, te belekerülsz ebbe a 100 éves kapszulába, az egész világ egy másodpercet várna, igen? Te visszakerülni, és akkor kapnál 3 millió
1: de
3: dollár.
1: Elfelejtem a 100 évet.
3: Elfelejted a 100 évet.
1: Nem csinálnám végig.
3: Na, úgy vállalnád?
1: A rokonodat beraknád, de te nem vállalnád.
3: Ugye? Hát ez az.
1: Elfelejted a 100 évet.
3: Elfelejted. Tehát, hogy egy másodperc telt el, tehát ennyi ideig nem lennél itt, de neked 100 év.
1: Így elfelejted, de 100 évig egy üres szobába lezárva egyedül.
2: Ez megmarad, ez olyan tudod, hogy onnantól ez egyszer látnád a szemében azt, hogy valami nem oké, és arra gondolod, ezt
1: oké, de most itt tetszük föl, hogy elfelejtette, tényleg elfelejtette, tényleg megkapod a pénzt. Tehát,
2: de,
1: hogy...
2: tudod, de ez attól, egy csó, alapból nem szoktunk emlékezni azokra, amik az igazi nagy bajt kavarták bennünk. Tehát ez nem az emlék maga, tehát nem az emlékből fakad a sérülés, hanem azt, hogy ezeket a dolgokat így a testünk, a lelkünk így valahogy így eltárolja.
1: Zseniális a kérdés. Zseniális a kérdés.
2: Attól, hogy tudatod nem tudja, attól még ez valamilyen hatása biztos, hogy lesz rád. Ezt nem tudom elképzelni.
1: De mondjuk tétezzük, hogy nincs. Mindent elfejtesz. Ott a lóvé egy másodperc. Zsüle, arra kis időre kikapcsolnád a lokátor? Kérdezi egy hallgató. Igen.
2: Tudjuk, hol vagy.
1: Gondolkoztam rajta én is, és mondom, az eredményre voltam kíváncsi, de mondom, aki a kérdést így betette, nekem azért nagyon tetszik, mert nagyon jól van súlyozva. Nem egyből nem, csak aztán azt mondta, nem teszed meg vele, de megértem az igent is, hiszen elfelejti, fel vagy mentve, de közben meggyötöd, akit szerez, de semmire nem emlékszik. Zseni. Zseni a kérdés, és neked annyi, hogy indul a játék, gratulálunk, dollármilliomos vagy.
3: Így van, és ennyi, neked egy másodperc a gyötrődés is.
1: Egy másodperc, hát neked nincs, neked egy másodperc, itt ő leéli a 100 évet. Összeszorítom a fogam, túl van rajta, ad a pénzt.
2: Az durva, hogy csak most empatikusan belegondoltam ebbe az érzésbe, és ettől már ettől hány ingere van. Tehát a gondolattól hány ingere van, érted?
1: Nagyon durva kérdés szerintem.
2: Tehát, hogy nem. De akkor... És ahogy még mi is értelme van a pénznek, akkor, hogyha...
1: De ez most egy ilyen teoretikus kérdés.
2: De mi értelme van a pénznek? De ott megvan ez 3 millió vagy 5 millió dollár.
1: 5 millió dollár.
2: De mi értelme van, amikor megtudsz magadról, hogy nagyon fontos ott az, hogy egy rettenetes szar szülő vagy, vagy egy rettenetes szar gyerek.
1: Elfelejti.
2: De nem te, nem ő, hanem te.
3: Te is.
2: De te meg tudod magadról ezt, hogy te milyen ember vagy.
1: Visszakapod ugyanúgy.
3: De neked csak egy másodperc
2: hát
3: a szenvedése.
2: Pont ez az, amit nem értenek az emberek, nagyon sok ember az élettel kapcsolatban, hogy nem ettől lesz, nem tudom, nem attól lesz jó.
1: Laci, nagyon fontos, de amikor kijön 100 éves, lesz egy 100 éves testben? Nem, neked egy másodperc. Tételezzük föl, hogy ő nem öregszik, hanem abban az állapotban, most a Lacit beraknánk 100 évig egy szobába, ő 100 évig őrjöngve sír és üti a falat, és ki akar jönni, és amikor kijön ő 100 évvel, tehát az a Laci jön, aki most tehát... az egy másodperccel későbbi Laci jön ki.
2: Már csak
1: de
2: azért sem vállalnám.
3: Azt mondja Laci, hogy akkor beülne ő.
1: Bemennél 100 évre. 100 év magányra egy szobába, ami utána egy másodperc nekem. Nem mernék bevenni. Hiába felejtem el. Figyeljetek, az a 100 év azért
2: tönkre
1: na.
2: Tönkre mennék benne. De a gondolatban tönkre mennék, ezt valakivel megtettem. És amúgy nem is lenne értelme onnantól ez a semminek.
1: De várj, igen, utána megmaradt, hogy ő jön, én megtettem, ő nem emlékszik semmire, megyünk nyaralni valami nagyon jó helyre, én tudom, hogy meggyötörtem a lóvén állam, ő viszont jól van, mert nem emlékszik semmire. Jól van, mindenek kitörlődött, és ugyanúgy kapom vissza. Csukba a szemem, szia Feri! Miért? Látod azt, hogy...
3: Miért volt én?
1: Látod azt a piros Ferrari-t,
3: Maserati?
1: Na, ebből te nem kapsz
2: semmit. Amúgy ilyen egy narcisztikus kapcsolat, nem? De ez a narcisztikus kapcsolatnak tulajdonképpen az alaptevése, nem? Hogy 20 éven keresztül elveszi az életedet, majd kapsz tőle egy, nem tudom, egy CD-t, és azt mondja, hogy de megérte.
1: Zseniális. Én már sima YouTube videókra nem tudok elaludni. Engem már ezek az ilyen kérdések.
2: Szerintem
1: még bele tudok annyira tekered.
2: Hallgassuk meg a gatyadalt. Itt az ideje, meghallgassuk a gatyadalt, Zsú.
1: Ebből még bele tudok. Tehát akkor van egy, te mi vagy, te még nem mondtál semmit.
3: Én kettőt ültetnék be. Bevinnéd. Két rokont, dupla pénzért.
2: És melyik kettőt?
1: De most, és a komolyan? Tehát, hogyha mondjuk
3: nem. Nem. Ugyanaz vagy, amit Eszter mond.
1: Tehát szülőként belerohadsz, hogy a gyerekeddel
3: van. És utána arról, mert az egy másodperc, egy darabig próbálom stimulálni magam az, hogy nekem is egy másodperc, nekem csak egy másodperc. És oké, hogy ő szenved 100 évig, de el fogja felejteni, egy másodperc múlva visszaáll minden. Semmi nem lesz olyan gyerekek. Semmi nem lesz olyan közted,
1: a te lelkedben
3: és
1: nem
3: akit
1: lesz.
3: Betettél.
1: Nem. Ő nem emlékszik semmire.
3: Nem. Na
1: te,
3: de hát
1: te,
3: az
1: te
3: én,
1: hará, igen,
3: de
1: te
3: én az én lelkemmel élek, hát azzal nekem kell elszámolni, hogy elment az egy másodperc, itt a rohadt sok lóvé. Ugyanúgy szeretlek, de nem szeretetlek
1: de
3: ugyanúgy,
1: nem.
3: Mert 100 évig raktalak egy üres szobába.
1: Beraktalak egy szobába, 1,5-2 milliárd, 3 milliárd forintért.
3: Bent mennyit volt... mondtál, 3-at? Akkor...
1: 3 millió, 5 millió dollár volt az összeg. Bent voltál egy szobában. De
3: a 3 millió dollár az mennyi? Az 1 milliárd forint?
1: Körülbelül, ha most igen. Lehet 5 millió dollár, de lehet még egy 1,5-2 milliárd, attól függ, akinek hol van az inger küszöbe.
2: Hát ugye? Igen, de ez kicsit olyan, tudod, hogy most nem akarom a transzgenerációs szorongást előhozni, de hogy nagyon sokszor van egy csomó olyan dolog, ami egy pici életesemény, ami tényleg generációkra összedrombolja a családoknak a működését, hogy akkor ez hogy nem tud az lenni? Tehát attól, hogy nem emlékszel rá, attól az még hatással van rá.
1: Milyen persze rád is, amit a Feri mondta, hogy ki ő ezt látod. Ez inkább csak egy ilyen levezetés nélküli hangos gondolkodás, hogy oké, felejtsük el az utóhatást, meg hogy vele mi lesz, csak hogy mi a döntés? És mondom, az érvelés az volt, hogy de hát egy másodperc.
2: Igen,
1: de nekem ez egy másodperc. Pislogok egy másodpercet, ne bírjak már ki, hogy neki rossz. Egy másodpercre hivatkoztak, hogy igen, a válaszom igen.
2: De az élet maga attól értékes, hogy folyamatosan építkezel, újra tervezed magad, küzdesz dolgokért, valamikor pénzt keresel, amikor nincs pénzed, és a többi, és a többi. Ez a része az életnek. De maga az, hogy a célod az, hogy a pénzed meglegyen, azt nem tudom értelmezni, mert a pénzed önmagában nem fogja megadni neked sem a karakteredet, sem a személyiségedet, sem az érzéseket nem fogja meghozni. Tehát, hogy
1: hát igen, csak azért 3-5 millió, 1,5-2-3 milliárd az emberek nagy többsége nagyon sok mindent belevizionál, a biztonságot, a jólétet, a státuszt, amit aztán lehet, hogy megérsz, eléred, és rájössz, hogy nem ezt tesz igazán boldogad, amíg nincs addig, azt mondolod, hogy na majd ez megoldja.
2: De gyereked, érted, hogyha őt nem, tehát ha ezt vele meg tudod csinálni, mondjuk, érted, akkor mi értelme van az egész?
1: Igen, sok a duma, hol kell aláírni.
2: Ennyi.
1: Ez nagyon, nagyon érdekes kérdés volt egyébként. Ja, na Zsű, hogy döntöttél?
3: Megy.
1: Párod, a párod.
2: Mikor jött
1: igen,
2: vissza?
1: De szeretlek. Igen, a válaszod igen. Betennéd egy szobát.
2: De ez azért van, mert az ő felesége amúgy sem nagyon másként.
4: Jó, de hogyha garantált azt, hogy semmiféle károsodás nem...
1: Nem, ő nem emlékszik semmire.
4: Hát akkor...
1: Becsukod a csuba szemed?
4: Igen.
1: Kijöttél, és meg...
4: Jó.
1: Ne csinálj.
3: De nem emlékszik rá.
4: Nem emlékszik, egy másodperc probléma, aztán puf.
1: Zseni vagy. Tök őszintén örülök, hogy ezt így bevállalom. Én köszönöm, hogy mi egy ilyen őszinte műsor vagyunk, és nem azzal foglalkozunk, hogy jó, most mit szólnak, hallgatok, beraknád?
4: Persze. Ő is engem szerintem.
3: Na, ez egy
1: te
3: szép kapcsolat, érted?
1: Szeretlek, Gyula. Hát ezért vagyunk mi egy ilyen műsor. Beraknád. Nagyon szeretem. Egy másodperc. Már el is telt. Kim van? Kim van? Gyula, de 100 évig van egy szobában.
4: De ez nekem csak egy másodperc, és...
1: Itt az érvelés. Ez volt az érvelés az amerikaiaknak, hogy egy másodperc.
3: Hogy igaz, hogy a százat szenved, de nem
1: emlékszik. Nem hittem el, hogy úristen, de durva. És értem, hogy egy másodperc. És a legfőbb érvelés ez a mondat volt, hogy de egy másodperc.
4: Semmiféle
1: károsodás. Nincs, semmi. Visszakapod azt az embert.
4: Az olyan, mint hogy 100 évig alszik.
3: De nem, 100 évig szenved, Zsül.
1: Nem, 100 évig a legdurvább szenvedést teszed rá, mert a poklok poklába őrül bele, mondjad, Laci? De nem emlékszik
4: de nem,
1: rá.
4: Nem emlékszik
1: a
4: rá.
1: A legfőbb
4: neki,
1: érveket
4: neki
1: mondják. Az amerikaiak legfőbb érvét mondják.
2: Nem az igazi embert kérdezzük, Anna. gyere be.
1: Anna. Én tudom, mi a válasza. Én tudom, mit mond. Írjam le, vagy leírjam. Nem mondj semmit, Anna, nem nézek rád, várja, beírom. Nem, de én tudom.
2: Na, gyerünk.
5: Nem.
1: Igen, persze, tudtam,
5: hogy
1: azt mondom.
5: Biztos, hogy nem. Nincs az a pénz.
2: Na, látod? Nem. Ezért nincs pénzed, Anna.
5: Ez így is van. És tudod, mi a legszomorúbb? Ez így is marad.
1: A kérdés zseni, gyerekek. A kérdés tényleg zseni. De nálunk is megosztott akkor ez a dolog.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: nekünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n!
4: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
5: Ismét hoztunk három jó indokot, hogy benézz az E+D-be. Reggelre Omnia Classic 250 g-os ürölt kávé 1549 forintért, vendégváráshoz aranyászok sör 259 forintért. A befőzéshez pedig kristálycukor két darab vásárlása esetén 275 forintért. Z+D, ahol a pénzed többet ér.
6: A nyári szünetben is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi állatkert, minden nap nyitva.
7: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
8: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
9: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
10: Nagyszabású családi musical Krutka Róbert zenéivel, Pablo és Picasso, avagy az állatok karneválja Veszprémben. www.annonvárszínház.hu.
11: Végvári napok, középkori fesztivál hétvége Sümegen. Augusztus 8 és 9-én újra életre kell a lovakkor. Kassai Lajos világhírű lovas íjász bemutatójával, a Sümegi Vár tüzérségi ostromával, látványos lovagi tornákkal, mongol lovas kaszkadőrsóval és olasz zászlóforgatókkal. Jegyek már kaphatók a jegy.hu, www.hotelkapitány.hu.
12: Gyermekfelnőtt kedve, jó édes élet, Haribó!
4: Tudtad, hogy a Haribó nemesvámosi gyára a régió egyik legstabilabb munkáltatójaként most több nyitott pozícióval is vár? Tervezz a Haribóval hosszú távra, keresd állás lehetőségeinket a weboldalon. haribo.com.
13: Borok, koncertek, Balaton, kell ennél több? Augusztus 7-től 23-áig vár a Balaton-Almádi Borfesztivál. Paddy and the Reds, Anna and the Barbies, Gipó Cirkusz, Divák és még sokan mások a színpadon. Találkozzunk a Veselényi Strand előtti rendezvénytéren.
14: Szakad az eső,
15: tűz a nap.
16: Ne az időjárás diktáljon. Válassza az ADA Alumínium Kft. Megoldásait. Alumínium nyílászárók, bioklimatikus pergolák és kocsibeállók. A gyártástól a megvalósításig. Veszprém, Európa utca 10, adaalu.hu. ADA cégcsoport. A minőség a különbség.
1: Reklámot hallottak.
2: A rádió egy legfrissebb hírei.
17: Nőtt a balatoni vonatok népszerűsége, rekordszámú gólya kezdi a tanévet Siófokon. Ma akár esőre is számíthatunk. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Egyre többen választják a vasutat a balatoni utazásokhoz. A MÁV adatai szerint a nyári főszezon első hónapjaiban 5%-kal nőtt a helyjegyes balatoni járatok utasforgalma, a kerékpárszállítás pedig több

0: 6%-kal emelkedett. A legnagyobb növekedést a Balatonfüredet és Tapolcát is érintő Csabai tekergő, valamint a Jégmadár Express érte el. A vasúttársaság szerint a Balaton 24 napi jegy is népszerű, amely a vonatok mellett Siófok és Balatonfüred helyi autóbuszain is használható. A MÁV azt javasolja, hogy a nyári hétvégékre az utasok előre váltsák meg menet és helyjegyüket, mert a legnépszerűbb járatok gyorsan megtelnek. Veszélyben a kőrisfák, a kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Berek-Surány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébih növény egészségügyi osztályvezetője.
1: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztul.
0: Rekordszámú hallgató kezdi meg tanulmányait ősszel a Debreceni Egyetem siófoki képzési helyszínén. Az idei felvételi eljárásban 127 elsőéves nyert felvételt a Balatoni városban. Országosan is kiemelkedő évet zárt az intézmény, az új tanévre több mint 8200 hallgatót vettek fel, akik lemaradtak a felvételiről, ma még a pótfelvételin jelentkezhetnek a meghirdetett képzésekre, írja a sonline.hu. Enyhe lehűlésre számíthatunk egy hideg frontnak köszönhetően. Ma Veszprémben és a környéken legtöbb 31 Celsius fok lehet, éjszakára pedig 24 fokig hűlhet le a levegő. A meteorológusok jelzése szerint a hideg frontnak köszönhetően akár elszórtan záporzivatar is kialakulhat. A jövő héten is hasonló 31, maximum 34 fokos csúcshőmérsékletekre számíthatunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék a Rádió Egyen! A legmenőbb arcoknak is kell a pihenés. Most kivettek egy kis szabit, te nyugi! Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
4: Megkeresünk, gyerekek, azt, aki a legnagyobb elnyomásban él otthon, de az elnyomás nem úgy értjük, hogy párkapcsolati erőszak, vagy valamiféle lájtos abúzus, hanem a leghülyébb, legnehezebb, legértelmetlenebb szabályokat kell betartani a felesége vagy a férje miatt. Ugyanis Jolly nyilatkozott, és elmondta, hogy hosszú évek óta szigorú szabályokat követ, amit a felesége tartott be vele, és megosztott egy-két dolgot velünk. Ugye Jolly a mulatos,
5: hát
4: énekes.
5: És hát egy ilyen, azt látod a színpadon, hogy
4: ott tudja, ő viseli a nadrágot.
5: Maga a szabadság, tudod, hogy gyerünk, mulassunk együtt, érezzük jól magunkat. Ezzel ellentétben mi történik otthon?
4: Ezzel ellentétben csináltak velük valahol egy interjút, ahol kiderült, hogy otthon egyáltalán nem viseli a nadrágot, és nagyon komoly szabályoknak kell megfelelnie, mint a menyasszonya a Barbara állított föl, gyerekek. Még csak menyasszony. De most ezzel elgondolom.
5: Jolly, menekülj.
4: Megvizsgálni a dolgot. És valószínűleg nagyon sok férfi vagy nő tart be, vagy tartad be házi otthon rendet. Házi rendet, szabályokat, a másik félnek sokszor értelmetlennek tűnő cipő használatot, ne ülj az ülő garnitúrára farmerban, vedd le a koszos nadrágot, ami egész nap rajtad volt, és azzal ne ülj le az ágyra, mert oda mindenképpen át kell öltözni. Valószínűleg tele vagyunk ilyen háztartásokkal. Uh-huh. A nőknek van több felállított szabályuk, vagy a férfiaknak?
6: Nőknek.
4: A nőknek, igen. De hogy ezt te mondod.
6: Igen.
4: Tehát hát, a nők tartanak fönn több ilyen szabályt.
5: A nők a gondosabbak, ők dolgoznak. Többet a háztartásban elvárja, hogy akkor a szennyes tedd a szennyes tartóba. Hát de a szennyes tartó mellett szerintem tök ugyanolyan jó helyen van, mert az ugyanolyan közel van a mosógéphez.
4: Igen. Itt vannak a szabályok. A cipőbe tilos a házba lépni, elsőre nem tűnik túlzott elvárásnak, szigorú cipőlevétel van. Illemhely használatán...
5: Várjál, ne rohanjunk ennyire.
4: Cipőlevétel, tessék.
5: A cipőlevétellel önmagában nincs baj, de neki akkor is le kell venni a cipőt, ha elindulnának valahova, és jaj, bennmaradt a
4: nincs, igen.
5: Hula, és akkor is le.
4: Nincs cipőben lakásban bemenete.
5: Hogy a konyháig nem szaladhatok be, mert bennmaradt a kulacs vizem.
6: Így van. Szutyokban járkálsz kint, nem menj be, koszos cipővel. Igen.
4: Te cipőlevevő vagy. Te neked cipőlevevő... ez az első szabály, cipőlevevő
6: nálunk,
4: vagy.
6: Nálunk van ilyen szabály, ha hazaérsz, az első dolgod az, hogy mossál kezet.
4: Gyerekek, úristen, mint anyámat hallanám. Jézusom, beütött a gyomromban egy ilyen fura szúróérzés. A mossál kezet.
6: Igen.
4: Ez anyám volt. Ha hazabész, kezet kell mosni.
6: Befejezted az étkezést, akkor felállsz az asztaltól,
5: megköszönöd, ugye?
4: Igen.
6: És utána az első dolgod az, hogy nem a mosogatóba teszed be a tányért, hanem a mosogatógépbe, úgyhogy előtte leöblíted.
4: Ja, hogy ez már ti vagytok?
5: Így.
4: Jó, az már hál' Isten nevén vagyok.
5: A villát fölfelé vagy lefelé fejjel helyezzük el a kis...
6: Ilyesmit nem tartunk számon.
4: De föl kell állni és köszönni.
5: Megköszönöd?
4: Vagy még ülve megköszönhetem? Vagy föl kell állnom? Vagy hogyan? Te mikor mondod, köszönöm a vacsorát?
6: Ülve még megköszönhetem.
4: Ülve megköszönhetem. Felállsz, viszed a tányért, berakod. Ez rendben van. Gyerekeknél ez oké. Cipőszabályt adjuk, vagy nem adjuk, tessék.
5: Nem, tehát... én nem adom, hát ne szórakozzatok, majd nem lehet bemenni a konyhájé.
4: Nagy megszegő vagyok. Én is nagy megszegő vagyok.
5: Értem. Igen. Szóval, hogy persze a hálószobában már nem biztos, hogy bemész.
4: Én... szőnyeg van, nem mész be. De igen. Na, de hogy sajnos...
5: Tehát, a pólót cserélsz,
4: visszaszaladsz valamiért.
5: Igen.
4: A visszaszaladási szigorú levétel.
6: Én levetettem, de más is leveszi, szóval nálunk ez valahogy így jött.
4: Mi ez a pisiléssel? Mit vársz el tőlük?
6: Hát, hogy lehetőség szerint a WC-be. Nem elég.
4: Igen, ez nagyon fontos. Srácok, lányok, találjátok meg a WC-t. Zsoli azt mondja, hogy teljesen szigorú etikett szabály van ott is, tehát csak ülve pisilhetnek, és a kedvese a vendégségbe érkező férfiakra is rászól, hogy itt nincs állva pisilés,
6: jó, de
4: lecsücsükélés a popóra, mert hogy ez házi rend, és a vendégeknek is kötelező leülni a WC-re, vagyis senki, semmelyik fiúgyerek, és senki nem pisil állva.
6: És asszonka bemegy és ellenőrzi a vendégeket?
4: Hát mondom, bemegy, rászól, finoman abuzál, jelzi a vendégeket, ugye, kérdés. A vendégeknek szerintem kiadja. A gyerekek, nálunk ez a szabály. De mikor az ülve pisilés, bevallom, de hogy az kényelmi ok. Én telózok közben, leülök, pisilsz egyet, higiéniai okok, és nem fröcsköl szanaszét, még nagyon praktikus. Kicsit teló,
6: kicsit belelók,
4: kicsit rád üldögélsz, kicsit átolvasod,
5: kis nyugalom.
4: Ülve vagy állva, haver, őszintén?
5: Állva.
4: Állva?
5: Ki tudtál
4: tartani?
5: Persze.
4: De mosdóba. Mi kint főzünk, hívjatok, még van egyéb szabály, így van. Zokni kifordítás, ha bedobod a szennyesbe, alap a párkapcsolatban. Zokni.
6: Kifordítás.
4: Hát én nem igen, mondom a gyerekeknek. Azt a mindegy. Mi van még nálatok? Tessék, valljál.
6: Ne fogsejmez a tükörhöz közelhajolva.
4: Mi van? Mert mi baja lesz a tükörnek?
6: Mert ráfröcskölöd. Vagy ha ráfröcskölöd, tehát hogy ahogy kiszeded a fogsejmet a fogaid közül, akkor takarítsd le utána a tükröt. Igen.
4: Na, aha. És... jó, de tiszta, rendben van. Tehát ezek a szabályok. Zuhanyzással kapcsolatos, kilépő a zuhanyzól, kádba fürdés, kádba belépés, zuhanyba belépés, kilépés, van valami?
6: Hát ne tusolj annyi ideig, hogy egy kisebb afrikai ország éves vízmennyiségét elpazarolod. Igen, erre szoktam
4: de
6: szólni.
4: De kopogsz rájuk, szólsz.
5: Hogy hosszú lesz.
4: Tehát hosszú lesz a zuhany.
6: Igen, engem rettenetesen idegesít, hogyha valaki fél órát áll a
5: kis alatt. Szerencsétlen fiú gyereked végre.
4: 12 perc mire kiválasztom azt a kis hajót, amit beviszek magammal a vízbe. Ja, óriási nagy zuhanyzó vagyok. Fél órákat tudok zuhanyozni. Ricsi írt nekünk még egy piros esemény, csak azt mondta, én vagyok a ti emberetek, hívjatok. Nálunk minden van. Ricsi, túlsz vagy? Beszélhetsz, Ricsi?
5: Ricsi elvett.
7: Persze, beszélhetek.
4: Elvették a telefon. Szevasz, Ricsikém, mi újság? Nem szólaltál meg. Mi a helyzet? Azt, hogy ott van mellette?
7: Így van. Nem ül ott, nem ül itt, viszont azért rákérdeztem, hogy nem lenne baj.
4: De jó, igazi vagy, Ricsi. Papucs vagy. Mennyire vagy túsz? Sörhöz odaférsz, Ricsi. Mi a helyzet? Na mi van, nálatok? Mondj egy-két szabályt. Tessék, itt azért most elmondtunk egyet-kettőt, tehát Jolly is túsz. Ez teljesen egyértelmű, ki kell szabadítani. Te mennyire
7: így
4: vagy
7: van,
4: túsz?
7: Így van. Néha nagyon. Nem, egyébként minden oké. Vannak egyébként dolgok, amikhez... Hát... basszus.
4: Nagyon szeretem ezt a telefonimát. Mi van, Ricsi? Menet kell?
7: Így van. Ne, igen, ne haragudjatok, de azt mondta az asszony, hogy inkább ne.
4: Te hol vagy? Otthon vagy?
7: Nem otthon, de rájöttem, és hát bizonyos okok miatt inkább úgy mondtam, hogy jobban nem.
4: A hónap papucsa, a hónap papucsa. Ricsi.
7: Nem tudjátok, és tényleg nem.
5: Ricsi.
7: Egyet el tudok árulni, ami tényleg olyan, az a kintfőzés. Mi kint főzünk leginkább, mert nem szeretjük, hogyha a lakásban kajaszag van.
5: De és akkor télen kint állsz a teraszon? És úgy
7: így van. Simán kimegyek és megfőzök.
4: És mit csináltok a konyhában?
7: Krumplit esetleg, rizs, vagy valami
5: ilyesmiket megfőzünk
7: odakint, de amihez például hagymát kell, azt a kint.
4: Vigyázz magadra, Ricsi, jó munkát, ügyesen a targoncán. Ciao.
7: Köszi, hello.
4: Hello, hello. A legjobb telefonhívásunk volt ever.
5: Olyan sztorimban hívjatok. Nem, mégsem beszéltek.
4: Megőrültek, csak rólam beszéltek, hívjatok föl, mindent elmondok. Szia, Ricsi, mond, nem mondhatok semmit.
6: De csak annyit küldött az azt, hogy nem erészel.
4: Szám mindenségét, Ricsi, igen. Amikor a férjem kinyomja a pattanását, ott hagyja a tükrön. Vagy reggel megyek ki, és látom a nyomait, vagy bakancsba visszament a fürdőbe, konyhába, mert ott vannak a sárdarabok, de az nem ő volt. Fürdés után nem mossa ki a kádat, az okni csomóban van a szennyesbe. Sokáig lehetne sorolni. Tehát itt van egy lázadó, és van a rendet tartani akaró, aki ezt megpróbálja betartani. És van a rendetlen, a férj.
6: Jó,
4: ugye?
6: De ez szerintem szimplán süttyóság.
4: Igen, tehát sarat a fürdőszobába, az lehet, hogy kicsit erős, igen.
6: Nem ugyanaz, hogy nem mész vissza cipőben, és rászól a másik, tehát ez nem a kettő nem egy és ugyanaz.
4: Gyermekkoromban unokatesóméknál aludtam, engedtek nekem fürdővizet, nem viccelek, a kádajába 2 centi víz volt, megengedtem, 2 másodperc, megjelentek, hogy itt nincs pazarlás. Nem nálad aludt, Gyuri? Nem család, aki írt? Ricsi vagyok én is, nem írhatom át a nevem Lajosra. Ricsi vagyok. Azt is ilyen ülve, akinek hat anyja van, gyerekek. Azt is ilyen ülve. Exem rám akart parancsolni annó, hogy a zuhanyfejet a Csaba úgy tegyen be, hogy balra néz a rózsa, nem jobbra, mert lecsöpög a víz.
5: Na,
4: Juliska? Szóval emeld a kezed, ha valami ismerős.
6: Nem vagyok kattos!
4: Nem, csak rendmániás, hát elvárol. Tehát szorongsz, ha valaki sokáig zuhanyzik.
6: Igen, mert pazarlás!
5: Meghal az élő világ!
6: De ezek nem kényelmetlen, betarthatatlan szabályokat hozunk mi, vagy nem is hozunk, hanem ezek csak ilyen megállapodás.
5: Micsoda, hogy nem lehet 8 percig folyatni magadra a vizet, mert te 2 perc után vered az ajtót.
6: A fiam környezetvédelmi technikusnak tanul.
5: Spóroljon a vízzel. Is.
6: Igen, legyen benne egy ilyen fajta tudatosság.
4: Keménybe vagytok, basszus.
5: Végs olyan szar nekünk.
4: Ez kemény, baszki. Hát ez nagyon kemény. Ne fújj bele az orrodat a Csapba, írja valaki. Na, keressük meg a legnagyobb túszokat, írjatok még, drágalatok, jó? Tehát milyen szabályok vannak, mit lehet és mit nem lehet, milyen legszürreálisabb dolog, de valljátok be őszintén, hogy betartatják veletek, jó? Tehát igen, nem értünk egyet, lázadunk, de megtartjuk, mert a pasink vagy az asszony kéri. Van, ahol tényleg a börtönben nincsenek ilyen szabályok, amilyen SMS-ek jöttek. Tehát figyelj, nagyon durvák vannak.
6: Van egy, imádom, az egyik hallgató küldte, most nem mondom a keresztnevét. Zsanika 10 pontja, az asszonyka fotójával.
5: De rendesen megcsinálja.
4: Viber, akkor ránézek. Viber, igen. Zsanika 10 pontja?
6: Igen. Hát egy képüzenet van. Tehát,
4: és mi Zsanika 10 pontja?
6: 8.43-kor küldte.
4: Elmondható Zsanika 10 pontja?
6: Abszolút, teljesen, de az, hogy ott van egy tengerparton ül a hölgy, ott van lefotózva. És
4: igen. Zsanika 10 pontja. Vedd le a cipődet, a szőnyeget ne edd le, a függönyt húzd vissza, a klímát ne kapcsold be, ruhástól ne feküdj az ágyra, a WC tetejét hajtsd le, a fürdőajtót ne csukd be, az asztalülőben ne töröld a kezed, a poharadat a pohár tartóba rakd be, a Sláger TV-ről kapcsolj el. Amennyiben ezek megfelelnek, te vagy az én emberem. Ő Zsani, aki valószínűleg így adott fel egy hirdetést. És azt hiszik, hogy hülyülnek, de hogy valójában nem.
6: De szóval,
5: hogy ezek tök komolyak. De van a másik oldal is. Egy Hapsiról írta, a most már csak volt felesége, akit a Hapsim nem ismer, nem jöhet be a lakásba, de az ő gyerekkori baráta is se. A csaj gyerekkori
4: majd. Hú, de kemény, basszus.
5: Hazaérünk, figyelj, kézmosás, most kapaszkodj meg, zokni csere. Nem lehetsz abban az okniban, amiben reggel elmentél, és átöltözés.
6: De büdös a lába.
5: Nem tudom. A főzésnél papírtörlő a lábad alá, ha lecseppen valami, ne lép bele és feltöröld. Nem lehet a konyhaszivacs dörzsis felét használni, mert megkarcolja a tányérokat, poharakat. Nem lehet virág a lakásban, mert ő nem bírja a virágport. Minden fürdés után letörölni a kádat csapot. Na, ez egy Hapsi. Ez egy Hapsinak a szabályai.
4: Nagyon kemény. Nagyon. Gyerekek, nagyon sok tudsz van. Erkélyen dohányzom, miután jövök be a lakásba. A drága mennyasszonyom detektívet játszik, fél órán keresztül keresi az új lenyomatót az ajtó üvege. Nagyon ki tud készülni, hanem a kilincset fogom meg, majd fél napig ablakot mos. Érted, hogy azért ez már-már a kényszer.
6: Igen, tehát mindenki mögött egy ilyen kis kényszeres.
4: Valószínűleg igen. Igen, valószínűleg ez az, ahol új lenyomatot keresel és nézed, hogy hol fogja meg az üveget, persze. Nekem nem lehet üvegből inni, csak pohárból. Ellenőrizve van, ezért úgy csinálom, hogy kiöntök egy kicsit a pohárba, aztán üvegből iszom, már azért is. Sajnos ülve pisire.
5: A lázadó.
4: A legnagyobb túszok higgyetek el embernek, érni, igen. Áhagyjuk, feladtam. Feleségem megkért, segítsek az ablakpucolásban. A párkányról lepakoltam, visszatettem a virágokat, mire számon kért, miért nem sorrendben tettem őket vissza. Legközelebb már előtte körberajzoltam a világcserepeket, mint egy helyszínelő, hogy jó legyen a sorrend a virágcserepeknek. Nekem a mamám volt mindig olyan, hogy jött utánunk a WC-re, kis dolog vagy nagy dolog lesz, ha nagy, akkor WC-papír kellett leterni a WC-be, hogy ne legyen olyan. Most én is ezt kérem itthon.
6: Aha, és tudod, ami látod, ellen lázadsz, lett, és utána azt
4: ez lett belőle. Ugyanazt kér, igen. Igen, igen, igen. Haverom, itt nála a WC-papír tartóra rá van írva, hogy keveset tép. Ott azért van fegyelem. Kérdezed azokat a gyerekeket. Igen. Nálunk az egyik aranyszabály, hogy a kabátokat az előszobában tilos a fogasra akasztani.
5: Hova teszed?
4: Külön van egy állványrész, ahol válfára kell akasztanunk. Fogasra csak vendég rakhat kabátot, nappaliban a szőnyegre nem szabad papuccsal rámenni, szigorúan zokni van. Ezt elhiszed, hogy van a nappaliban egy szőnyeg,
5: és a benti papuccsal
4: ami elvileg a kényelmedet szolgálja, és nem léphetsz rá. Úristen! Nálunk úgy kell kihúzni a sötétítő függönyt, hogy ne legyen a radiátor előtt, és a virág is kapjon fényt. Ha nem jól van kihúzva, teljesen befeszülök. Volt, hogy reggel a pasim után kiabált, amikor ment el otthonról, hogy nem jól húzta ki a függönyt. Azóta nagyon igyekszik, puszi Andi. Érted, hogy a virág az előtte legyen, hogy kapjon fényt. Fú, gyerekek, nagyon kemények vannak. A gyerekek, nálunk nem mindegy, hogy teregetek, mennyi öblítőt használok, hogy rakom el a kanyeret, ja, és a ruháimat sem mindegy, hogy rakom. Én túsz vagyok, elismerem. De baszki, olyan segge van.
5: Ugye? Ez sokat Roli. Dob.
4: Roli küldte nekünk.
5: A párommal 8 éve tökéletes kapcsolatban élünk. Csak hát, ha este 11-kor iszom egy korty vizet, addig nincs alvás, amíg minden el nincs mosogatva. Pedig reggel is fogsz majd vizet inni. Ha mégis marad valami, reggel jön a csapkodás deluxe verzióban. A kukát éjjel is ki kell vinni, zsák megköt, ajtó elé lerak. Ha kavicsot hordasz be, hajnali 2-kor porszívózás, és ezeket mind rátelepíti a csávóra.
4: Atya Isten, miben vannak?
6: Az milyen szép, mikor hazaérünk, mindenki sorba áll, én pedig egyesével törlöm át mindenki telefonját fertőtlenítős kendővel. Bármit vásárolunk, mindent áttörlünk fertőtlenítővel a Covid óta.
5: Ja, hogy benne ragadtatok a Covidba.
6: Igen. Mindenki leveszi a ruháját az ajtóban, és itthoniba öltözik. Beteges tudom, de ez van. Kilincseket naponta törlöm, ha látogató nem akarja levenni a cipőt, akkor cuki kék zsákot visel a lábikóján. Ágiék.
4: Szakállvágás után egy-két szőlőcske marad a tükör előtti részen, ahol egyébként 25 fajta női kence van, kész világháború. Szedjem le! Erre a kérdésemre az elhulló női hajszálakkal mi a helyzet? A válasz az más. Az más.
5: És tényleg. Valóban
4: igen.
5: Más.
4: Nem kapcsolhattam be nyáron a PC-met, mert felfűti a lakást. Nem használtam a kocsit, mert kavics megy a gumiredőibe, és vehetünk rá új gumit. Miben vannak emberek? Te jó Isten, miben vannak? Atya Isten. Nálunk a lakásban nem fújhatom be magam se dezodor, sem parfüm. A párom erre nagyon ugrik, üdv Pisti. Tehát ő kimegy, és csak a lakáson kívül. A férjem elvárja, hogy minden kézmosás fürdés után letöröljem a csapokat, hogy ne legyen vízpöttyös a csaptelep. Ha beszállunk az autóba, le kell venni a cipőt, hogy ne legyen koszos a szőnyeg. Volt egy csajom, a keresztülénél voltunk, nem lehetett az ételt megfogni kézzel. Életemben először ettem lángost késsel villával. Kolbi küldte nekünk. A legszürreálisabb szabályom, hogy a csapot csak könyökkel szabad kinyitni és bezárni. Fekete csapjaink vannak, nem lehet megfogni őket.
6: Új lenyomatos.
4: Mert új lenyomatos. Már könnyökkel nyithatják és záratják a férj meg a gyerekek. Na, azért ez nagyon kemény.
6: Ugye, ez nagyon jó. Ki kell vennem a füstölt csonkát a hűtőbe, mert a feleségem szerint büdös. Le kell vinnem a tárolóba, és oda jártam kisbicskával nassolni. Töltött káposztát sem ehetek.
4: Sokat úsz.
5: Miért vagytok együtt?
4: Sokat úsz. A cipőt párhuzamosan veszed le, nem keresztbe, a mosdókagylót töröld át, ne legyen vizes, órákig sorolhatnám. Bár én most fogom elvenni.
5: Akkor őt nagyon tud valamit.
4: Igen.
5: Ezek a kis apróságok, ami tényleg így apróságnak tűnik, de minden nap ezt hallgatni, hogy na miért nincs középen a csap, meg miért nem könyökkel nyitott ki, ez nem teszi tönkre a kapcsolatot?
4: Dehogy nem. De és itt a legdurvább, figyeld, mindent visz. Ennél jobbat nem találunk ma. Nekem este fejlámpával kell mozogni a lakásban, mert nem lehet felkapcsolni a villanyt. Érted? A csávó egy fejlámpával a lakásban megy. Érted? Érted? Van egy fejlámpája, felveszi, és 10 órától fejlámpával közlekedik. Nincs lámpakapcsolás.
6: Sötétedik.
4: Sötétedik. Föl a fejlámpa, van egy kis...
6: Mint a pányász.
4: Valamra, világít, ezt érted? De az ilyen típusú túszok ezt szeretik? Tehát valahol Csabi szerintem éli, hogy ő fejlámpával mehet. Tehát, hogy ez... De zseni. Tehát, hogy ez zseni egyébként, igen.
6: Azért ágyban a lusta telefonozás igény... nálatok van?
4: Ágyban telefonozás? Semmi ne lehetne?
6: Hát például, hogyha már a párod aludni akar, akkor te már ne telefonozzál, mert világít.
5: Csukja be a szemét.
4: Miért ne telefonoznék?
6: Ez elég gyakori egyébként.
4: Hogy, ja, hogy tiltva van.
6: Hogy tiltva van, hogy ágyban nem telefonozunk.
5: De akkor se, ha egyedül vagy? Akkor se lehet? Hát te már lefekszel aludni, meg korán kelsz. A Miró meg éjszaka jön haza. Akkor se telefonozhatsz? Hát,
4: de már alszol, tehát befekszik mellé telefonozni.
6: Hát de az a partnered fel kell arra, hogy az világít a kezedben.
4: Igen.
6: Egy csomóan vannak ilyenek.
4: A fejlámpástól kérdezem, te este járkálhatsz, mázista? Én egyedül lakom, és azt sem akarok, bi-bi-bi.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvos technikai eszköz.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
11: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
12: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
13: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
3: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Vállalkozást indítanál? Fejlesztenéd cégedet és gazdasági ismereteidet? A Veszprém Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara üzleti tanácsadással, szakmai programokkal, képzésekkel és kedvezményes finanszírozási lehetőségekkel támogatja a cégek fejlődését. Légy vállalkozói közösségünk része! Részletek veszprémikamara.hu.
15: A nyári szünetben is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
16: Mamma mia! Szenzációs kiárusítás a Tutto Bene Scarpe cipőüzletekben. Most minden termék 50-60% kedvezménnyel a készlet erejéig. Üzleteink Keszthelyen, Hévízen, Balatonlellén, Siófokon és Balatonfüreden. Tutto Bene Scarpe, a nyári Balaton cipőmárkája. Őrült árak, bellissimo! Tutto Bene Scarpe!
17: Emlékszel még a filmre?
18: A Pannonvár Színház bemutatja Sose halunk meg című előadását. Egy történet, ami egyszerre megnevettet és megérint. Humor, életigenlés és felejthetetlen karakterek egy különleges előadásban.
19: Jegyek és információ a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
20: Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. Riba Italia Kft.hu a szakértelem otthona.
2: családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszert dalok. A Padlás című musical Nagyvázsonyban augusztus 8-án. pannonvarszínház.hu.
21: Havasi Zongora Show. Augusztus 9-én dupla koncert a Balatonfüredi Kongresszusi Központban. Vadonatúj show, egy zongora és a legújabb szerzemények. Jegyek broadway.hu. Augusztus 9-e, Havasi Balatonfüreden.
22: Balatoni panoráma, nyári pezsgés és az ízek, amik miatt mindig visszatérsz. Az északi part egyik kedvenc találkozóhelye a Balatonfüredi Dog Bistro idén is vár a város legszebb sétáján. Óriási étlapunkon ott vannak a kedvenc burgereitek, tésztáitok és persze a Dog ikonikus pizzái is. Ráadásul a klasszikus nápolyi stílus mellett már igazi New York style pizzákat is kóstolhattok, és ha egyszer ráharaptok a pizzacsigákra, nincs visszaút. Balatonfüred, Tagore sétány, Dog Bistro.
23: Balaton Kicks. A Balaton első sneaker shopja vár téged.
24: Balatonkenese, főút 33.
23: Balaton Kicks, ahol a minőség és az egyediség találkozik.
25: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. pannonvarszínház.hu.
26: Szeretnéd, ha gyermeked játék közben fedezné fel a tudomány és a technológia világát? A Tinker Labs Veszprém augusztusban ingyenes nyílt napokat tart. Gyere el, próbáljátok ki együtt élmény alapú STEAM foglalkozásainkat. Jelentkezés www.tinkerlabs.hu. Tinker Labs Veszprém, ahol a kíváncsiságból tudás, a játékból siker születik.
27: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: És most
29: Rádió
28: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: amit elfoglalnak.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! Jó utat mindenkinek a Rádió 1-jel!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: 7 perc menetidővel mindenki számoljon, és 10 kilométeres torlódással. Köszönjük szépen az infót, Levi! Jöhetnek még a hírek, bárki bármit lát. És akkor most...
1: Elsőként a Rádió 1-en.
0: A Heal Me, Rádió 1-es újdonság Regál Lilitől, aki többször volt nálunk az év DJ-je, egymás után háromszor is megkapta ezt a címet. A hallgatók, a fesztiválokra, bulikra járó közönség imádja, ez az ő dala.

0: Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Sóder Klub kedvencek Balatonfürede. Orosz Gyuri, Magyed és Pravarna szórja a poénokat.
4: Augusztus 8-án. Ne vess velük!
3: Jegyek a kultix.hu-n.
5: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Alsóörsön, az Amfiban, a Pál utcai fiúk augusztus 15-én. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Pannonvárszínház.hu.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: Kaisai.hu.
8: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Csütörtöktől vasárnapig fél liter Kars Krone Premium Pils 12% kedvezménnyel csak 179 forint. Mindig Aldi.
9: A nyári szünetben is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi állatkert. Minden nap nyitva.
10: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint, az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
11: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lili Hungária Kft. Támogatásával.
12: Borok, koncertek, Balaton, kell ennél több. Augusztus 7-től 23-áig vár a Balatonalmádi Borfesztivál. Paddy and the Reds, Anna and the Barbies, Gipó Cirkusz, Divák és még sokan mások a színpadon. Találkozzunk a Veselényi strand előtti rendezvénytéren.
13: Mamma mia! Szenzációs kiárusítás a Tutto Bene Scarpe cipőüzletekben. Most minden termék 50-60% kedvezménnyel a készlet erejéig. Üzleteink Keszthelyen, Hévízen, Balatonlellén, Siófokon és Balatonfüreden. Tutto Bene Scarpe, a nyári Balaton cipőmárkája. Őrült árak, bellissimo! Tutto Bene Scarpe!
14: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
15: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81, boost your body and mind.
16: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobrielménypark.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, jó hangulatú, vidám a mai nap is. Nálunk szólnak a nyár slágerei, és közöttük páros belépőjegyeket is lehet nyerni a Parádé Rememberre a Budapest Parkba augusztus 29-én.

0: a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Közöttük indult egy játék, a 10. telefonáló megkapja a páros belépőjegyét a Parádé Rememberre. Halló!
1: Halló, az Attilához van szerencsém.
0: Abszolút!
1: Szia barátom! Na, hányadik vagyok?
0: Hát most mondjam.
1: 10.
0: Felhívtál 10. Se jutok.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Valami űrhajóból csörögtél rám?
1: Nem, egy ilyen vályok ház, ilyen 80 centis falak, áthidalókat építünk, ablakokat, úgyhogy itt van visszhang.
0: Az van rendesen. Jó, van, akkor most még dolgozz egy kicsit, hóvégén pedig jössz velünk bulizni, oké? Okay?
1: Köszi!
0: Szia! Ügyes voltál, gratula!
1: Szia!
0: Másik vonalon már csörögnek is gratulálni. Hölgyeim és uraim, lesz még játék, a következő órában is lehet páros belépőjegyeket nyerni a Parádé Rememberre.

0: Ladies and gentlemen. Radio and
1: Hello Friday. Yeah. Hello Péntek! Hello Rádió Egyesek! Kinek hogy telik majd az elkövetkezendő pár napja? Ahogy néztem, fázni nem fogunk. És aki a strandot választja majd holnap utánra, az a nagyobb tavainknál 28 fokos vízhőmérsékletet talál majd. Bárhová is menjen az ember, vigye magával a Rádió Egyet, a pihenés, a nyaralás ezekkel a zenékkel tökéletes. Ráadásul a hétvégén szombat este nem akárki mixel nekünk a World is Mine Radio Show guest mixében. Tiesto! Én Györke Attila vagyok, üdvözlet mindenkinek, azonnal indítom az újabb zenei órát Martin Garrix-el. Ez a Butterflies!
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió Egy bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: The bass, the beats, the melody.
1: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
2: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a 10. telefonáló, mondja a szlogent.
3: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
2: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
6: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: Rádió Egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
11: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint. Az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
12: Nagyszabású családi musical Krutka Róbert zenéivel. Pablo és Picasso, avagy az állatok karneválja Veszprémben. Hannonbárszínház.hu.
13: Végvári napok, középkori fesztivál hétvége Sümegen. Augusztus 8 és 9-én újra életre kel a lovakkor. Kassai Lajos világhírű lovas íjász bemutatójával, a Sümegi Vár tüzérségi ostromával, látványos lovagi tornákkal, mongol lovas kaszkadőrsóval és olasz zászlóforgatókkal. Jegyek már kaphatók a jegy.hu, www.hotelkapitány.hu.
14: Veszprém új étterme, a Smoke and More, az Óváros tér 26 szám alatt. Szaftos sztékek, brutál burgerek, barbecue hangulat, hús, gasztró, közösség, már a Volton is.
15: Halló, itt vagy? Mondom, Nyári Margó Irodalmi Fesztivál augusztus 13 és 15 között Salföldön, a Bányakertben, itt a szomszédban. Lesz Lovasi András, Beck Grecsó, Anima Sound System, jön Tompa Andrea, Háj János, Fábián Tamás, Pető Péter, Tóth Marcsi, Kemény Zsófi és Fehér Boldizsár. Részletes program megjegyek, írd be margofest.hu.
16: Teljes kikapcsolódásra vágysz? Élvezd a Somló panorámáját és a privát wellness kényelmét a Somlói Jégkövek vendégházakban. Foglalás somlójégkövek.hu.
17: Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
18: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bája Lex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
19: Hídi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Hídi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
20: Schöder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyar és Pravarna szórja a poénokat.
21: Augusztus 8-án, neves velük!
20: Jegyek a kultix.hu-n.
22: Képzeld, az Anna Góra Akvaparkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
23: annagora.com.
24: Bátorság, hűség, összetartozás.
25: Újra Alsóörsön, az Amfiban, a Pál utcai fiúk augusztus 15-én.
26: Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás.
27: Pannonvárszínház.hu.
28: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
29: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Miki szólt, hogy az M1-esen Budapest felé folyamatosan várható araszolás Tatabányától az M0-ásig. 3 kilométeres a sor az M3-ason Budapest felé mozgótereléssel dolgoznak a növényzeten, a 36-os kilométer után jött névtelenül. Dani szólt, hogy az M4-esen autó- és szalagkorlát találkozott a Ceglédi elkerülőn Budapest felé a 71-es kilométernél. Szántó pedig azt írja, az M5-ösön 8 kilométeres a sor Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Mi turbozzuk az idei nyarat, és ezután is így lesz ez. Szóval akik így augusztusban nyaralgatnak, mondjuk akár holnaptól, azoknak is mondom, szuper jól jönnek ezek a zenék a medence mellé, a tengerpartra, a városnézés közben, étteremben, de túrázáshoz is, és minden délután este itt mixelnek az ország kedvenc DJ-i, például ma délután 5-től Regál Lili a 2 órás live mixben. És jelentem, nem fogytam ki a jó zenékből, nagy Rádió 1-es kedvencet készítettem elő, This Is What You Came For, Calvin Harris-től és Rihanna-tól, de jön majd Lady Gaga és az Abrakadabra, vagy éppen

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyed és Pravarna szórja a poénokat.
9: Augusztus 8-án. Neves velük!
8: Jegyek a kultix.hu-n.
10: Egy óra, ami csak rólad szól. Siófokon a Bonita stúdióban te kerülsz fókuszba. Reformer Pilates, Red Light terápia, feltöltődés. Foglalás bonitasiófok.hu.
11: Felújítaná otthonát. Burkolatok, kádak, kabinok, csaptelepek, hőszigetelő rendszerek mind egy helyen, széles választékban. Laguna fürdőszobaszalon, Veszprém, Mártirok útja 13.
12: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
13: Halló, itt vagy? Mondom, Nyári Margó Irodalmi Fesztivál augusztus 13 és 15 között Salföldön, a Bányakertben, itt a szomszédban. Lesz Lovasi András, Beck Grecsó, Anima Sound System, jön Tompa Andrea, Háj János, Fábián Tamás, Pető Péter, Tóth Marcsi, Kemény Zsófi és Fehér Boldizsár. Részletes program megjegyek, írd be margofest.hu.
14: Amfi Alsóörs, augusztus 8-án felejthetetlen TNT élő koncert. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket egy varázslatos nyári estén.
15: Jegyek amfi.hu.
16: A nyári szünetben is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
17: Veszprém új étterme. A Smoke and More az Óváros tér 26 szám alatt. Szaftos sztékek, brutál burgerek, barbecue hangulat, hús, gasztró, közösség. Már a Bolton is.
18: Vállalkozóként fontos, hogy a pénzügyei rendben legyenek? Legyen szó céges könyvelésről, bérszámfejtésről vagy adóbevallásról, nálunk jó kezekben lesz. Részletek profit-adó.hu. Profit Adó 2006 könyvelőiroda. Pontosság, felelősség, biztonság már 20 éve Veszprémben.

0: Tudtad, hogy a Haribo nemesvámosi gyára a régió egyik legstabilabb munkáltatójaként most több nyitott pozícióval is vár? Tervezz a Haribóval hosszú távra, keresd állás lehetőségeinket a weboldalon. Haribo.com.
1: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
2: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred. Bradafaloda.hu.
3: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Hannonvárszínház.hu.
4: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint, az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Drága Rádió 1-esek, itt akkor a lehetőség, itt a játék, hogy elvigye valaki páros belépőjét a Parade Rememberre a Budapest Parkba. Augusztus 29-én a nyár végén lesz majd, de mi most bejuttatunk nagyon-nagyon sok hallgatót, jelen esetben ebben az órában is a 10. telefonálót.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Csörög a forró rót, 20-as, 311-111, egy ország hívja, mert mindenki szeretne nyerni, mindenki szeretne bulizni egy jót. A tizedik telefonáló a nagy mázlista páros belépőjegyet nyer a Parade Rememberre. Halló, halló!
1: Szia, Gyuri vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, honnan hívtál?
1: Budapestről.
0: Budapestről?
1: Munkaidőben.
0: És mi a te munkád, mit csinálsz?
1: Boltlátogató vagyok. Különböző áruházakat látogatok.
0: Na és ma meddig látogatod a boltokat?
1: Hát, ha minden jól megy, akkor 2 óra környékén.
0: Aztán elszabadul a hétvégét 2 után.
1: Bizony, ideje lesz végre. Hosszú volt azért a hét.
0: Itt az ideje, hogy a hóvégén meglátogasd a Budapest Parkot is.
1: Nem mondod.
0: De mondom, 10. lettél!
1: Nagyon jó, szuper, köszönöm szépen, de jó. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Akkor így adom is a nyereményt.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parade Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon szuper, köszönöm szépen, de jó lesz, jó kis nyelvzáróra, fantasztikus, köszönöm szépen.
0: Hát érezd úgy magad jól.
1: Nagyon, úgy lesz, köszönöm szépen.
0: És mondom a többieknek, drága Rádió 1-esek, a délután folyamán az utolsó páros belépőjegyeinket is kiszórom a Parade Rememberre. Érdemes továbbra is minket hallgatni, és az igazi mai slágereket.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Indítjuk azonnal a Daily Mixet, kevés lesz a beszéd, nagyon sok a zene. A Rádió 1 legkedveltebb dalait játsszuk a következő órában. Kezdés a Blood Running. Can't hold back, my heart is beating strong. You
1: make it easy when the night's alone. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 311 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogen.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét, harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezményt számos törölközőre és 20-60% kedvezményt számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió Egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
11: Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszert dalok. A Padlás című musical Nagyvázsonyban augusztus 8-án. pannonvarszínház.hu.
12: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
13: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
15: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból, és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
16: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobrielménypark.hu.
17: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halottpénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
18: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Pannonvárszínház.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
4: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Több mint 3000 vendég vett részt a Pápai Várkert fürdő 23. születésnapi rendezvényén. A szervezők szerint a rendezvény idén is bizonyította, hogy a fürdő a helyiek és a turisták körében egyaránt népszerű. Különleges feladatot kaptak az ajkai mentősök, egy lélegeztetett beteget csak nem 230 kilométerre fekvő kórházba szállítottak, miközben folyamatosan biztosítani kellett az állapotának stabilizálását. Huszár János helytörténészre emlékezett legutóbbi összejövetelén a Pápai Petőfi Városbarát Egylet. A résztvevők előadásokkal és személyes történetekkel idézték fel a helytörténész munkásságát. Ismét több szabadtéri tűz adott munkát a vármegyei tűzoltóknak, a veszprémi katasztrófavédelem továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztet. Ma akár esőre is számíthatunk a térségbe.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Mindenkinek kellemes pénteket kívánok, itt vagyunk lassacskán a hétvége kapujában, a jó zenék pedig nem maradhatnak el. Ezeket szállítom folyamatosan a stúdióban már Kis Gábor. A pop és dance trackekre mindenki számíthat 13 óráig. Folyamatosan emelünk a tempón, a rádió egy déli mixe dübörög. Most rögtön egy olasz DJ következik, Alex Kenji, aki 2026 nyarának talán a legnagyobb mediterrán

ez a Balatoni Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Azt mondják a meteorológusok, hogy holnap már frissebb hajnal tapasztalunk meg. 15 és 22 fok közötti minimum az, amire számíthatunk. Napközben sok lesz a napsütés, de egy-egy zápor vagy zivatar éppen előfordulhat, és bizony, hogyha ez bekövetkezik, akkor akár élénk erős lökésekkel a szél is jelen lehet a napunkban. A csúcshőmérséklet az elmúlt napokhoz képest visszafogottabb lesz, 29 és 34 fok közötti értéket mérünk majd itt a Balatonnál. Accent jön a rádió egy déli mixében, és a korábbi Kylie című dalból egy kiváló remake. Ez a Don't Leave!

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy a Devecser-Tapolca összekötőn, a 20-as kilométert követően mindkét irányban útszűkületre számíthatunk, építési munkákat végeznek, ahogy a 7303-ason a Balatonfüred-Aszófő összekötőn is, ott az első pár kilométeren szintén az építkezést végzik a szakemberek mindkét irányban. A következő dal a Brit Switch Disco-tól jön, ők egy Robert Mays remake-kel futottak be, ugye a React-tel, ez egy sokkal frissebb dal a Daily Mix-ben, a Sleep Tonight.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az Ibolyákat szeretettel köszöntjük, ők tartanak ma névnapot. Ha van ilyen nevű ismerősünk, el ne feledkezzünk róluk. És hát persze, a születésnaposoknak ugyanígy a virtuális fülhúzogatás jár. Bibi Rexa a Dirty Blonde című albumáról választottam egy dalt. Igazi klasszikushoz nyúlt vissza. Egy 1995-ös fétles slágerből, az Insomniából származik az a pár groove, ami ezekben a pillanatokban is szól. Na innen lehet ismerős. A cím az a New Religion.

0: Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger, mert hogy repül az idő, amikor péntek van, akkor bizony tényleg szalad, mi pedig futunk a jó zenék után, tesszük ezt a következő 60 percben is. Itt lesz Taylor Swift. És frissebb dalainak egyike szólal meg a Rádió 1-en, a Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Megérkezett a Cherry Veszprémbe. Fedezd fel az új modelleket a Ringautó Veszprémnél az Északkeleti útgyűrű 18 alatt. CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
4: Nagyszabású családi musical Krutka Róbert zenéivel, Pablo és Picasso, avagy az állatok karneválja Veszprémben. Hannonbárszínház.hu.
5: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Coffee. Frissítő, egy jéghideg, szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Coffee bárhol felbukkanhat.
6: Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyar és Pravarna szórja a poénokat.
7: Augusztus 8-án, neves velük!
6: Jegyek a kultix.hu-n.
8: Brada Faloda, menüzd nálunk Füreden. Napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda, Balatonfüred.
9: Bradafaloda.hu.
10: Műgyanta nyílászáró.
11: Műgyanta és nyílászáró. Két terület, egy biztos név, az Adabau Kft. Egyedi műanyag nyílászárók és professzionális műgyanta burkolatok közel 30 év tapasztalatával. Veszprém, Tüzér utca 71, adabau.hu.
12: Adacégcsoport. A minőség a különbség.
13: A Strandfesztivál színpadán Hazaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Pály Alex és a Slep, PSV, Bell Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Szamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
14: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stop Shopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű, kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stop Shop Veszprém. Várunk szeretettel!
15: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Hannonbárszínház.hu.
16: Teljes kikapcsolódásra vágysz? Élvezd a Somló panorámáját és a privát wellness kényelmét a Somlói Jégkövek vendégházakban. Foglalás somlójégkövek.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Most. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi

Ez itt a Balatoni Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes pénteket kívánok mindenkinek. A mikrofon mögött még mindig Kis Gábor. Azt szokták mondani, hogy a nagy sztárok mindig vagy nagyon kedvesek, vagy írtóra gorombák. Nincs átmenet a kettő között. Állítólag a jó fejeknek a táborát erősíti Billie Eilish, akik találkoztak vele. Mindenki azt mondta, hogy nagyon közvetlen volt az énekesnő, és tényleg nagyon kedves. Jön tőle a Bad Guy itt a Rádió 1-en.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a 71-esen, a 92-es és a 94-es kilométer között útkarbantartásra számíthatunk mindkét irányban. Legyünk arra felé résen, ne rutinból vezessünk, és ugyanez igaz a 7303-asra, ahol az első pár kilométeren szintén az utat építik. Mindenkinek balesetmentes pénteket kívánok. Sam Feld pedig felpörgeti a hangulatunkat a holland DJ-től. Jön a BPM-ben gazdag Heart Like Mine.

0: 499 forint. Mindig Aldi.
1: Álomotthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
2: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stopshopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű, kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stopshop Veszprém. Várunk szeretettel!
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, PSV, Velhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred. Bradafaloda.hu.
5: Az Annagóra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. Annagóra.com.
6: Utaz velünk a középkorba sümegen. Megújult történelmi lovasjátékok, mongol lovaskaszkadőrsó és középkori lakomák várnak július 14-től heti 4 alkalommal. Fedezd fel a sümegi vár interaktív kiállításait, a számos múzeumot és lovakkori látnivalót, az életre kelt középkori hétköznapokat, és kóstold meg a magyaros ízeket a várcsárdában. Sümeg. Kalandok és élmények az egész családnak. www.hotelkapitány.hu.
7: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
8: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra alsó őrsön, az Amfiban, a Pál utcai fiúk augusztus 15-én. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Pannonvárszínház.hu.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Az jó hír, hogy úgy néz ki, hogy már a hajnal frissebb lesz holnapra virradóra itt a Balatonnál. 15 és 22 fok közötti minimum hőmérséklet, erre számítsunk. Napközben sok lesz a napsütés, de nem lehetetlen, hogy egy-egy zápor vagy zivatar meglátogat bennünket, és ezeknek a környezetében akár élénkebb, erősebb lehet a szél is. 29-34 fok közötti maximumra készüljünk. Jön az a hölgy, akihez mindig nagyon közel állt a foci. Őt Shakirának hívják, már szólt tőle a Die Die.

Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Van egy német srác, aki Európa szerte eléggé jól megvetette a lábát, a legnagyobb rajongó táborral talán Lengyelországban és nálunk itt Magyarországon bír, több arany, illetve platina státusszal rendelkezik, és egy frissebb dalát játszom, jön a Be Mine. Helyet cserélünk Györke Attilával a mikrofon mögött. Ő 14 óra után pakolgatja a jó zenéket, mi pedig holnap találkozhatunk délben újra. Előre is kellemes hétvégét mindenkinek, Kis Gábort hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
6: Nem sírok, csak az allergia.
5: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
6: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
5: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és az idei nyár tele van jó bulikkal, fesztiválokkal, és a Rádió 1 juttatja be ezekre a hallgatókat. Augusztus 29, Budapest.

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Imádunk titeket, hallgatunk, szeretünk. Zoltán vagyok, a futár.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egy-két jegy még maradt a Parádé Rememberre augusztus 29-ére a Budapest Parkba. Egy páros belépőt most megkap valaki, a Mázlista 10. telefonáló. Halló!
1: Szia, üdvözöllek! Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Többen is? Szeretnénk?
1: Szeretnék.
0: Akkor én csak süket vagyok. Hogy szólíthatlak?
1: Ákos vagyok, szia.
0: Ákos, nagyon vezetsz, merre felé jársz?
1: Éppen a szüleimhez tartok, szabadságon vagyok.
0: Ó, elsartott a hétvége. Mi a helyzet a hóvégével? Lesz ott szabadság?
1: Lesz, a hóvégén lesz egy kis szabadság, igen.
0: Nem csak szabadság lesz.
1: Tényleg?
0: Buli is lesz! 10. értél el!
1: Ez a szuper, nagyon szépen köszönöm.
0: De csak azt visszük bulizni, aki tudja a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Tessék!
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Fú, nagyon jó. Nagyon jó, meg is van szerintem egyik halára le tudunk menni.
0: Helyes! Érezzétek magatokat nagyon jól.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Drága Rádió 1-esek, az utolsó jegyeimet a bulira a következő órában kiszórom itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: lettünk.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótablet a hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
7: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Szemét.
9: Levittem.
8: Villany.
9: Befizettem.
8: Klíma.
9: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
8: Hol?
9: kaisai.hu.
10: Halló, itt vagy? Mondom, Nyári Margó Irodalmi Fesztivál augusztus 13 és 15 között Salföldön, a Bányakertben, itt a szomszédban. Lesz Lovasi András, Beck Grecsó, Anima Sound System, jön Tompa Andrea

0: Fiúgyűrű 18 alatt. Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyed és Pravarna szórja a poénokat. Augusztus 8-án neves velük. Jegyek a kultix.hu-n.
1: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
2: Mamma mia! Szenzációs kiárusítás a Tutto Bene Scarpe cipő üzletekben. Most minden termék 50-60% kedvezménnyel a készlet erejéig. Üzleteik kezd helyen Hévízen, Balatonlellén, Siófokon és Balatonfüreden. Tutto Bene Scarpe, a nyári Balaton cipő márkája. Őrült árak, bellissimo! Tutto Bene Scarpe!
3: Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
4: Brada Faloda. Menüzd nálunk Füreden. Napi menü. Paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred.
5: Bradafaloda.hu.
6: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint. Az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
7: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
8: Bobó Fun Park, a nyár fix programja a Balatonnál. Kánikula, ugorj be, strand előtt vagy után. Esik, akkor is vár a fedett aréna. Ninja pálya, trambuli, mászófal, kötélpálya, virtuális valóság, élmények több korosztálynak. Vásd meg a jegyet online most 5% kedvezménnyel. Bobó Fun Park.
9: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Pannonvárszínház.hu.
10: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: A igazi mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hát lélekben most visszaugrunk 2010-be, és ebben Jennifer Lopez és David Guetta segít, akik már akkor 2011-ben dolgoztak egy dalon, valamiért soha nem jelent meg. Úgyhogy szép szóval élve, ebben a zenében az akkori elfelejtett kollaboráció test.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Azonnal az újabb zenei órában is. Üdv mindenkinek, Györki Attila vagyok. A kezdés zseniális lesz. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: DJ Quicksilver és a 2000-es évek legjobb hazai DJ.
1: Hallgassa a Rádió Egyet, figyelje a műsorvezetőt, hívja a 0620 3111 111-et, legyen a tizedik telefonáló, mondja a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió Egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Pannonvárszínház.hu.
9: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
10: Szemét.
11: Levittem.
10: Villany.
11: Befizettem.
10: Klíma.
11: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
10: Hol?
12: kaisai.hu.
13: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
14: Bobó Fun Park, a nyár fix programja a Balatonnál. Kánikula, ugorj be, strand előtt vagy után. Esik, akkor is vár a fedett aréna. Ninja pálya, trambulin, mászófal, kötélpálya, virtuális valóság, élmények több korosztálynak. Vásd meg a jegyet online most 5% kedvezménnyel. Bobó Fun Park.
15: Újdonság Veszprémben. Megérkeztek az új Cherry modellek a Ringautó Veszprémhez. Modern design, innovatív technológia és élmény minden kilométeren.
16: Ne csak halljon róluk, ismerje meg őket személyesen.
15: Várjuk a Ringautó Kft-nél Veszprémben az Északkeleti út gyűrű 18 szám alatt. Cherry, most már Veszprémben is.
17: Halló, itt vagy? Mondom, Nyári Margó Irodalmi Fesztivál augusztus 13 és 15 között Salföldön, a Bányakertben, itt a szomszédban. Lesz Lovasi András, Beck Grecsó, Anima Sound System, jön Tompa Andrea, Háj János, Fábián Tamás, Pető Péter, Tóth Marcsi, Kemény Zsófi és Fehér Boldizsár. Részletes program meg jegyek, itt be, margofest.hu.
18: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
19: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu. Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyar és Pravarna szórja a poénokat. Augusztus 8-án, ne vess velük! Jegyek a kultix.hu-n.
20: Teljes kikapcsolódásra vágysz! Élvezd a Somló panorámáját és a privát wellness kényelmét a Somlói Jégkövek vendégházakban. Foglalás somlójégkövek.hu.
21: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
22: Nagyszabású családi musical Krutka Róbert zenéivel. Pablo és Picasso, avagy az állatok karneválja Veszprémben. Hannonvárszínház.hu.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: És most!
25: Rádió
24: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Aki minket hallgat, annak vidám lesz a péntek délutánja és estéje is, de még a Parádé Rememberre is kijuthat augusztus 29-én szombaton a Budapest Parkba. Az utolsó jegyeket lehet majd megkaparintani tőlem ebben az órában. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, megtöltöm ezt az órát is igazi mai slágerekkel.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nincs megállás megszakítás, itt a következő dal. Viszont van játék! Parádé Remember augusztus 29-én a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer! 20-as 310

0: itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy, és csak szólok, a játéksorozatunk nem ér véget, jövő héten a színre, a szegedi ifjúsági napokra lehet majd páros belépőjegyeket nyerni, az utolsó parádé Remember jegyeket viszont most valaki elviszi tőlem. Halló!
1: Szia, Márk vagyok, és szeretnék jelentkezni a játékra.
0: Egy szigorú hangú Márk, miért jelentkezne erre a játékra?
1: Minden álmom végre ott lenni, tényleg a Budapest Parkban részt venni. Már tavaly szerettem volna, csak végül lekéstem róla.
0: Tényleg? Nem voltál a tavaly?
1: Igen. Pedig... Nem, sajnos nem.
0: Én úgy hallottam, hogy nagyon jól sikerült a tavalyi parádé Remember. Az idején ott leszel.
1: Ne, tényleg?
0: Igen, 10. lettél!
1: Jézusom, ne már, úristen! Oh my god, ezt nem hiszem el, komoly.
0: Úgyhogy az ideiről nem csúszol le, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Ez az!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Úristen, hallod, nem hiszem erre meg a kezem mindenem, nem hiszem el.
0: Idén bulizol egy nagyot a Rádió 1 jóvoltából.
1: Úristen, nagyon hálás vagyok, köszönöm szépen.
0: Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 folyamatosan juttatja be a hallgatókat a legjobb bulikra, fesztiválokra. Hétfőn folytatjuk az igazi mai slágerek között.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bájalex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Szamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szépkártyával is.
5: Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyed és Pravarna szórja a poénokat.
6: Augusztus 8-án. Neves velük!
5: Jegyek a kultix.hu-n.
7: Felfrissülnél? Reboot? Koncentrálnál? Zoom? Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
8: Jó hír Veszprémnek! Új üzlet nyílt a Stopshopban. Megérkezett a Skechers márkabolt. Fedezd fel a világhírű kényelmes és stílusos cipőket az egész családnak. Sportos, hétköznapi vagy munkához való, nálunk biztosan megtalálod a kedvencedet. Mostantól Veszprémben is vár a valódi Skechers márkabolt élmény. Skechers márkabolt. Stop Shop Veszprém. Várunk szeretettel!
9: Halló, itt vagy? Mondom, Nyári Margó Irodalmi Fesztivál augusztus 13 és 15 között Salföldön, a Bányakertben, itt a szomszédban. Lesz Lovasi András, Beck Grecsó, Anima Sound System, jön Tompa Andrea, Háj János, Fábián Tamás, Pető Péter, Tóth Marcsi, Kemény Zsófi és Fehér Boldizsár. Részletes program meg jegyek, írd be margofest.hu.
10: Borok, koncertek, Balaton, kell ennél több. Augusztus 7-től 23-áig vár a Balaton-Almádi Borfesztivál. Paddy and the Reds, Anna and the Barbies, Gipó Cirkusz, Divák és még sokan mások a színpadon. Találkozzunk a Veselényi Strand előtti rendezvénytéren.
11: Jédi Cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi Cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
12: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Pannonvárszínház.hu.
13: Emlékszel még a filmre?
14: A Pannonvár Színház bemutatja Sose halunk meg című előadását. Egy történet, ami egyszerre megnevettet és megérint. Humor, életigenlés és felejthetetlen karakterek egy különleges előadásban.
15: Jegyek és információ a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ Facebook oldalán.
16: Mamma mia! Szenzációs kiárusítás a Tutto Bennes kárpecipő üzletekben. Most minden termék 50-60% kedvezménnyel a készlet erejéig. Üzleteink Keszthelyen, Hévízen, Balatonlellén, Siófokon és Balatonfüreden. Tutto Bennes kárpe, a nyári Balaton cipő márkája. Őrült

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy óra, és jön Regán Lili, valamint Juhász Geri. 5 órától ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A következő óra Camrad-dal indul, Be Mine! Be
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió Egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu. Sóder Klub kedvencek Balatonfüreden. Orosz Gyuri, Magyed és Prabarna szórja a poénokat. Augusztus 8-án, neves velük! Jegyek a kultix.hu-n.
1: Teljes kikapcsolódásra vágysz! Élvezd a Somló panorámáját és a privát wellness kényelmét a Somlói Jégkövek vendégházakban. Foglalás somlójégkövek.hu.
3: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Alsóörsön, az Amfiban, a Pál utcai fiúk augusztus 15-én. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Pannonvárszínház.hu.
4: Az Annagóra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. Annagóra.com.
5: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol, lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
6: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
7: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
7: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
9: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Egyre többen választják a vasutat a balatoni utazásokhoz, a MÁV adatai szerint a nyári főszezon első hónapjaiban 5%-kal nőtt a helyjegyes balatoni járatok utasforgalma. Különleges feladatot kaptak az ajkai mentősök, egy lélegeztetett beteget csaknem 230 kilométerre fekvő kórházba szállítottak, miközben folyamatosan biztosítani kellett az állapotának stabilizálását. Huszár János helytörténészre emlékezett legutóbbi összejövetelén a Pápai Petőfi Városbarát Egylet. A résztvevők előadásokkal és személyes történetekkel idézték fel a helytörténész munkásságát. Ismét több szabadtéri tűz adott munkát a vármegyei tűzoltóknak, a veszprémi katasztrófavédelem továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztet. Ma akár esőre is számíthatunk a térségben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5-től Rádió 1 Live Mix Summer Edition Juhász Gerivel és Regál Lilivel. Most 5 perccel 4 után közlekedési információk. Az M1-es több helyen is torlódik, nagyon sokan írtak, a Grébics pihenőhelyes Tatabánya, illetve Bicske és Biatorbágy között is például kell a türelem tehát. Béla szólt, hogy az M5-ösön dolgoznak, mozgó tereléssel a növényzetet vágják, a 117-es kilométer környékén van 2-3 kilométeres sor, és Zoli azt írta, a baleset volt Budapesten az Árpád hídon a Flórián téri felüljáró után a Pest felé haladó oldalon.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post applikáció.

A Rádió 1, csak igazi mai slágermeccs. Nagyon jön a folytatásban egy globális sporthimnusz. A kitartásról, a küzdeni akarásról, a győzelembe vetett hitről. Ráadásul több nyelven is visszaköszön a buzdítás.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A péntek délután és este ma is az ország legjobb DJ-ivel lesz pörgős. 5 órától bő fél óra múlva Regán Lili a stúdióban, és ma is 2 órás a live mix. 8-tól diszkósét Bárány Attilával, Hambai PG-vel, DJ Juniorral. 9-től World is My Radio Show, Lotfi Begé, Pulmax és a Stadium X zenélnek majd. És azt se felejtsük el, holnap a World is My Radio Show guest mixében Tiesto mixel. Ez Ray Dalton dala, Blood Running, az információk után ezt is indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció...

0: Gabivel, a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap, már 2 órában, délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint. Az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
4: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Balatonfüreden a Pál utcai fiúk augusztus 18-án. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Hannonvárszínház.hu.
5: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
6: Műgyanta nyílászáró.
7: Műgyanta és nyílászáró. Két terület, egy biztos név, az Adabau Kft. Egyedi műanyag nyílászárók és professzionális műgyanta burkolatok közel 30 év tapasztalatával. Veszprém, Tüzér utca 71, adabau.hu.
8: Adacégcsoport. A minőség a különbség.
9: Bobó Fun Park, a nyár fix programja a Balatonnál. Kánikula, ugorj be, strand előtt vagy után. Esik, akkor is vár a fedett aréna. Ninja pálya, trambuli, mászófal, kötélpálya, virtuális valóság, élmények több korosztálynak. Vásd meg a jegyet online most 5% kedvezménnyel. Bobó Fun Park.
10: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
11: A Telekom filmpremierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom filmpremier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
12: Képzeld, az Anna Góra Aquaparkban egész nap vízicsúszásztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámmedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
13: annagóra.com.
14: Nagyszabású családi musical Krutka Róbert zenéivel, Pablo és Picasso, avagy az Állatok Karneválja Veszprémben. Hannonvárszínház.hu.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: igazi mai slágermegy. Rádió 1. Rádió 1.
1: Sziasztok, Zorina vagyok. Nagyon jó nyarat kívánok mindenkinek. Rádió 1, igazi mai slágermegy.

itt a Rádió 1, 16 óra 46 perc, közlekedési információ. Szólt Ádám, hogy Budapesten a Mester utcában a Ferenc körút előtt lassú, mert ott van egy sávzár. De baleset volt az Árpád hídon is, a Flórián téri felüljáró után a Pest felé haladó oldalon, ezt korábban kaptam. Judy az M4-esen látott balesetet Kisújszállás felé a repülőtéri csomópontnál, és három autó karambolozott a 74-esen Zalaegerszeg elkerülőjén, ez Zoli írta. Most már csak egy-két dal, és öttől live mix itt a Rádió 1-en.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Már csak egy dal Tiestótól, és érkezik a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A két órás mix Juhász Gerivel és Regán Lilivel. És hát apropó Tiesto, a World Is My Radio Show-ban holnap a Guest Mixben az ő mixe lesz hallható.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenore Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
5: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
8: Itt egy Orlen.
9: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab többféle kotányi fűszersó, fűszerkeverék vagy fűszerpác csak 349 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Alsóörsön, az Amfiban, a Pál utcai fiúk augusztus 15-én. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Pannonvárszínház.hu.
13: Katikám, hallottad?
14: Mit, Szilvi?
13: A Tárnai Autós Iskolánál már C-je és B-je kategóriát is lehet tanulni.
14: Már szólok is a fiamnak.
13: Tárnai Autós Iskola.hu.
15: Balaton Kicks. A Balaton első sneaker shopja vár téged.
16: Balatonkenese, főút 33.
15: Balaton Kicks, ahol a minőség és az egyediség találkozik.
17: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
18: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
19: Veszprém új étterme, a Smoke and More, az Óváros tér 26 szám alatt. Szaftos sztékek, brutál burgerek, barbecue hangulat, hús, gasztró, közösség, már a Volton is.
20: Brando Burger Veszprém. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyasz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizes online webshopunkon. brandoburger.hu.
21: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
22: A nyár legnagyobb színházi élménye idén is a Szigligeti Várudvarban vár. A Centrál Nyár két fergeteges vígjátékkal érkezik. A Furcsa Pár Alföldi Róberttel és Tóth Andrással, valamint Woody Allen Tiszta őrülete. Ne maradj le! Augusztus 8-a és 22-e között találkozzunk Szigligeten. Jegyek centralnyar.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
1: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Több mint 3000 vendég vett részt a Pápai Várkert fürdő 23. születésnapi rendezvényén. A szervezők szerint a rendezvény idén is bizonyította, hogy a fürdő a helyiek és a turisták körében egyaránt népszerű. Különleges feladatot kaptak az ajkai mentősök, egy lélegeztetett beteget csaknem 230 kilométerre fekvő kórházba szállítottak, miközben folyamatosan biztosítani kellett az állapotának stabilizálását. Huszár János helytörténészre emlékezett legutóbbi összejövetelén a Pápai Petőfi Városbarát Egylet. A résztvevők előadásokkal és személyes történetekkel idézték fel a helytörténész munkásságát. Ismét több szabadtéri tűz adott munkát a vármegyei tűzoltóknak, a veszprémi katasztrófavédelem továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztet. Ma akár esőre is számíthatunk a térségben.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
14: És most

0: a ma délutáni Rádió 1 Live Mix, ami 2 órás indul, tehát a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, és hát Lilivel kapcsolatban óriási híreink vannak. Hello Lili!
1: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Regál Lili, menni Ibiza!
1: Igen, hétfőn fogok repülni, és kedden lesz fellépésem Ibizán.
0: Úgyhogy beszélünk erről is mindenféleképpen a következő jó 2 órában. SMS és Viber számunk 0620 311 111. Végre itt a hétvége, dobjátok el a munkát, hallgassatok minket, érezzétek jól magatokat, kezdjük el!
1: Csapjunk is bele, elsőként érkezik a Good Life itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron ez van, két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Regán Lili, két fontos közlekedési információ. Baleset az M5-ösön történt nemrég Röszke felé az M0-ás autó csomópontja és Ócsa között, akkor a torlódás, hogy az már visszahat az M0-ás felől érkezőkre is, az 5-ös főúton tudtok kerülni, és erős a forgalom az M3-as autópályán Miskolc felé, Gödöllő és Gyöngyös között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Regán Lili Ibizán bulizott nemrég, jövő héten pedig fellépése is lesz Ibizán, amihez szívből gratulálunk, óriási dolog. Hol lesz a fellépésed, és mennyi ideig fogsz játszani?
1: Nagyon szépen köszönöm, hát ez még egy olyan dolog, amit nehéz felfogni. Talán akkor hittem el igazán, amikor megláttam a flyert, és ott volt a nevem, hogy Regán Lili Ibizán fog fellépni. Talán ez az egyik olyan álom DJ-ként, ami a legnagyobb és a legelérhetetlenebbnek tűnik, szóval elképesztően boldog vagyok. Jövő hét kedden lesz a fellépésem, és 2 órát, vagy 1 órát fogok játszani, ez még egyeztetés alatt van, és egy underground szettel készülök.
0: Oh, wow, ami azt jelenti, hogy maga a felkészülés zeneileg, hát ez egy külön sztori ilyenkor.
1: Abszolút, nagyon-nagyon sokat készülök rá, és nagyon izgatott vagyok, hogy ezt az oldalamat is megmutathassam a közönségnek.
0: Gratula Lili, nagyon-nagyon fogunk drukkolni, hajrá, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Na nézzük, hogy mi jön most.
1: Érkezik egy olyan dal, akinek az előadóival találkozhattunk már személyesen a Budapest Parkban. Érkezik Sam Felt és Switch Disco tőlük, ez a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött,

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regán Lili. Regán Lili. A házigazda Juhász Geri.

a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Regál Lili,

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, dupla erőbedobással mixelünk egész nyáron. Sziasztok, ez egy üzenet. Regál Lili mixei olyanok, mint a napfény a vihar után. Pörgetnek, de közben gyógyítanak is. Isteni a műsor. Köszönöm szépen Roli Fonyódról.
1: De jó, nagyon szépen köszönöm erről a gyógyító dologról. Kicsit eszembe jutott a Heal Me, ugye az valami ilyesmiről is szól, amit majd mindenképp hozni fogok a második órában.
0: Mert hogy Lili egészen este 7-ig itt van velünk élőben, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, és ebben a két órában mindig nagyon keveset beszélünk, úgyhogy menjünk is tovább.
1: Érkezzen egy óriási klasszikus, ami szerintem régen is nagyon jó volt, és most is ebben az új köntösben. Ez az It Feels So Good, ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött. Reggel.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
1: Igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Regán Lili.

0: Lost Frequencies és a Rise és annak is a fantasztikus Paradox remixe, ez abszolút Regál Lili exkluzív. Ezt a zenét itt nálunk a Rádió 1-en, ebben a változatban csak Lili játsza.
1: Ennek nagyon örülök, nekem óriási kedvencem egyébként, annyira tele van különleges hangokkal.
0: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 2 órában szép délután Lili és Geri, ez a mai Summer Mix isteni, igazán üdítő egy kimerítő hét után, ezt hallgatom minden délután. Nyitás előtti felkészülés, egy hét múlva jön a sütés. Várunk mindenkit szeretettel, friss zsemlével, kiflivel. A Blahalúza télen lesz új üzletünk, veletek minden nap újra lendülünk. Szerezte Hajnalka.
1: De jó, hát ez nagyon cuki. Köszi, hogy elküldted nekünk, amúgy bírom az ilyen ötletes SMS-eket.
0: Nagyon cuki vagy, Hajni, és bármivel is foglalkoztok, jó munkát kívánunk nektek. Maradunk még 1 órán keresztül, nem állunk le, úgyhogy egy rövid hidratációs szünetet tartunk Lilivel, iszunk egy csomó vizet, jön a Hydration Break, aztán pedig itt vagyunk veletek még 1 órán át, jó?
1: Ne menjetek messzire.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. 2 termékvásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, 4 termékvásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
9: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria, élelmiszer.
10: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysk-nél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
12: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
13: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért. Augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
14: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
15: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
16: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
17: Nem sírok, csak az allergia.
16: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
17: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
16: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
18: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
19: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
20: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Reklámot hallottak.
20: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Reklám.
21: Felújítaná otthonát. Burkolatok, kádak, kabinok, csaptelepek, hőszigetelő rendszerek mind egy helyen, széles választékban. Laguna fürdőszobaszalon, Veszprém, Mártirok útja 13.
22: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Alsóörsön, az Amfiban, a Pál utcai fiúk augusztus 15-én. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Hannonvárszínház.hu.
23: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n!
24: Új ízek várnak a Degesz étterem és pizzériában Balatonakaratján. Megújult étlap, friss fogások és különleges koktélok. Kóstolja meg ön is!
25: Ismét hoztunk három jó indokot, hogy benézz az E+D-be. Reggelre Omnia Classic 250 g-os ürölt kávé 1549 forintért, vendégváráshoz aranyászok sör 259 forintért, a befőzéshez pedig kristálycukor két darab vásárlása esetén 275 forintért. Z+D, ahol a pénzed többet ér.
26: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobrielménypark.hu.
27: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
28: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
29: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
28: A MOHUS szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
30: Családi kikapcsolódás, varázslat és felejthetetlen presszertalok. A Padlás című musical Nagyvázsonyban augusztus 8-án. Pannonvárszínház.hu.
31: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred.
32: Bradafaloda.hu.
20: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
11: Reklámot hallottak.
20: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
33: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Egyre többen választják a vasutat a balatoni utazásokhoz a MÁV adatai szerint a nyári főszezon első hónapjaiban 5%-kal nőtt a helyjegyes balatoni járatok utasforgalma. Különleges feladatot kaptak az ajkai mentősök, egy lélegeztetett beteget csaknem 230 kilométerre fekvő kórházba szállítottak, miközben folyamatosan biztosítani kellett az állapotának stabilizálását. Huszár János helytörténészre emlékezett legutóbbi összejövetelén a Pápai Petőfi Város Barát Egylet. A résztvevők előadásokkal és személyes történetekkel idézték fel a helytörténész munkásságát. Ismét több szabadtéri tűz adott munkát a vármegyei tűzoltóknak, a veszprémi katasztrófavédelem továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztet. Ma akár esőre is számíthatunk a térségben.
11: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Elmúlt este 6. Hello mindenkinek, szuper hétvégét, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, szokás szerint 2 órában. Mellettem Regál Lili, 3-szoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és hát gőzerővel készül az első ibizai fellépésére, ami jövő héten lesz. Hello Lili, még egyszer!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót, annyira jó érzés ezt hallani, még mindig nem fogtam fel talán. Elképesztően várom, és most már mindjárt itt van a jövő étked.
0: Bizony, sztorizunk erről is, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Várjátok tehát még egy órányi élő mix, menjünk tovább.
1: Csapjunk is bele, érkezik egy olyan előadó, aki szerintem nagyon különleges hangzásvilággal rendelkezik. Szerintem akkor jó egyébként egy DJ, hogyha ez elmondható róla, ők nem mások, mint a Purple Disco Machine és a Wonderful Life itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
2: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig.
1: Hey, this is Purple Disco Machine and you are listening to Radio 1.
0: Ez a Rádió Egy Live Mix.

0: Ibaton és az Out My Head pénteken kora este a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk, most a Regál Lilit mellettem élőben a lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek, frissek és nagyon fontosak. Személyautó és kamion karambolozott a 86-os főúton Szombathely keleti határában a 87-es főúti körforgalomnál. Nagy dugó van, és tart a péntek esti csúcs az autópályáinkon. Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-as autóút között, és lassú haladásra készüljetek az M3-ason is, Miskolc felé különösen Gödöllő és Gyöngyös között. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Úgy izgulok Lili miatt, remélem ellövi Ibizán a Hilmit, írja Viberen Norbi.
2: Hát az nem maradhat el, az egy darabka belőlem tulajdonképpen.
0: Bizonyán, mert hogy Regál Lilinek, ha nem hallgattatok volna minket az előző órában, Ibizán lesz az első fellépése, vagy az első ibizai fellépése lesz jövő héten kedden. Rehab lejátszotta a Hilmit, én azt jól tudom?
2: Igen, képzeld, Geri, hogy tök érdekes, mert én mindig úgy írok dalt, amikor éppen elkap az iklet, így írtam meg a Dreamint, az I Don't Know-t, a Blue Heart-ot Chris Willis-szel, és a Hilminél pedig igazából nem is volt tervem az, hogy kihozzam ezt a dalt, szerettem volna kiírni magamból az érzéseimet, és úgy tűnik, hogy egyébként számokban, YouTube nézettségben magasan ez a legerősebb eddig, és lehet, hogy tényleg igaz, hogy a spontán dolgokból születnek a legjobb dolgok, és Rehab lejátszotta a rádió műsorában, ami nekem egy óriási dolog, hiszen a világ egyik legnagyobb és legjobb DJ-je, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok.
0: És ha valaki esetleg nem tudná, hogy miről szól ez a dal, szerintem ezt is mondjuk el, mert ennek a dalnak egy nagyon fontos üzenete van.
2: Igen, hát ezen a ponton picit úgy éreztem, hogy nem tudtam, hogy hogyan tovább, kicsit mélyen éreztem magam lelkileg, és szerettem volna terápiás jelleggel kiírni magamból ezeket a sorokat, ugye erről is szól, hogy gyógyíts meg, és azt éreztem, hogy amikor végeztem ennek a dalnak a megírásával, sokkal jobban lettem, és szeretném, hogyha a hallgatóknak is át tudnám adni ezt az érzést.
0: Úgyhogy jöjjön akkor most itt és most ez a dal.
2: Érkezik, tehát, ahogy mondtam, egy darabka belőlem, ez nem más, mint a Heal Me, a legújabb saját dalom itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
3: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Regál Lili. Regál Lili. A házigazda Juhász Geri. Rádió

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron dupla erőbedobással két órán át mixelünk, mellettem Regál Lili a lemezjátszói mögött, ez Fader volt és a Goodbye, és hát ez a remix is abszolút Rádió 1 és Regál Lili exkluzív.
1: Ennek mindig nagyon örülök, egyébként ez egy eldugott kincs, nem egy ismert remix, én mindig keresem az ilyeneket.
0: Ezt az SMS-t figyeljétek, sziasztok, a 92 éves nagymamámat viszem haza éppen autóval, tiszoltok a kocsiban, azt mondja a mama, te, ez nem is rossz, ki muzsikál, hol lehet ezt hallgatni? Én is szívesen hallgatnám minél többet, imádom a mamikámat, írja nekünk valaki, hát kész csóka nagyinak.
1: Aj, óriási ölelés, hát nagyon örülök, hogy tetszik.
0: Így van.
1: Köszönöm szépen.
0: Mindenki, akinek még van nagymamája, gyorsan hívja fel, ha át tudtok hozzá szaladni, akkor gyorsan menjetek oda, ölelgessétek meg, adjatok neki sok-sok vizet. Mi is elmegyünk most egy rövid hidratációs szünetre, jön az újabb Hydration Break, aztán pedig Regál Lilivel itt vagyunk még szűk fél órán át, jó?
1: Pontosan, perceken belül jövünk vissza.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Bátorság, hűség, összetartozás. Újra Alsóörsön, az Amfiban, a Pál utcai fiúk augusztus 15-én. Felejthetetlen történet, családi kikapcsolódás. Pannonvárszínház.hu.
6: Balaton Kicks. A Balaton első sneaker shopja vár téged. Balatonkenese, főút 33. Balaton Kicks, ahol a minőség és az egyediség találkozik.
7: Hídi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Hídi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab-Kuti utca 5.
8: Amfi Alsóörs. Augusztus 8-án felejthetetlen TNT élő koncert. Énekeld velünk a legnagyobb slágereket egy varázslatos nyári estén.
9: Jegyek amfi.hu.
10: Szeretnéd, ha gyermeked játék közben fedezné fel a tudomány és a technológia világát? A Tinker Labs Veszprém augusztusban ingyenes nyílt napokat tart. Gyere el, próbáljátok ki együtt élmény alapú STEAM foglalkozásainkat. Jelentkezés www.tinkerlabs.hu. Tinker Labs Veszprém, ahol a kíváncsiságból tudás, a játékból siker születik.
11: Álomotthon elérhető áron.
12: Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
13: A nyár legnagyobb színházi élménye idén is a Szigligeti Várudvarban vár. A Centrál Nyár két fergeteges vígjátékkal érkezik. A Furcsa Pár Alföldi Róberttel és Tóth Andrással, valamint Woody Allen Tiszta őrülete. Ne maradj le! Augusztus 8-a és 22-e között találkozzunk Szigligeten. Jegyek centralnyar.hu.
14: Katikám, hallottad?
15: Mit, Szilvi?
14: A Tárnai Autós Iskolánál már C és B kategóriát is lehet tanulni.
15: Már szólok is a fiamnak.
14: tarnaiautosiskola.hu.
16: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
17: Veszprém új étterme.
18: A Smoke and More az Óváros tér 26 szám alatt.
17: Szaftos sztékek, brutál burgerek, barbecue hangulat,
18: hús,
17: gasztró,
18: közösség, már a Bolton is.
19: Ismét hoztunk három jó indokot, hogy benézz az E+D-be. Reggelre Omnia Classic 250 g-os ürölt kávé 1549 forintért, vendégváráshoz aranyászok sör 259 forintért. A befőzéshez pedig kristálycukor két darab vásárlása esetén 275 forintért. Z+D, ahol a pénzed többet ér.
2: Bobó Fun Park, a nyár fix programja a Balatonnál. Kánikula, ugorj be, strandelőt vagy után. Esik, akkor is vár a fedett aréna. Ninja pálya, trambulin, mászófal, kötélpálya, virtuális valóság, élmények több korosztálynak. Vásd meg a jegyet online most 5% kedvezménnyel. Bobó Fun Park.
7: Nagyszabású családi musical Krutka Róbert zenéivel, Pablo és Picasso, avagy az Állatok Karneválja Veszprémben. Pannonvárszínház.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Amy McDonald és a This is the Life volt ennek a fantasztikus dalnak az eredeti változata. Sam Felt és a Switch Disco készítettek közösen. Ez volt a Sleep Tonight a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órán át mixelünk. Ilyenkor napközben mellettem most Regál Lili a lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mivel megyünk tovább.
1: Érkezzen egy olyan dal, ami hatalmas mérföldkő volt az életemben, hiszen Chris Willis-tel közösen készítettem, aki egyébként rám írt, hogy nagyon szívesen dolgozna velem együtt újra. Ez óriási megtiszteltetés. Úgyhogy érkezzen a Blue Heart, egy saját darab itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mix-ben.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Regál Lili. Rádió egy Live Mix Summer Edition.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszók mögött Regál

0: Brandy és Monica, The Boy Is Mine, ez volt ennek a fantasztikus dalnak az eredeti változata, Firebeats dolgozta át, Give It Up címmel pörgette, Regán Lili az elmúlt két órában ő állt a lemezjátszók mögött, itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben, de úgy is mondhatnám, hogy az, akire büszkék vagyunk robotunkban, Regán Lili mixelt be.
1: Nagyon szépen köszönöm, Geri, olyan kedves vagy velem mindig.
0: Hát mert ez egy óriási dolog, szóval Regán Lili Ibizán is bemutatkozik fellépőként jövő héten.
1: Pontosan, egyébként szeretnék videóst vinni magammal, tehát mindenképp lesznek tartalmak, ezt szeretném megörökíteni, hiszen ez egy óriási megtiszteltetés nekem, úgyhogy mindenképp be fogok számolni az élményekről.
0: Helyes, Lili, nagyon várjuk, tedd oda, jó szórakozást kívánunk, remélem, hogy élvezni fogod ezt a fellépést, és akkor mi találkozunk jövő héten.
1: Pontosan, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, vezessetek óvatosan, és szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: És maradjatok rögtön, énekel Kamrád! Vele kezdjük a Rádió 1 kívánság műsort, a számunk 0620-311-111.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
2: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 650 vagy 750 g-os Purina One száraz macska eledel csak 1799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
9: Itt egy Orlen.
10: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
11: Augusztusban bármikor. Hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
2: Reklámot hallottak.
12: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
2: Egy óra, ami csak rólad szól. Siófokon a Bonita stúdióban te kerülsz fókuszba. Reformer Pilates, Red Light terápia, feltöltődés. Foglalás bonitasiófok.hu.
14: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most, most a menekülj.hu-n.
15: A Big George Property bemutatja. Új lakások, 9 budapesti és 2 balatoni helyszínen. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Válassz több száz lakásból, és költöz akár idén. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon. Ha új lakás, akkor Big George.
2: Reklámot hallottak.
12: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Több mint 3000 vendég vett részt a Pápai Várkert fürdő 23. születésnapi rendezvényén. A szervezők szerint a rendezvény idén is bizonyította, hogy a fürdő a helyiek és a turisták körében egyaránt népszerű. Különleges feladatot kaptak az ajkai mentősök, egy lélegeztetett beteget csak nem 230 kilométerre fekvő kórházba szállítottak, miközben folyamatosan biztosítani kellett az állapotának stabilizálását. Huszár János helytörténészre emlékezett legutóbbi összejövetelén a Pápai Petőfi Városbarát Egylet. A résztvevők előadásokkal és személyes történetekkel idézték fel a helytörténész munkásságát. Ismét több szabadtéri tűz adott munkát a vármegyei tűzoltóknak, a veszprémi katasztrófavédelem továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztet. Ma akár esőre is számíthatunk a térségben.
2: Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
2: Rádió
12: E! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Ha szeretnétek valakinek egy dalt, egy üzenetet, vagy egy meglepetés hívást, este 8-ig szokás szerint számíthattok rám. Halló, halló!
1: Szia, Gyula vagyok, és a Sakirától kérném a legújabb zenét.
0: Oké, ez ugye az idei foci VB hivatalos dala, kinek menjen?
1: Minden hallgatónak és nektek a stúdióba. Szuperak vagytok, és így tovább.
0: Nagyon szépen köszönjük, és akkor jön a dal, ami emberek millióit kötötte össze szerte a világon, országoktól, vallástól és minden mástól függetlenül. Shakira, Die Die!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Teni vagyok. Páromnak szeretném kérni Ray Daltontól valamelyik számát, legyen a legújabb.
0: Oké, jó választás ez a Blood Run-in. Hogy hívják a párodat?
1: Péter, úgyhogy szóljon neki ez a szám.
0: Indítom is, és szuper nyári hétvégét kívánok mind a kettőtöknek.
1: Szép

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Cold water, hideg víz, na ezt kell most nagyon, hidratáljatok, és közben kérjétek a kedvenceiteket. Halló, halló!
1: Szia, Tomi vagyok!
0: Szia, Tomi! Mit játszott neked?
1: Esker Vikitől egy dalt.
0: Oké, és kinek menjen?
1: Tomikának, a fiamnak.
0: Üzensz neki valamit?
1: Hát, hogy nagyon jó volt a lovaglás, csak így tovább.
0: De menő, na ez akkor most neki szólít a Rádió 1-en. Nagy Bogi, Dess és a Jól leszek újra!

0: Rádió egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Rádió egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Fecó a vonalban, parancsolj!
1: Kettőt szeretném kérni Brigittának, életem értelmének.
0: És mit üzensz neki?
1: Nagyon szeretem, és holnap remélem jót partizunk az idiotis bulin.
0: De jók vagytok, biztos, hogy óriási buli lesz. Korán érkeztek, majd nyugtass meg.
1: Hát, minél előbb próbálkozunk.
0: Nagyon helyes, érezzétek jól magatokat, ez pedig Kettő, és a Turn the Lights Off.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez volt Tiesto és a The Business, és ha még nem hallottátok volna a nagy hírt, Tiesto játssza a holnapi guest mixünket a World is Mine Radio Show-ban éjféltől. Tehát még egyszer egy órás exkluzív Tiesto guest mix tel is tele isteni trendzenékkel holnap éjfél után. Halló, halló!
1: Gyöngyi vagyok, és Kamráttól kérek Mátének a fiamnak egy számot.
0: Akkor jön is tőle az egyik legújabb, a Hug Yourself itt a Rádió 1-en. Ölelés mind a kettőtöknek, és szép nyári hétvégét.
1: Köszönöm, Bri.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi ma is

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 Live Mix egész nyáron 2 órás, emiatt a Rádió 1 kívánság műsor csak egy, de mind a kettőben nagyon kevés a duma és nagyon jó a zene. Halló?
1: Kira vagyok. Taylor Swiftet szeretném kérni.
0: És kinek menjen?
1: A szüleimnek.
0: Üzensz nekik valamit?
1: Igen, azt, hogy nagyon szeretem őket.
0: Most biztos nagyon örülnek, ha hallják ezt. Mit csináltok hétvégén?
1: Strandon leszek.
0: Nagyon jól csinálod, isteni strandidő lesz. Taylor Swift, Opelite, ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Szuper hétvégét!
1: Yeah.

0: A Rádió Egyet halljátok, jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet. Juhász Geri kijelentkezik, találkozunk egy óra múlva a World is Mine Radio Show-ban, a Hydration Break után. Mindenkinek szuper nyári hétvégét. Sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n.
5: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Coffee. Frissítő, egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Coffee bárhol felbukkanhat.
6: Balatoni panoráma, nyári pezsgés és az ízek, amik miatt mindig visszatérsz. Az északi part egyik kedvenc találkozóhelye a Balatonfüredi Dog Bistro idén is vár a város legszebb sétáján. Óriási étlapunkon ott vannak a kedvenc burgereitek, tésztáitok és persze a Dog ikonikus pizzái is. Ráadásul a klasszikus nápolyi stílus mellett már igazi New York style pizzákat is kóstolhattok, és ha egyszer ráharaptok a pizzacsigákra, nincs visszaút. Balatonfüred, Tagore sétány, Dog Bistro.
2: Felújítaná otthonát? Burkolatok, kádak, kabinok, csaptelepek, hőszigetelő rendszerek mind egy helyen, széles választékban. Laguna fürdőszobaszalon, Veszprém, Mártirok útja 13. Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
7: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Egyre többen választják a vasutat a balatoni utazásokhoz a MÁV adatai szerint a nyári főszezon első hónapjaiban 5%-kal nőtt a helyjegyes balatoni járatok utasforgalma. Különleges feladatot kaptak az ajkai mentősök, egy lélegeztetett beteget csaknem 230 kilométerre fekvő kórházba szállítottak, miközben folyamatosan biztosítani kellett az állapotának stabilizálását. Huszár János helytörténészre emlékezett legutóbbi összejövetelén a Pápai Petőfi Városbarát Egylet. A résztvevők előadásokkal és személyes történetekkel idézték fel a helytörténész munkásságát. Ismét több szabadtéri tűz adott munkát a vármegyei tűzoltóknak, a veszprémi katasztrófavédelem továbbra is fokozott óvatosságra figyelmeztet. Ma akár esőre is számíthatunk a térségben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
9: Diszkósít!
3: A Rádió Egyen DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
10: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió Egy esti show-ja, a diszkósít az igazi mai slágerekkel, nem káverekkel, meg retro feldolgozás. Na, szóval hát a lejátszóknál Bárány Attila, a mikrofonoknál DJ Junior és Hanvai PG.
11: Nem mondok semmit, tényleg nem mondok semmit.
10: Inkább köszönjél, Lic.
11: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, FM-en, weben, applikáción, kell a segítség a Báránynak, itt vagyok.
12: Ladies and gentlemen, my damon, Herman, messzi hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, miért tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG, és itt leszek egészen este 9-ig.
10: Most pedig kezdünk igazi mai slágerre, jön a Swiss Disco és

0: Diszkosít Radio Show, rád egy ilyen 100%-ig tisztaságú magas BPM tartom, adrenalin színű a zenékkel, Bárány Attila mixer, itt a Hon vagy meg a Junior, és már csak egyet kell aludni, aki nagyon bulizik, annak egyet sem, mert holnap már egy órakor lehet érkezni az Óbudai szigetre, hiszen DJ Oti lesz, valamint a barátai, én magyarul mondom ezt, de egyébként nyilván németül szól az egész történet, úgyhogy mi is ott leszünk, lesz meglepetés, és lesz Diszkosít after. Sátor?
1: Sátor. Sátorban lesz az after.
0: Sátorban lesz az after.
2: Valami sátorban lesz, de ez nem.
1: De mi nem? Sátorban.
0: Hol leszünk egyébként a nagy színpadon, mert azt így tudod?
2: Nem. Majd ott a helyszínen. Meglátom, és majd csinálunk egy videót, hogy na, ott leszünk.
0: Amúgy ő az egyik főszervező. Ez jó. Információt szerintem menjünk tovább.
2: Igen, szerintem csak érezzük jól magunkat. Na, jön egy igazi mai sláger megint, mert hogy ez a Shine, méghozzá Üsjeltől, David Gettától, Ünfrénys Montanától és Eden Martintól itt a rádió egyen a Diszkosítben.
0: Második új, beteg vagy?
2: Nem, kötelezők.

0: Csekik az mai slágermegdiszkos itt a Radio Show DJ Juniorral, Bárjátéről és velem Hambai PG-vel. Nagyon-nagyon fontos, hogy én félőbe vagyok, de nagyon, mert hogy ma este 8 órától Balaton Fűzfőn várok már mindenkit, sok-sok szeretettel, lehet velem egy jó éjszakait bobozni.
1: Én is félőben vagyok, mert hogy 8:30-tól Csorváson húzom, és aztán utána megyek éjfélre Hajdúszoboszlóra. Most azonban jönnek az ünnepeltek. Névnaposok ma többek között az Ibolyák, Afroditék, Arabellák, Cseperkék, Donátok és Donatellák, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Pubik Sándor és Boda Laci. Isten éltesse az ünnepelteket.
0: Én már csak annyit akartam hozzátenni, hogy vagy sátorba, vagy nem sátorba, de lesz diszkos itt after a DJ Otin. Olyan 22:30-22:45 környékén kezdünk. A Hanvai PG indítja a bulit, aztán jön Bárány Attila, és utána én fejezem be. Tehát diszkos itt helyszín, ez nagyon fontos. Minek hívjuk ezt most? Legends? Vagy?
1: Ez diszkos.
2: Ez diszkos. Nagyon okay. Fontos, hogy a nagy színpadtól vagy...
1: Már nem se tudja.
2: Nem fogom. Jó. Figyelj, ami nagyon fontos, hogy a nagy színpadtól vagy balra lesz, vagy jobbra.
0: Igen, ez fontos.
1: De lehet, hogy mögött. Lehet, hogy szembe.
0: Lehet, hogy mögött.
1: Mögötte nem.
2: Nem lehet,
1: hol lesz. Nem, mert ott a party aréna van.
0: Ja, party aréna.
1: És ott mi lesz? Okay. Én. Klasszik hauza. Retro. Jó, a hülyeséget félretéve, most jön a retro, illetve cover, nem, mert ez nem retro, ez cover. No, those nothing like the original. 2020,
0: hiszen sem.

0: Hallod, de egyébként duplán nyúltál, csak ennyit akartam volna, a dalt is, meg a szöveget is, hogy kell.
1: Akkor, valami régi fog jönni.
0: Igen, valami régi.
2: Nem, ez klubzene. Egyébként én ebben, nem, viccen kívül én ebben teszek különbséget. Tehát, hogyha retro dolgozó föl, az retro, maradjunk ennyiben. De tényleg, hogyha klubzenét,
0: nem a retro.
2: Tehát house zenét, elektronikus zenét, az cover.
0: De mi a retro? A retro egyébként nem zene is stílus, az egy életérzés.
2: Akkor de.
0: Ez egy életérzés.
2: 100%.
1: Jézus, már ez nem beszéltek a semmi értelme.
2: Százalékosan retro, csak
0: tényleg elolvasol erről egy cikket, hogy mi a retro, nem azt írják, hogy zene is stílus, hanem azt, hogy ez életérzés.
2: Én nem olvasok erről, nekem ez sziki.
0: De Bálány beírod, akkor kiírj, hogy retro. Az már.
1: Hát a Junior beírod, ugyanúgy kiírj, hogy retro, nálam meg nem írj. Ennyi.
0: Jó, kérdés, mi 50-et túlépted, hogy beírod, hogy hamvai 50,

0: Ez a Rádió 1 esti show, a Disco City Radio show, így már 20 éve itt vagyunk veletek, és szomorítjuk mindenki életét. Ez egy 8 és 9 között a Rádió 1-en, de szerintem egészen jól sikerül ez, mert úgy néz ki, hogy még maradunk egy ideig itt a Bárányhalomban, meg a Junior.
1: Nem, mit szoktam mondani erre?
0: Igen.
1: Továbbra is gusztustalan népszerűek vagyunk.
2: Ezt mondják egyébként, és erről itt eszembe, hogy ha már itt a népszerűségre van szó, van egy klub, ami nálam nagyon-nagyon népszerű, öttevényen egy szórakozó hely, egy család üzemelteti már évtizedek óta, és szenzációs hangulat és élmények kötnek minden egyes esetben ehhez a helyszínhez. Szombaton ide érkezem. A legutolsó ilyen élmény, hogy amikor megérkeztem tavaly az egyik fellépésem, akkor alacsony volt a diszkos pult, szóltam a tulajdonosnak, kiment hátra a fészerbe, visszajött egy tolstokkal megmérte, hogy milyen széles a pult, és újabb 5 perc múlva behozott 2 fát, és alá tett a pult, és jó volt a magasság.
1: Fantasztikus. Ez egy mesterember.
2: Zseniális.
0: Jó, de ezt te is meg tudtad volna csinálni.
2: Hát gyerekek, közben kidiszkózik ebben.
1: Most mi van akkor, hogyha egy évvel ezelőtt 10 évből csinálsz új verziót? Cover. Mondjuk így. Oké, okay, mondjuk, nevezzük nevén, oké?
2: Okay?
1: Thomas
2: lesz?
1: Collins, JDD Circle. Ez az Ibiza, mert ugye Made in Ibizára csináltam külön egy dalt, és ezt te is játszottam múlt héten szombaton, és nagy sikerrel szólt. Nem csak itt a Rádió 1-en, hanem ott, azon a bizonyos bulin, ahova jövőre érkezünk újból, és...
0: Kétszer.
1: Kettőször. Hú, de jó. Bali.

0: Csak igaz, ma is Sláger meg diszkosít Radio Show. Búcsúzom estére DJ Junior, Bárán Attila, jó magam, Hanvai PG.
1: Újjal! Yeah. No. Sogyörű végre!
2: De ez is cover.
0: Ez ilyen 50-50 százalék akkor.
2: New cover.
3: Oké, én DJ Junior voltam. Én egyedül szombaton és a srácokkal együtt. A DJ Otin leszek megtalálható, lesz meglepetés rész, úgyhogy gyertek korán. És ezen kívül az after partin is ott leszünk, hiszen diszkosít lesz, hogy sátorban, még nem tudjuk, de lesz egy külön helyszín, ahol mi fogunk játszani, ha jól emlékszem, 4 órán keresztül. Én ezzel búcsúzom, szevasztok!
0: Ameddig a földkerekén szolgálok, és nálak Hanvai PG voltam. Ma este ugye este 8-tól, és ennek köszönhetően már is kiderült, hogy félőben voltam. Ugye Balatonfűzfőr márok mindenki sok-sok szeretettel. Holnap pedig tessék elindulni, egykor már elkezdődik a beeresztés az Óbudai szigeten, és onnantól kezdve, hát a legrosszabb esetben 4 óra lesz, mire bejuttok, de hát azért tessék oda jönni időbe, és ne egyszer, az nagyon-nagyon fontos. Sok meglepetéssel többek között mi is ott leszünk, ugyebár DJ Oti programjába, utána pedig majd hajnal 1-től 5 reményen várok mindenkit sok-sok szeretettel. Szavaztok!
1: Ma én már Csorváson húzom a talpalávalót, aztán éjféltől játszom Hajdúszoboszlón, holnap pedig délután 2-től kint leszek az Óbudai nagyréten, mert hogy DJ Oti Undi Freund, és a szervezők egyike vagyok, magyarán nekem ott a helyem mindenképpen. És ahogy ígértem, egy új coverrel fogok búcsúzni. Bia, Rehab, Can't Touch This, viszontlátásra!
0: Can't Touch This, az

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió Egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio

0: Lutfi Baby. World is Mine Radio Show starts now. World is Mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Rengeteg friss zene és nagyon sok extra különlegesség vár rátok a következő 4 órában. Szokás szerint Lutfi Baby indítja a pénteki külön kiadásunkat. Hello Baby, csapjunk bele!
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok, egy igazi itáló diszkódallal megyünk tovább. Akármikor meghalom ezt a dalt, egy hölgy jut eszembe, aki kis piros ruhában van, nagy kalappal és egy Martini szűcsölgetés közben.
2: De szép kép!
1: És közben éneklém, hogy bábolé, bábolé! Mondjuk az olasz tengerparton.
2: Igen.
1: Úgyhogy érkezik Alex Kenji és a bábolé itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: És jön megint egy David Guetta dal, amire Begi nagyon büszke lehet, te játszottad elsőként, és most már pörgeti nálunk mindenki.
1: Mert egy jó dal, és annak idején az eredetét is játszottam valamikor a 2000-es évek elején, mert hogy egy régi dal új köntösben érkezik, ez nem más, mint a Just the Way You Are, Milky és David Guetta közöse itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: fantasztikus újdonsága, ami egy igazi magyar sikertörténet, hiszen ugye ennek a dalnak a kiinduló pontja egy magyar zene volt, ami az AI segítségével készült, és ez a változat ismét az ér állt a Beatporton.
1: Így van, Jugel és a Moving to the Sun, és érdemes odafigyelni, hiszen az úriember hamarosan érkezik Magyarországra, és élőben is meghallgathatjátok a nyár legnagyobb slágerét. Ezt pörgetem most itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: a Tomorrowland-en, úgyhogy lesz miről sztorizni. Pulmex-el is 11 és éjfél között. Most pedig Hype-aton jön, aki David Guetta fedezett fel.
1: És azóta is dolgoznak együtt, és milyen jól teszik, hogy együtt dolgoznak. Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a Birdies Man Radio Show-ban.

0: Warren és az Ordinary, na ezt a különleges változatot is csak nálunk hallhatjátok, kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és Lotfi Begivel 10 óra után lépünk majd oda a gázra, úgy igazán?
1: Tekerünk a hangulaton, és a lendületen nem menjetek sehova.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió Egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Lutfi Baby.
1: World is Mine Radio Show starts now. World is
2: Mine. Elmúlt este 10. Hello mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és együtt hangolódunk a hétvégére. Még

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pulmex, éjfél után pedig a Stadiumex a lemezjátszói mögött. Joel Corey érkezik, aki egyébként modellként kezdte a karrierjét, a felső test, hát az rendben van.
1: Elég sikeres karriert futott be a house műfaján belül, és nagyon jó dalokkal ajándékozott meg minket. Ilyen lesz a következő, is érkezik a Be Alright, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: Hi Hungary, this is Joel Corey, and you're listening to the World is Mine Radio Show.

0: Szevasz, Begi, neked is még egyszer.
1: Hello, Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: És ebben a megszólalásban szándékosan keveset dumálunk, hagyjuk menni, hullámozni ezt a mai mixet. Mivel folytatjuk?
1: Egy igazi ibizai klubhimnusztán megyünk tovább, érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Két igazi ausztrál nagyágyú, Fisher és a Tones and I, ez volt a Favor a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show pénteki különkiadása 4 órában, ebből 2-t szokás szerint Lotfi Begi töltötte a lemezjátszóim mögött. Nincs reklám, megyünk tovább megszakítás nélkül, már is kezd Pulmex élőben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is Mine Radio Show.
3: A rádió

0: Mind Radio Show starts now. Mindjárt este 11, hello mindenkinek, innentől Pulmex a házban, 110% felett leszünk mostantól kezdve minden értelemben. Ugye Pulmex az egyetlen magyar lemezlovas, akit Martin Garrix követ az Instagramon, és most már egy új beceneved is van. Mr. Tomorrowland!
1: Ez hello! Az! Hello! Sziasztok rádiósok! Köszöntök mindenkit ezen a szép péntek estén. Elég meleg van, de készültünk olyan slágerekkel, amik reméljük, hogy akkora flót adnak, hogy leütik az egész országot.
0: Így legyen, úgyhogy hűsítő zenék jönnek, közben felforrósítjuk a hangulatot, ráhangolunk benneteket a hétvégi bulikra. Tudjátok nézni is a műsort, megyünk élőben a YouTube csatornánkon, sőt a rádió egy hivatalos TikTok csatornáján is elindítottunk egy élő közvetítést. SMS és Viber számunk 0623 111 111, csapjunk bele!
1: És rengeteg újdonsággal készültem nektek, és tényleg igyekszem azt a flót hozni, amit megszokhatatok tőlem, viszont kezdésként egy igazi nyári forró hangulatú zenét hoztam el nektek, Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádégyen, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine Radio Show.

legjobb DJ-ivel. World is Mine Radio Show.

0: Bird is Mine Radio Show élőben. Rengeteg az üzenet. Sziasztok, Görögországból, Korfuról is titeket hallgatunk. Hajrá, Pulmex. Üdvözlete Luca, Ági, Ádám és Laci.
1: Jaj, de jó fejek vagytok. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy nyaraltak, úgyhogy akkor jó nyaralás nektek.
0: Így van. Érezzétek jól magatokat. De jó újra látni élőben titeket, és végre megint szólt a headlight. Szuperek vagytok. Pulmex, kövesd az álmaidat. Mi mindig itt leszünk mögötted. Büszkék vagyunk rád, de nem csak a Tomorrowland miatt. Sok puszi Adrián, ez pedig az anyukát küldte nekünk Viberen.
1: Köszönöm szépen.
0: Puszi neki. Jó egészséget. Így van. És megjártad Olaszországot is a múlt héten. Milyen eseményen voltál, mi történt, és mi volt a legjobb élményed?
1: Egy egyetemi Európa bajnokságon voltam, és ott voltam kint játékosként, még a Pécsi Egyetemen végeztem tavaly, és akkor velük utaztam idén is. Ugye, 3 éve járunk már ilyenfajta versenyekre, és képzeljétek el, hogy óriási volt. Salerno megyében voltunk, Fisianóban voltunk, volt a versenyközpontunk, és akkor onnan járkáltunk le a tengerpartra, meg stb. És az a lehetőség jött velem szembe, hogy fellépettem ott a fanzonban a záró ceremónia előtti nap, előtti este. Egy egész korai időpontot kaptam, viszont az összes sportoló, aki az előző években már volt bulimon, mert még a egy-két, vagy két évben is Magyarországon volt ez a fajta verseny, és ott azért szintén bekívást kaptam, és felléptem, úgyhogy sok ismerős arc volt, és ők odajöttek korán, úgyhogy egy ilyen 150 fős tömeggel egy olyan 30 perces szettet nyomtunk le, hogy mindenki ájulás szélén volt a végén, és tényleg a magyarok is, meg mindenki, aki csak számított ott volt, és tényleg óriásit mentünk, ezt hamarosan posztolni fogom a social médiámon, mert megér egy ilyen kis sztorit, hogy kevés emberrel is lehet nagyon-nagyon jó bulit csinálni, mert egyébként a helyszínre több ezer ember elfélt éjszaka, viszont nagyon korán volt még, viszont az a 150 ember, aki ott volt kb. 150-200, azok annyira nyomták a bulit, hogy volt ilyen crowd control is, tudjátok, amikor balra-jobbra ugrálunk, nem volt olyan ember, aki ne szállt volna be. Úgyhogy nekem ilyen volt az előző hetem.
0: De jó, hát gratulálunk ehhez, meg hát gratulálunk ahhoz a remixhez, amit közben már elindítottál, rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó Magyarországon. Láttalak az RTL Fókuszban is, hiszen szólt ez az általad készített remix a Tomorrowlanden idén, méghozzá a nagy színpadon.
1: Így van, képzeljétek el, az első hétvégén, pontosabban az utolsó napján, igen. Ráadásul nem is az első act volt, hanem azt a harmadik fellépő Caracas pörgette ezt a feldolgozásunkat, és óriási élmény volt, mert én is ott voltam, úgyhogy még mindig kiráz a hideg, mert ez számomra egy óriási dolog, hogy ott megszólalt feldolgozásom, úgyhogy tényleg a 110% az maradt, lehet, hogy rátettünk még 10%-ot, és most ugye az a cél, hogy majd saját zeném is egyszer megszólaljon a Tomorrowland nagy színpadán, úgyhogy de addig is, aki még nem hallotta, most felteszem, ez a zene még sehol nincsen fent, sehol nem jelent meg, és külföldön is csak a Tomorrowlanden lehetett eddig hallani, úgyhogy a Rádió 1-esek exkluzivitást kapnak itt péntek esténként, és nagyon-nagyon dolgozok azon, hogy ez megjelenhessen akár a streaming platformokon is, nekem ez a célom. Na, addig is Leave the World Behind, Pulmex és Marlon Beats feldolgozásban, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Pool Max. World is Mine Radio Show.

0: Weather és a Talk to You péntek este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem élőben Pool Max, a lemezjátszói mögött mind mindig ilyenkor 11 és éjfél között, tehát pénteken, Lotfi Begi után és a Stadium X előtt. Szevasz Pool Max még egyszer.
1: Hello, hello, sziasztok, köszöntök mindenkit.
0: Két új frekvencián is szólunk, képzeljétek el, Esztergomban a 107.5-ön, Szigetváron pedig a 103.1-en tudtok minket hallgatni. 51 frekvenciája van már immár ezekkel együtt a Rádió 1-nek. Szia Pool Max, hello Geri, nagyon jók a zenék, én csak a live mixet és a World is Mine Radio Show-t szeretem hallgatni. Ez idő alatt nem bírok magammal, és ilyenkor este nem tudok elaludni. Üdvözlettel, Dani.
1: Na, hát pont ez a célunk, ezért csináljuk ezeket.
0: De jó vagy,

0: Ennyire magatokénak érzitek ezt a kisebb sikert, mert ezt úgy gondolom, hogy ez siker számomra biztosan.
1: Abszolút.
0: És tényleg, köszönöm szépen ezt a támogatást. Tegnap is kiraktam egy videót ezzel kapcsolatosan, és 55 ezeren láttátok, és szinte csak pozitívot írtok, úgyhogy nagyon-nagyon dolgozok azon, hogy esetleg ez megjelenhetsen, tudjátok, hivatalosan, és mondjuk egy Spotify-on is meg lehessen hallgatni. Nekem ez az álmom ezzel a zenével kapcsolatosan. Nem lesz könnyű, de most már van referencia.
1: Hát, ha
0: tetszik nekik.
1: Adja azért, hogy sikerüljön, hajrá, hajrá! Emlékszelem, hogy amikor szólt a remixed a Tomorrowland-en, nyilván volt egy ilyen óriási eufórikus hangulat. Ki volt utána az első, akit felhívtál, vagy az első, akinek üzentél? Hogy úristen, itt van, megvan, szólt a dalom.
0: Hát egyértelműen, hogy a szüleim, apukámnak és anyukámnak szóltam.
1: De jó.
0: Aztán ugye csináltam egy csoportos hívást, így abban benne voltak már a nagyszülők, a két nagypapa, meg nagymama is, meg nagybácsi, meg mindenki, aki számít. Úgyhogy ez volt az első kör, és akkor utána pedig a producer társamat hívtam fel, akivel ugye ezt alkottuk, mert egyébként hárman dolgoztunk ezen a zenén, a producer társam, aki szintén magyar, illetve a Laidback Luke-nak a fia is rajta van, úgyhogy mi hárman dolgoztuk ezt így ki rendesen, úgyhogy őt hívtam fel, csak ő meg nem vette fel. Tehát, hogy teljesen kivoltam, hogy hol vagy, mi
1: nem,
0: van. Nem,
1: Laidback Luke fia?
0: Nem.
1: Ja, vagy a producer társad a producer, magyar.
0: Okay. Igen. Mert a Laidback Luke fiának egyébként korábban említettem, ugye, hogy kaptam infót arról, hogy a Csajci le fogja játszani. Aha. És akkor szóltam neki, úgyhogy bíztam benne, hogy ő nézi, mert egyébként fun fact, hogy másnap a Laidback Luke fel, vagy nem, előző nap, ja, rosszul mondtam, előző nap lépett fel a Laidback Luke a Tomorrowland-en, és hát a fia is jött, és beszéltük, hogy találkozunk majd, és pont mentem a Media Village-be, mert én is kint voltam ilyen médiás stábban, és pont keresztesszük az utunkat a Laidback Luke-kal, meg a fiával. Úgyhogy van is egy ilyen videóm, amikor beálltunk, és így pózoltunk, az kiderült, hogy a paterja videózott minket, úgyhogy nagyon vicces. De ekte ugyanúgy néz ki, és óriási forma, tök jót beszélgettem velük, és hát Laidback Luke-kal is, és az összetjét is megnéztem, úgyhogy nagyon-nagyon tartalmas volt, és akkor ugye ez másnap volt, úgyhogy ő elvileg nézte live-ba, és akkor így a producer társam is végül ő is látta.
1: Óriási.
0: Úgyhogy utána hívtam mindenkit, igazából nem bírtam fel fogni ezt az egészet, hogy ez így megtörtént, meg ilyenek, de szerintem elmondtam az összes magyar embernek majdnem. Még aztán neked is írtam.
1: Emlékszel. Hát ez egy nagy sztori, tényleg is kell idő, hogy leülepedjen. Ha ti is kérdeznétek Pulmextől, vagy üzennétek neki, megtehetitek 0623111111, megyünk tovább.
0: És akkor folytatásként nem is jöhetne jobb zene, mint a Don't Wanna Go Home, amit én is éreztem így a Tomorrowland, amikor megszólalt a zeném, nem akartam hazamenni, mert ez a fesztivál nagyon-nagyon nagy flow-val bírt, úgyhogy ezt hoztam el nektek egy nagyon extra, exkluzív remixben, szerintem ezt még senkitől nem hallhatátok itt a rádióban, úgyhogy ez jön folytatásként, Don't Wanna Go Home, Medúza, és egy special remix itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: on Radio 1. World is Mine Radio Show. The best DJs in Hungary.
1: Minden este 9-től.
0: A Rádió Egyen.
1: This is the World is Mine Radio Show.

World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Full Max! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary. World is Mine Radio Show.

0: Milky és a Just the Way You Are David Guetta remixében a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban péntek este. Élőadást hallottok, sőt ezt az adást lehet nézni is a TikTok csatornánkon és a YouTube felületünkön is. Hát Dani üzenete óriási. Nagyon jól esik a vodka, ma egész este bulizni fogok otthon a zenéidre Pulmex. Üdv Dani! Nagyon szeretem!
1: Egészségedre!
0: Így kezdni, nagyon jól esik a vodka. Ez tökéletes. Kösz, Dani! Érezd jól magad! Hello, Pulmex! Nagyot szólt a TikTokon és a Tomorrowlandes videót. Brutálisan jó vagy, BC a TikTokról.
1: Köszönöm szépen ezt a kedves üzenetet. Örülök, hogy átment ez a örömöm nektek itt a videókon keresztül.
0: Ezt az üzenetet figyeld! Pulmex, kiskorod óta követlek, csak ezt eddig csendben tettem. Apukád kollégája vagyok. Amit nyomsz, az valami hihetetlen. Csak csináld, meg lesz az eredménye. Már eddig is megvolt, de majd csak most jön a java. Geri, remélem beolvasod, büszke vagyok rád. Pulmex, aláírás nincs.
1: Azt a... Nagyon de szépen nagy... köszönöm ezt a kedves üzenetet. Amúgy van tippem, hogy ki az. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jól esik. vannak azért ilyen emberek, akik láttak engem felnőni úgy rendesen. Nagyon megtisztelő ez, és nagyon kedves tőled ez a kesztus, hogy írtál nekem ilyen későn, és így köszönöm szépen.
0: Hány BPM-en vagyunk? Kérdezi tőlünk a TikTokon, Pali.
1: 132-n voltunk, és most visszaugrottunk egy kicsit egy ilyen progresszívebb vonalba, úgyhogy 130-on pörgünk tovább.
0: Mert hogy jön a finálé, Pulmexnek jó 10 percen van még a lemezjátszóknál, aztán vár még rátok a Stadium X is. Szokás szerint Pulmex után mindig ők jönnek, éjfél és éjjel egy között ilyenkor péntekenként, úgyhogy jöjjön a befejezés.
1: Jött itt TikTokon egy kérdés, hogy én szoktam-e támogatni így feltörekvő tehetségeket, és abszolút igen. A válaszom nagyon-nagyon is igen, úgyhogy ezt röviden úgy szoktam megfogalmazni így mindenkinek, hogy amikor én kezdtem és én próbálkoztam, akkor bárkit kérdeztem, soha nem segített senki, és megfogadtam, hogyha egyszer lesz olyan lehetőségem, hogy én adhatok, akkor én mindenkinek segíteni fogok. Úgyhogy az elmúlt hetekben egyébként fiatal feltörekvő hazai tehetségnek hallhattátok a feldolgozásait, viszont most egy olyannal megyünk tovább, ami nem más, mint a Protocol Recordsnál jelent meg, Nicky Romero kiadójánál. Egy magyar srácról van szó, akit úgy hívnak, hogy Killian, és az Ögén című számát hoztam el nektek ilyen premierként. Ezt még elméletileg a Rádió 1-en nem lehetett hallani, és ezzel a lejátszásommal szeretném őt támogatni, hiszen tudtommal neki még nem szólt rádióban zenéje, úgyhogy most egy ilyen mérföldkövet fogunk neki teljesíteni itt péntek este. Nagyon örülök neki, hogy én tehetem meg ezt az első lépést ezzel a fajta zenével. Egy brutál nagy tehetség, Nyíregyházán írja az atomvilág slágereket, és a progresszív vonalba utazik, és szerintem nagyon-nagyon különleges zenéket csinál, és ez az Ögén is annyira nagyon jó lett, hogy ezért is hoztam itt az utolsó percekben, hogy tényleg így a nyári fesztivál hangulatot teljesen átadja. Úgyhogy Killian, Ögén először itt a Rádió 1-en egy hazai szuper tehetség. World is my radio show.

Jazz Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál. Full Max. World is Mind Radio Show. The best DJs in Hungary. Minden este 9-től a rádió egyen. This is the World is Mind Radio Show.

0: Éjfél van, most mentünk át a péntekből a szombatba, a Pulmex által lemezjátszóknál az elmúlt egy órában a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en elképesztő mennyiségű üzenet minden felületen itt előttünk. Komolyan mondom valahogy, mindig jobb lesz a kedvem Pulmex mixeitől és a pozitív kisugárzásától, írja Kinkós.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a kedves üzenetet, igyekszem átadni egyfajta érzést itt abban az egy órában, ami van nekem itt péntek esténként.
0: Az előbb ennek a magyar srácnak a zenéje olyan volt, mintha valami nagy ágyú világsztár csinálta volna, üzeni a TikTokon Rami.
1: Egyébként pont ezt beszéltük a Gerivel, hogy ezt egy Martin Garrix adta volna ki, akkor simán azt mondjuk, hogy Martin Garrix, annyival vannak előrébb, hogy ők hozták be ezt a progresszív vonalat, úgyhogy ők ennek a nagy fejese, és nagyon nehéz oda belülni olyan zenét, ami világsztár lehet, világsláger lehet, de ezen kívül ez a progresszív zene, ez nagyon-nagyon jó, és láttam, hogy Nicky Romero is szupportolta, úgyhogy Killiam, csak így tovább, és várjuk a következő nagy slágereket tőled is.
0: Reméljük, hogy jó sokat hallunk még rólad, kedves Killiam. Elképesztő szép gesztus volt tőled bemutatni ezt a dalt Pulmex, ez pedig Balázs írta, ugye ugyancsak Killiam dalára gondol.
1: Köszönöm szépen, hogy ezt gondoljátok, igyekszem támogatni mindenkit, akit csak lehet.
0: Jövő héten pedig Sziget.
1: Így van, jövő héten Sziget, háromszor is fellépek, kedden, vagy hétfőn, csütörtökön, valahogy így, de a csütörtök az biztos, tehát hétfő, kedd, csütörtök,
0: Valamelyik.
1: Most összekavarodtam, a lényeg a csütörtök az biztos, meg a szombat is, és vagy hétfőn, vagy kedden leszek. Na a lényeg, hogy szombaton viszont mindenkit várok, egy ilyen boilerumos szettet fogunk csinálni az egyik pádelpályán, vagy az egyetlen pádelpályán, ami Szigeten van, úgyhogy abszolút nagyon nagy dolog lesz, és szerintem nagyon jó kis kontentet is tudunk gyártani, hogy 3 órás 5-től 6-ig lesz egy ilyen house boilerum set by Pulmex a Szigeten, úgyhogy várok mindenkit sok-sok szeretettel majd ott is.
0: Csak mondom, hogy néhány vendéged már biztos van, te a másik Gergő, a Csabi, az Anett, Gyurika, úgyhogy jövünk.
1: Korán kell jönni, de megéri.
0: De jó, Pulmex pacsi, akkor mi a Szigeten találkozunk.
1: Így van, és remélem, hogy többen is ott lesznek, és akkor együtt bulizunk. Egyébként minden nap, amikor zenélek, akkor 3-tól 6-ig várok mindenkit. Ilyenfajta house zenékkel, tök jó vibe lesz.
0: Nagyon köszi Pulmex, még egyszer sok sikert, hajrá!
1: Köszi, nyomjuk tovább jövő héten is, addig is szép hetet nektek, sziasztok!
0: És bulizunk tovább mi is adásban, mert hogy jön a Stadium X.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Vigy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió

0: Magyarország, Hello Rádió, egy sziasztok, szép jó estét mindenkinek, ez az Exaur, itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, az én nevem Dév,
1: én pedig Szali,
0: és mi vagyunk a Stadium X.
1: A heti Exaurt már is egy új megjelenéssel kezdjük, ami nem lesz más, mint omboszakozós felvételünk a To The Beat, utána Walkertől következik az LA to Ibiza, majd Truth and Lies-on megyünk tovább, és jön az I Like You alatt. Ez Exaur, velünk a Stadium X-el. From the city of Budapest,

Weekend és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exire. Egy saját felvétel pörgött az előbb Vibe Right címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Fab Massimo-tól a Rhythm Be Our God, majd utána pedig Ben Remember vadonatúj felvételével folytatjuk, ez lesz a Truth. Maradjatok velünk!

0: és Fetszín közösségre szólt a Let It Drop. Most pedig megyünk tovább Highsec újdonságával. Jön a Liftoff, majd egy saját zenével folytatjuk. Ez lesz a Selector. Ez az Exile, velünk a Stadium Exile.
1: This is Stadium X.
2: Live and direct.
3: Red lights. Turn it up. Run it up. Taking shots. To it taking off.

Ez volt Linska újdonsága, a Criminal, most pedig Bujától fog szólni a Touch My Body, utána ismét a saját felvétellel megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen, ez lesz a Last Pause, majd végül a műsort Solomon újdonságával zárjuk, jön a Riders on the Storm. Ez az Exile, velünk a Stadium Exile.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Excert hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A World is Mine után sem állunk meg, sőt, a legnagyobb kedvenceket hozom megszakítás nélkül. Jön például Jennifer Lopez újdonsága és a Swiss Disco is nem sokára. Most viszont Kétó és a Turn the Lights Off, amit indítok, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy. J-Lo, David Guetta együtt jöhet. Az utóbbi idők egyik legjobb dala szerintem, és amikor már először ezt bejelentették tavasszal, hogy együtt dolgoznak, volt egy Insta videó a stúdióban, emlékszek rá, hát már akkor tudtuk, hogy egész nyáron ezt hallgatjuk. Annyival módosítom, hogy szerintem nem egész nyáron, egész évben ezt fogjuk hallgatni. J-Lo, David Guetta és a Save Me Tonight az igazi mai slágerek között.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, holnap pedig meglepetés, guest mix Tiestótól, itt a Rádió Egyen, éjféltől. Addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek, a Swiss Disco Revival szemfeld újdonsága, a Sleep Tonight, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy Martin Garrix, aki zenélt, aki a hétvégén Dua Lipái koszovói fesztiváljának az egyik sztár vendége volt. Na, most viszont Nagy Bogi és Deső, a Jó leszek újra című elképesztően nagy kedvenccel, aminek ezt a verzióját Metzger Viki készítette, a rádió egy DJ-je, aki természetesen jövő héten újra jön a World is My Radio Show-ba. Az igazi mai sláger pedig már is indul nálunk.